0: Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paks FM.
2: Úgy is van. Kész csoda.

nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen. Paks kedvencei. Paks FM.

0: most érezzétek a jó zenét. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét. Egész nap. Bocs FM.
1: Perceg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a Magyar Önkormányzati Rendszer reformjáról, közölte a szervezet szerdán Facebook oldalán. A szervezet a bejegyzésben pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága. Mindez ugyanis lehetőséget teremt arra, hogy a településen élők szempontjai hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos döntéshozatalban. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a szövetség több alkalommal is kezdeményezett tárgyalás

0: tárgyalásokat Magyar Péter miniszterelnökkel, valamint Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, választ azonban egyelőre nem kaptak. A MÖSZ elengedhetetlennek tartja a mielőbbi tárgyalások megkezdését és a rendszeres egyeztetést, amelyre, mint írták, az elmúlt 16 évben nem volt érdemi lehetőség. A szervezet meggyőződését fejezte ki, miszerint a kormány programjának sikeres megvalósításához az önkormányzatok sikeres működése is szükséges. A teljes javaslatcsomag elérhető a MÖSZ Facebook oldalán, írja az MTI. Az atomerőmű, a Paks 2 és a rendőri múltja is meghatározta, hogy milyen bizottsági munkákba delegálják a Tolna vármegyei 3-as körzet országgyűlési képviselőjét, Cseh Tamást. Erről a képviselő nyilatkozott rádiónknak. Kihangsúlyozta, mindkét terület fontos a számára, ami pedig az atomenergetikát illeti, a körzetben élők számára is meghatározó.
1: Az egyik az magától értetődő volt, a rendészeti bizottságba kaptam egy tagságot. Ugye ez munka kedvéért külön bomlik még kettő albizottságra. Hogy ne legyen olyan egyszerű, egy rendvédelmi és egy honvédelmi albizottságra, tehát itt kettő miniszter munkáját felügyeljük, illetve támogatjuk. Ezen kívül pedig ugye nyilván a Paks 1, Paks 2 kérdései miatt Kapitány István miniszter úr felkérésére a gazdasági és energetikai bizottságba kaptam lehetőséget. Ugye mind a két terület egyformán fontos, mind a kettő azt mondom, hogy a szívemnek is fontos, illetve hát a választópolgárok szempontjából.
0: Cseh Tamás arról is beszélt, hogy a napokban kinevezett energetikai államtitkárral, Tóth Andrással a személyes kapcsolattartás lehetőségét kérte. A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által kinevezett szakember többek között a Paks 2 projekttel kapcsolatos stratégia kialakításáért fog felelni.
1: Nem csak Paks 1 és Paks 2 kérdéskörre tartozik államtitkár úrnak a feladatai közé, hanem az egész hazai energetika szektornak az átvizsgálása és a megfelelő döntések meghozatala. Kapcsolatról annyit, hogy felvettük a kapcsolatot, és el is fogjuk kezdeni ezt a munkát. A Tisza berendezkedése általában véve is olyan, illetve ebben a területben én külön kiharcoltam ezt a dolgot, hogy országgyűlési képviselő nélkül ne szülessenek döntések, ne szülessenek olyan megállapítások, ami kihatással vannak mindannyiunk életére.
0: A szekszárdi törvényszék május 26-án börtönbüntetésre ítélte azt a férfit, aki a magyar miniszterelnök megölését helyezte kilátásba, illetve másokat is erre buzdított. A vádlott férfi 2025. június 10-én egy mobiltelefonnal Bölcskei otthonában önmagáról elkészítette azt a videófelvételt, amelyben Magyarország miniszterelnökének a megölését helyezte kilátásba, közölte a szekszárdi törvényszék. A férfi még aznap közzétette a videót TikTok oldalán, ami után egy néző jelentést tett a hatóságokhoz. A rendőrök kiszálltak a vádlotthoz, akitől egy kovácsolt vaskardot és elektronikai eszközöket foglaltak le. A vádlott nyilvánosan közzétett felvételeken túl több videót is készített magáról, amelyekben ugyancsak a magyar miniszterelnök megölésére vállalkozik, illetve más személyeket is buzdít erre a cselekedetre. Ezekre tekintettel a bíróság felfüggesztés próbaidejére elrendelte a vádlott pártfogó felügyeletét is. Az ítélet nem jogerős, mivel a kihirdetését követően a vádlott és védője a bűncselekmény minősítésének megváltoztatása érdekében fellebezést jelentett be. Az ügyész jogorvoslati nyilatkozatának előterjesztésére 3 munkanap gondolkodási időt tartott fenn.
2: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Értékelte a rájátszást és az elmúlt bajnoki szezont az ASE NB1-es kosárlabda csapatának vezető edzője. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a Paksi együttes hétfőn a Kaposvár ellen megvívott utolsó bronzmeccsén kikapott, így az Atomos Gárda a 4. helyen zárta a magyar bajnokságot. Gulyás Róbert vezetőedző a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában kitért a bronzmeccsekre is. A bronzcsatában az egész évben kiválóan szereplő Kaposvárt kellett volna legalább egyszer legyőznünk idegenben. A hazai és az idegenbeli meccsek folyamán két különböző hasét láthattunk. A Gesztenyés úton még közepes játékkal is sima győzelmet tudtunk aratni, a somogyiaknál azonban nagyon gyenge dobószázalékkal, sokszor gyermeteg eladott labdákkal és védekezési hibákkal esélytelenek voltunk a győzelemre. A Kaposvár megérdemelten szerezte meg a bronzérmet, sokkal jobban vágytak rá, mint a csapatunk, fogalmazott Gulyás Róbert. A vezető edző szerint nem alakult ki igazi csapat, és nem volt igazi vezére a gárdának ebben a szezonban. Hozzátette, tanulniuk kell a hibáikból, fejben sokkal erősebbnek kell lenniük, és a következő szezonban ezeket a hibákat nem szabad újból elkövetniük.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm. Paksfm. Összeköt.
2: Paksfm. Összeköt.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Minisztérium irodáiban, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Tarr Zoltán a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta, megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések és közpénz felhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása. Hozzátette, szerda reggel a NAV munkatársai megjelentek a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő, valamint a minisztérium irodáiban, hogy házkutatást tartsanak és összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül. A miniszter elmondta, a vizsgálat

0: eredményeiről a NAV munkatársai beszámolnak majd, írja az MTI. Folytatódott a héten a nagy sikerű Paksi harmadik koregyeteme előadássorozat a Paksi Városháza földszinti nagy termében, mely ezúttal az állatvédelemmel foglalkozott. A Kortalan kapcsolódás, a gondoskodás, amit visszakapunk című előadásban az állatvédelem került fókuszba, mint az aktív időskor egyik kulcsa. Az előadó dr. Baklára egyetemi adjunktus, a Szövetkezeti Kutatóintézet vezető kutatója volt.
1: Az a tapasztalatom most már jó ideje, ahogyan tanítom egyébként az állatvédelmi jogot az egyetemen, és kutatom is, hogy ez a téma egyre inkább a fókuszba kerül. Ez egy nagyon-nagyon szerteágazó téma, sok mindenről lehet beszélni, állatkísérletekről, cirkuszokról, a házi kedvencek kérdéséről, például a házi kedvencek vegán étrendjéről.
2: Az idősek azok hogyan kapcsolódjanak?
1: Például úgy, hogy menhelyeket felkeresnek, és sétáltatást vállalnak, hogy örökbe fogadnak akár egy állatkerti állatot, akár egy állatmenhelyi állatot, odafigyelnek arra, hogy mit esznek, és nem esznek mondjuk annyi húst, mint amennyit általában véve mondjuk a magyar társadalom szokott. Odafigyelnek a vadon élő állatokra, és megpróbálják biztosítani azokat a természetes élőhelyeket, amik akár egy Natura 2000 területen, amik itt vannak közöttünk, előfordulnak, és mondjuk nem bolygatják meg, vagy például nem verik le a fecskefészkeket.
0: Dr. Baklára egyetemi adjunktus nemzetközi kutatásairól is beszélt a hallgatóságnak és rádiónknak is.
1: Azt látjuk Európában, hogy egyre inkább az állatvédelem egy ilyen központi téma lesz, és mivel én jogász vagyok, így a jogi részét vizsgálom leginkább a területnek, és az látható, hogy az, hogy az állatok nem puszta dolgok, hanem érző lények, ez egyre inkább jelentkezik a szabályozásokban úgy, hogy sajátos, tulajdonképpen hozzájuk kötődő jogosultságokkal ruházza fel a magyar jog is, és egyébként az egyéb jogrendszerek az állatokat. Mondok egy példát, a spanyol jogban már például arról is szól a polgári törvénykönyv, hogy egy válás esetén mi legyen a házi kedvence.
0: Június 2-án lesz a tavaszi szemeszter utolsó előadása, akkor professzor dr. Pálné, Kovács Ilona jogász, politológus, egyetemi tanár beszél majd az önkormányzatiság útelágazásáról. Tóth Gabriella, a Déli Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet elnöke, a Paksi harmadik kor egyeteme társszervezője a fél év zárásról is tájékoztatta rádiónkat.
3: Ugye itt a város, az egyetem és a Déli Szomszédok egy hármas együttműködésben szervezi időről időre, szemeszterről szemeszterre ezeket az előadásokat. Ez most az utolsó előtti alkalom, már közelítünk a záráshoz. Még egy alkalom van, jövő héten van itt a záró időpontunk. Déli Szomszédok Szövetkezet biztosítja itt a frissítőt a nyugdíjasoknak egy 10-15 percben, és utána pedig az oklevél átadások következnek, mint minden zárás során. Én bízom benne, hogy ez a 80 és 100 fő között fognak oklevelet kapni.
0: Újabb földrengés rázta meg szerda délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrábban és környékén is érezni lehetett, közölték az Európai Szeizmológiai Szolgálatok. A rengést 9 óra 51 perckor észlelték. Epicentrum a Sziszektől mintegy 10-11 kilométerre délre, Zágrábtól pedig körülbelül 57 kilométerre délkeletre volt. A földmozgás erősségéről eltérő első adatok jelentek meg, egyes jelentések szerint 4,1-es magnitudójú rengésről számoltak be, míg az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ automatikus adatai szerint a rengés magnitudója 3-as volt. A lakosok erős lökésekről, rövid, de határozott rázkódásról, valamint a házak, ablakok és bútorok remegéséről számoltak be. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés, írja az MTI.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. Good morning. A PaksFM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő. Élesztő minden hétköznap a PaksFM-en.

0: műsora. Élesztő.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. Május 28-án csütörtökön 6 óra 9 perc van, megkezdődik az élesztő, és a mai napon egyébként a szokásoshoz képest is gyorsabban ébredezik a város, ugyanis ma már 5:45-kor, amikor érkeztem ide a stúdióba, akkor is egész sokan voltak odakint az utcán. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, esetleg a közelgő telihold miatt nem tudtok aludni. Nos, hát minden esetre mostantól már lehet hallgatni az élesztőt is, és egyébként természetesen balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, és azoknak, akik a munkába tartanak éppen, azoknak különösen, ha pedig buszon ültök, akkor mindenképpen relaxáljatok még egy picit, még van egy fél órátok, főleg ha Szekszárdra mentek arra, hogy kicsit ejtőzzetek. Aki pedig már vagy még a munkában van, annak pedig természetesen jó munkát és kitartást kívánok a munkaidő végéig. Nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Az Útinform információi szerint egyelőre balesetről szerencsére nem tudunk, és hát a különböző útépítésekről pedig majd még a nap folyamán, illetve a reggel folyamán fogok beszélni, de tudjátok, főleg az M6-os autópályát, a 6-os főutat, illetve az 51-es utat érintik, ami a vételkörzetet illeti, ezekről majd bővebben egy kicsit később, és akkor nézzük azt is, hogy milyen időjárásra számíthatunk itt a mai napon, illetve a következő napokban. Nos, a mai napon az időkép előrejelzése szerint napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szelet sok felé kísérhetik élénk erős lökések, átmenetileg megszűnik a kánikula, felfrissül a levegő, reggelre 17 fokig hűl le a levegő, délután pedig 24 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Nos, ez annyiban meg is áll, hogy 18 fokot mutat a stúdió hőmérő, úgyhogy valóban visszahűlt egy kicsit az idő a tegnap előttihez képest, de szerintem délutánra már nem lesz szükség a reggeli kis kardigánra, amit felvettem, mert hogy ez a 24 fok, ez már igazán kellemes. És akkor nézzük a pénteket. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható, több helyen élénk lesz az északi-északnyugati szél, de északkeleten erős széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 5 és 13 fok közötti maximumokra lehet számítani reggel, és napközben pedig 23 és 28 fok lesz. Na hát ez az úgynevezett hidegfront, amit a tegnapi hatalmas zuhi hozott, nem tart sokáig, ugyanis szombaton már 30 fok fölé megy a hőmérő higanyszála, úgyhogy megkezdődik a nyár, nem csak a júniussal, hanem megkezdődik a nyár ténylegesen is, majd úgy néz ki. Ennyit az időjárásról, és akkor menjünk is tovább, nézzük, hogy kikre számíthattok a ma reggel folyamán, milyen vendégeim érkeznek ide. Nos, aki nézte a Paks FM-nek a Facebook oldalát, az már bizony láthatta, hogy most három vendégem is lesz a reggel folyamán. Egyrészt sikeresen szerepelt a Kárpát-medencei nyelvtan versenyen Asztalos Fanni, illetve Kónya Gábor, és ők érkeznek a felkészítő tanáraikkal, Ványini Német Ildikóval, illetve Bukta Andreával. 7 órától velük fogok majd beszélgetni. Aztán 8 órától 8:30-ig Galambos János érkezik. Az ővé lett ugyanis a szezon gólja a Fizligában. A Paksi FC fiatal tehetsége érkezik hozzám a stúdióba, és 8:30-tól pedig szintén egy tehetséges hölgyel fogok beszélgetni, aki Bajáról indult, és jelenleg többek között a Budapesti Operett Színház és a Győri Nemzeti Színház énekes színésznője, musical énekese. Ő nem más, mint Nagy Alma Virág. Vele fogok majd még beszélgetni. És akkor természetesen, ahogy azt megszokhattátok, ezeken kívül zenei és kulturális érdekességeket hozok, illetve Páfi Kati kolléganőm jóvoltából tudósításokat is hozni fogok ebben a néhány órában, többek között a Deák Ferenc iskolában megrendezett gyerek hétről, és ezen kívül a kalocsai repülőnapról is, úgyhogy érdemes lesz minket hallgatni. És ne felejtjétek el, hogy minden nap játszunk, és minden nap értékes nyereményeket lehet nyerni. Két rajz kerül ki a városba valahova, amit természetesen a Paks FM Facebook oldalán meg le tudtok csekkolni, és ez alapján meg tudjátok találni a rajzokat, és az értékes nyeremények közül az egyiket a Kiki Snack Bar ajánlotta föl, ami egy 1500 forint értékű vásárlási utalvány, ajándék utalvány, amit levásárolható ott a Kiki Snack Barban az Ürgemezőn, a másikat pedig a Sirály Papírbolt, úgyhogy érdemes velünk játszani, figyeljétek majd 4 órakor a Facebook oldalunkat, hiszen akkor kerülnek ki ezek a fantasztikus rajzok, amiket múlt héten készítettek kedves hallgatóink és követőink. És hát akkor erről most egyelőre ennyit, hozom majd a programajánlót is, meg természetesen a sok-sok jó zenét, úgyhogy tartsatok velem itt az élesztőben egészen 9:30-ig, Harmad Gabit halljátok, maradjatok velem és ébredjetek velem!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő harmad Gabival, így negyed hét után néhány perccel. Jó reggelt, sziasztok mindenkinek, azoknak is, akik most kapcsolódtak be a Paks FM műsorába. Ahogy azt az imént elmondtam, nagyon érdekes vendégeim lesznek a reggel folyamán, és természetesen Páfi Kati kolléganőm jó voltából pedig hozom a tudósításokat, mert hogy Kati mindenhol, tényleg szó szerint mindenhol ott van, aminek mi nagyon örülünk, hiszen sok-sok érdekességről tudunk nektek beszámolni. Többek között ott volt a Paksi Deák Ferenc általános iskolában is a héten, ahol a gyerekek örömére az alsó tagozaton gyerekek hete, a felső tagozaton pedig kamaszok hete van. Kedden kvíz, szerdán ugráló légvár, csillámtetkó, kötélhúzás, leglegverseny várta a fiatalokat, csütörtökön pedig kézműves délután, pénteken fagyi, koncert és aszfaltrajzolás program. A részletekről Lisztmájerné Bog Brigitta beszélt Páfi Kati kolléganőnknek szerdán, úgyhogy a következő percekben őt hallhatjátok.
2: Gyerekhét van a Deák Ferenc általános iskolában, alsó és felső tagozatban is. Mesélj nekem, Brigitta, arról, hogy ez mekkora hagyomány már nálatok, és gondolom nagyon nagy örömmel várják a gyerekek ezt a hetet. A Marci mesélt nekem itt például arról, hogy a héten kevés a tanulás, nincs házi feladat, hosszabbak a szünetek, tehát ez már nagyon happy.
3: Évek óta visszanyúló hagyomány a gyermekek hete, amit május utolsó hetében rendezünk meg tanulóink számára. Idén kicsit túlnyúlunk a héten, hiszen több mint 5 napon keresztül olyan programokat kínálunk tanulóinknak, amik egy kicsit másabbak, mint a hétköznapi programok. Nagyon népszerű tanulóink körében az ugrálóvár, mely mindkét tagozaton megtalálható a nap folyamán. Ugyanakkor sportos rendezvényeink, csillámtetoválás is szerepel a repertoárban. Nagy érdeklődés várja a kézműves foglalkozásokat, és a pénteki napra beígért fagyit, hiszen itt a jó idő, már-már nyári meleg, melyik gyerek ne örülne a fagylaltnak. Koncerttel zárjuk a hetet, a Napvirág zenekar érkezik az alsó tagozat udvarába. Jövő hét folyamán pedig kedden Ki mit tudra invitáljuk alsó tagozatos tanulóinkat. Minden évben hatalmas várakozás előzi meg a Ki mit tudunkat. Tavaly már szülők is bekapcsolódtak egy-egy zenei produkcióba, a pedagógusok és a tanulók örömére egyaránt. Ahhoz, hogy ezt a programot a gyerekeink elé tudjuk kínálni, támogatásra is van szükség. Idén is sikeres pályázatot nyújtottunk be Kaksváros önkormányzatához, valamint szülői támogatással is sikerült megvalósítanunk ezeket az apropókat. Iskolánknak közel 350 tanulója tud részt venni a mai ugrálóvár rendezvényen. A többnapos programokat, amiket az alsósoknak kínálunk, pedig 200 tanuló látogathat. Hálásan köszönöm kollégáimnak a munkáját, akik április óta készülnek erre a rendezvényre. Sziporkáznak az ötletekkel, és már-már úgy tűnik, hogy ez a hét is kevés, mint időintervallum. Hogy az ő befektetett energiáiknak köszönhetően valósul meg a gyermekek hete a Paksi Deák Ferenc általános iskolában.
1: Gyermekek hete, hát ez egy tök jó kezdeményezés. Nem is tudom, hogy van-e másik általános iskola, ahol van hasonló jellegű program Pakson. Minden esetre a Paksi Deák Ferenc általános iskolában van, és gondolom a gyerekek is nagyon élvezik. Hát sok munka van benne, de az a lényeg, hogy tényleg jól teljen egy ilyen nap. Lisztmájerné Bog Brigitta mesélt Páfi Kati kolléganőnknek, és ha már a gyerekeknél tartottam, akkor természetesen Kati őket is megkérdezte. A 10 éves Csizmadia Márton például osztálytársaival együtt nagyon is élvezte a könnyed programokat.
4: Az ugrálóvár tetszett a legjobban. Szerintem nagyon jó, mert gyerek héten nem kapunk házi feladatot, annyira nem is tanulunk sokat, és több a szünet. Elvileg volt mozi tegnap, most van ugrálóvár, a többit nem tudom.
2: Az ugrálóvárban mit szeretsz egyébként?
4: Hát az, hogy mindenki bemegy, és akkor tudunk fogóskázni egy nagyot. Az egyik osztálytársunk hiányzik, mert elvileg bárányhimlős lett, de azon kívül mindenki itt van.
1: Hát ha nincsen házi feladat, akkor persze, hogy nagyon élvezik a gyerekek ezeket a programokat, de természetesen az ugrálóvár is egy fontos tényező, ami miatt nagyon-nagyon szerethetik. Csizmadia Marcit hallhattátok, aki 10 éves és a Deák Ferenc általános iskolába jár, és a gyermekek hetét érthető módon nagyon-nagyon szereti. Pálffy Kati tudósítását hallhattátok, most pedig zene következik. A zene után Robi hozza majd a híreket 6:30, és utána a programajánlóval térek majd vissza, és elárulom nektek, hogy milyen jó kis programok várnak rátok ránk a következő napokban, szóval érdemes lesz velem tartani továbbra is. Haza!

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. Soki koktél. A hétvégi napok indításához ezen a héten is koktélt kínálunk.
1: Szárott a sárga rózsa.
0: A házigazda Sokert József.
2: Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 1 órás suki koktél mix szól a Paks FM-en. Utána pedig 7-től 9-ig nosztalgia kívánság műsorral várlak benneteket.
3: Kényes porcelán, I'll meet you at midnight.
4: Milyen úton indulok, még nem tudom.
2: Már most kérhetitek kedvenceiteket a 0629-411-001-es számon, SMS-en vagy Viberen keresztül.
0: Suki Koktél. Minden hétvégén 6-tól 7-ig koktél mixben tálalva. 7-től 9 óráig nosztalgia kívánság műsor. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
5: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Vasárnapig tehetik meg a fagykár bejelentéseket a gazdálkodók, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerdán az MTI-vel. A tájékoztatás szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, ha az agro.met.hu oldalon az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A Hungaromet tájékoztatása szerint ugyan folyamatban van az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatainak felülvizsgálata, mert a jelenleg alkalmazott módszerek egyes térségekben nem minden esetben tükrözték megfelelő pontossággal a kialakult hőmérsékletet. Az atomerőmű, a Paks 2 és a rendőri múltja is meghatározta, hogy milyen bizottsági munkákba delegálják a Tolna vármegyei 3-as körzet országgyűlési képviselőjét, Cseh Tamást. Erről a képviselő nyilatkozott rádiónknak. Kihangsúlyozta, mindkét terület fontos a számára, ami pedig az atomenergetikát illeti, a körzetben élők számára is meghatározó.
6: Az egyik az magától értetődő volt, a rendészeti bizottságba kaptam egy tagságot. Ugye ez móka kedvéért külön bomlik még 2 albizottságra. Ne legyen olyan egyszerű, egy rendvédelmi és egy honvédelmi albizottságra, tehát itt 2 miniszter munkáját felügyeljük, illetve támogatjuk. Ezen kívül pedig ugye nyilván a Paks 1, Paks 2 kérdései miatt Kapitány István miniszter úr felkérésére a gazdasági és energetikai bizottságba kaptam lehetőséget. Ugye mind a két terület egyformán fontos, mind a kettő azt mondom, hogy a szívemnek is fontos, illetve hát a választópolgárok szempontjából.
5: Cseh Tamás arról is beszélt, hogy a napokban kinevezett energetikai államtitkárral, Tóth Andrással a személyes kapcsolattartás lehetőségét kérte. A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által kinevezett szakember többek között a Paks 2 projekttel kapcsolatos stratégia kialakításáért fog felelni.
6: Nem csak Paks 1 és Paks 2 kérdéskörre tartozik államtitkár úrnak a feladatai közé, hanem az egész hazai energetika szektornak az átvizsgálása és a megfelelő döntések meghozatala. Kapcsolatról annyit, hogy felvettük a kapcsolatot, és el is fogjuk kezdeni ezt a munkát. A Tisza berendezkedése általában véve is olyan, illetve ebben a területben én külön kiharcoltam ezt a dolgot, hogy országgyűlési képviselő nélkül ne szülessenek döntések, ne szülessenek olyan megállapítások, amik kihatással vannak mindannyiunk életére.
5: Nemrégiben egy dombovári hölgyet próbált rászedni egy telefonálós csaló, ám nem járt sikerrel, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A napokban tett bejelentést a 112-es segélyhívóra egy idős nő Dombovárról, akit néhány perces különbséggel 2 számról is felhívott egy férfi. Az ismeretlen telefonáló azt állította, hogy valamilyen befektetési oldalon látják a hölgy regisztrációját, és 1.350.000 forintot szeretnének kiutalni részére. A hívott fél hiába mondta, hogy biztosan nem regisztrált, és még számlája sincs, a telefonáló rá akarta venni, hogy menjen be a bankba számlát nyitni. Az asszony nem volt erre hajlandó, ezért az ügyintéző obszcénjelzőkkel illette. Az üzleti ajánlat 2 úgynevezett maszkolt hívás formájában érkezett. Az adathalászatnál gyakori, hogy a hívófél meghamisított számot használ, egyes esetekben akár a karakterek száma is árulkodó lehet. Hozzátették, a rendőrség a Matrix projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. A témával kapcsolatban a www.kiberpajs.hu oldalon szerezhetők további hasznos és aktuális információk.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Értékelte a rájátszást és az elmúlt bajnoki szezont az ASE NB1-es kosárlabda csapatának vezetőedzője. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a Paksi együttes hétfőn a Kaposvár ellen megvívott utolsó bronzmeccsén kikapott, így az Atomos Gárda a negyedik helyen zárta a magyar bajnokságot. Gulyás Róbert vezetőedző a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában kitért a bronzmeccsekre is. A bronzcsatában az egész évben kiválóan szereplő Kaposvárt kellett volna legalább egyszer legyőznünk idegenben. A hazai és az idegenbeli meccsek folyamán két különböző hasét láthattunk, a Gesztenyés úton még közepes játékkal is sima győzelmet tudtunk aratni, a somogyiaknál azonban nagyon gyenge dobószázalékkal, sokszor gyermeteg eladott labdákkal és védekezési hibákkal esélytelenek voltunk a győzelemre. A Kaposvár megérdemelten szerezte meg a bronzérmet, sokkal jobban vágytak rá, mint a csapatunk, fogalmazott Gulyás Róbert. A vezetőedző szerint nem alakult ki igazi csapat és nem volt igazi vezére a gárdának ebben a szezonban. Hozzátette, tanulniuk kell a hibáikból, fejben sokkal erősebbnek kell lenniük, és a következő szezonban ezeket a hibákat nem szabad újból elkövetniük.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Miley Cyrus és az End of the World után a program ajánlóval folytatjuk, ahogy ezt ígértem, és a mai napon, egyelőre úgy látom, hogy a mai napon nincsen program, viszont 29-én holnap kezdődik Tolna Város napja, Komjáti Tamásné, Horváth Ágnes szövő népi iparművész kiállítás megnyitójával 17 órakor lesz a Tolnai Művelődési Központban, és a kiállítás június 26-áig tekinthető meg. Ha valaki esetleg bővebb információt szeretne kapni, akkor a 06 39 60 87 72-es telefonszámon kérhet. Május 30-án pedig a Chiliben lesz egy koncert, a Silent Zone zenekar zenél majd 20 óra 30-kor. Ez egy ilyen BL After koncert. Nézzétek meg a BL döntőt, ami 18 órakor kezdődik majd, és tudjátok, most ezúttal Budapesten van a BL döntő. És természetesen ezt követően pedig egy jó kis koncert még beleférhet az időtökbe. Aztán vasárnap, illetve szombaton gyereknapok tömkelege a térségben, Pakson május 30-án kell lesz a gyereknap az ASE sporttelepen, ahogy azt megszokhattátok. Rengeteg jó programmal, űrjátszóházzal, űrlabirintussal, ugrálóvárakkal, csillámtetoválással, hennafestéssel, eurobáncsival, todzsemmel és még sok-sok más gyerek programmal. És természetesen emellett lesz 11-es rugó verseny is, és kis vonat. De nem csak Pakson lesz gyereknap, hanem Szekszárdon, Kalocsán, tulajdonképpen szinte mindenhol a környező településeken, úgyhogy érdemes mindegyiknek a honlapján körülnézni, vagy fölmenni a paksfm.hu per programajánló menüpontba, és ott megnézni, hogy hol, mikor és milyen programokkal lesznek a gyerekprogramok, mert felsorolni is tényleg nehéz, minden esetre Pakson, Szekszárdon, Kalocsán tuti, hogy nagyon jó kis programok lesznek. Szintén május 30-a, még mindig ott tartunk, Bölcskén a Bölcskei Borongolás elnevezésű rendezvényre kerül sor a Bölcskei Pince faluban. Itt felfedezhetitek a bölcskei borok világát, és 5 kóstolópont lesz, pontonként 3 bort lehet megkóstolni, és természetesen borkorcsolyák minden helyszínen fellelhetőek lesznek. 13 órakor kezdődik majd ez a program, és jegyek kaphatóak rá, tehát ne felejtsétek el, hogy nem csak úgy lehet oda menni, hanem jegyet is kell venni, illetve ezt ott meg tudjátok tenni majd a helyszínen. Május 30-a még mindig a Német Nemzetiségi Nap Pakson, ugyanis 35 éves a Roger Schilling zenekar ebből az alkalomból, természetesen ők nyitják meg majd 15 órakor a programot a Táncsics Parkban, és onnantól kezdve pedig sváb hangulatban telik majd a délután különböző paksi óvodák és általános iskolák nemzetiségi műsoraival. Este pedig ismét a Roger Schilling zenekar zenél majd 21 órától a Kirkrein zenekar. Ők is voltak már itt Pakson, nagyon jó hangulatot csináltak, úgyhogy érdemes lehet kilátogatni majd a Táncsics Parkba is május 30-án szombaton délután és este. Még mindig május 30-án eltartunk, nagyon-nagyon sok program van ezen a héten is. A Vártól Várig futás lesz Simon tornyán, itt tudjátok, a Simon tornyai várból indul a futás, és egészen az Ozorai Várig futnak majd. A versenyzők, hát körülbelül olyan, ha jól emlékszem, azt mondták, hogy olyan 12 kilométer a lefutandó táv, úgyhogy aki bírja ezeket a hosszú távokat, azoknak itt a lehetőség. Egyébként tök jó helyen futnak, tehát egy ilyen töltésen, úgyhogy érdemes ezt is egyszer szerintem legalább kipróbálni. És 29-30-a, ahogy azt már említettem a programajánló elején, Tolnaváros napja is, és a kiállítással indul 29-én pénteken, 30-án pedig azon kívül, hogy lesz ünnepi testületi ülés, illetve különböző helyi művészeti csoportok is bemutatkoznak, lesz rockzene, és lesz 4-es street koncert is 21 órakor, úgyhogy érdemes egy jót utazni azért, hogy egy jó programnak legyetek részesei. Május 31-én is folytatódnak a gyereknapi programok. Ha május 30-án esetleg a gyerek nem unta volna meg az ugrálóvárat, meg a csillámtetkót, arcfestést, akkor 31-én lehet újrázni, méghozzá nem máshol, mint Dunakömlődön, ahol délután 15 és 19 óra között várják a gyerekeket a dunakömlődi focipályán. Gyereknapi kalandtúra is lesz egyébként, izgalmas kis program, és május 31-én Pakson Kicsi Gesztenye Klub lesz ebből az alkalomból. Ez egy ilyen zenés-színházi előadás, ami a Csengedénes Kulturális Központban kapott helyet, és Kalocsán is május 31-én lesz a gyereknap, 9 órától kezdődik, és fél egyig tart a kalocsai érsekkertben. Itt is mindenféle gyerekprogrammal, happartival, gyerekbűvésszel és bolhi círmi gyerekkoncerttel is várják a gyerekeket. Természetesen arcfestés és csillámtetoválás is lesz, úgyhogy ha valaki ezek miatt a programok miatt megy, akkor erről sem kell lemondania, hogyha Kalocsára megy esetleg. És május 31-e, ez lesz az utolsó program, amit a figyelmetekbe ajánlok. Május 31-én a Faddi Római Katolikus Templom búcsúján a Paksvárosi Vegyeskar fog fellépni és ad koncertet. Bamegyec László vezényel és kapitány Áron fog zongorán kísérni. Ennyit a programokról, még több programért keresétek fel a paksfm.hu per program ajánló menüpontot, és onnan szemezgessetek kedvetekre.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Közlekedj velünk!
1: Mielőtt Robinak átadom a szót, előtte gyorsan ránézünk arra, hogy mi a helyzet az utakon. Szerencsére balesetről itt a Vétel körzetben nem tudok beszámolni, viszont útépítések azok vannak, ha nem is feltétlenül a Vétel körzetben, de a Vétel körzethez kapcsolódó olyan utakon, amit gyakran igénybe szoktatok venni. Például az M0-es autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők, a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat egész nap, tehát ha valaki most esetleg arra tartana, majd aztán hazafelé jön, akkor erre számítson. A kerülni a 6-os főúton keresztül lehet. Úgyhogy ezt a kerülőt akkor iktassátok be, hogyha erre mennétek. Aztán a 6-os főúton szintén vannak útépítések, méghozzá Hirt határában a 187-es kilométernél, ott éppen egy csomópontot építenek, minden oldalon útszűkületen kell áthajtani, és az 51-es főúton, ahogy megszokhattátok, Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták, a 135-ös

0: mindig lezárják, tehát Fülöpszállás és Solt között is lehet kicsit forgalomlassító tényezőre számítani. Egyébként reméljük, hogy minden így marad és balesetmentes lesz a mai nap is. Ehhez vezessetek óvatosan és vigyázzatok magatokra!
1: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva Paks FM összeköt! Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív
3: élményeknek! Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
4: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
5: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar önkormányzati rendszer reformjáról, közölte a szervezet szerdán Facebook oldalán. A szervezet a bejegyzésben pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága. Mindez ugyanis lehetőséget teremt arra, hogy a településen élők szempontjai hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos döntéshozatalban. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a szövetség több alkalommal is kezdeményezett tárgyalásokat Magyar Péter miniszterelnökkel, valamint Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, választ azonban egyelőre nem kaptak. A MÖSZ elengedhetetlennek tartja a mielőbbi tárgyalások megkezdését és a rendszeres egyeztetést, amelyre, mint írták, az elmúlt 16 évben nem volt érdemi lehetőség. A szervezet meggyőződését fejezte ki, miszerint a kormány programjának sikeres megvalósításához az önkormányzatok sikeres működése is szükséges. A teljes javaslatcsomag elérhető a MÖSZ Facebook oldalán, írja az MTI. Az atomerőmű, a Paks 2 és a rendőri múltja is meghatározta, hogy milyen bizottsági munkákba delegálják a Tolna vármegyei 3-as körzet országgyűlési képviselőjét, Cseh Tamást. Erről a képviselő nyilatkozott rádiónknak. Kihangsúlyozta, mindkét terület fontos a számára, ami pedig az atomenergetikát illeti, a körzetben élők számára is meghatározó.
7: Az egyik az magától értetődő volt, a rendészeti bizottságba kaptam egy tagságot. Ugye ez munka kedvéért külön bomlik még kettő albizottságra. Ne legyen olyan egyszerű, egy rendvédelmi és egy honvédelmi albizottságra, tehát itt kettő miniszter munkáját felügyeljük, illetve támogatjuk. Ezen kívül pedig ugye nyilván a Paks 1, Paks 2 kérdései miatt Kapitány István miniszter úr felkérésére a gazdasági és energetikai bizottságba kaptam lehetőséget. Ugye mind a két terület egyformán fontos, mind a kettő azt mondom, hogy a szívemnek is fontos, illetve hát a választópolgárok szempontjából.
6: Cseh Tamás arról is beszélt, hogy a napokban kinevezett energetikai államtitkárral, Tóth Andrással a személyes kapcsolattartás lehetőségét kérte. A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által kinevezett szakember többek között a Paks 2 projekttel kapcsolatos stratégia kialakításáért fog felelni.
7: Nem csak Paks 1 és Paks 2 kérdéskörre tartozik államtitkár úrnak a feladatai közé, hanem az egész hazai energetika

0: szektornak az átvizsgálása és a megfelelő döntések meghozatala. Kapcsolatról annyit, hogy felvettük a kapcsolatot, és el is fogjuk kezdeni ezt a munkát. A Tisza berendezkedése általában véve is olyan, illetve ebben a területben én külön kiharcoltam ezt a dolgot, hogy országgyűlési képviselő nélkül ne szülessenek döntések, ne szülessenek olyan megállapítások, amik kihatással vannak mindannyiunk életére.
1: A szekszárdi törvényszék május 26-án börtönbüntetésre ítélte azt a férfit, aki a magyar miniszterelnök megölését helyezte kilátásba, illetve másokat is erre buzdított. A vádlott férfi 2025. június 10-én egy mobiltelefonnal Bölcskei otthonában önmagáról elkészítette azt a videófelvételt, amelyben Magyarország miniszterelnökének a megölését helyezte kilátásba, közölte a szekszárdi törvényszék. A férfi még aznap közzétette a videót TikTok oldalán, ami után egy néző bejelentést tett a hatóságokhoz. A rendőrök kiszálltak a vádlotthoz, akitől egy kovácsolt vaskardot és elektronikai eszközöket foglaltak le. A vádlott nyilvánosan közzétett felvételeken túl több videót is készített magáról, amelyekben ugyancsak a magyar miniszterelnök megölésére vállalkozik, illetve más személyeket is buzdít erre a cselekedetre. Ezekre tekintettel a bíróság felfüggesztés próbaidejére elrendelte a vádlott pártfogó felügyeletét is. Az ítélet nem jogerős, mivel aki hirdetését követően a vádlott és védője a bűncselekmény minősítésének megváltoztatása érdekében fellebezést jelentett be. Az ügyész jogorvoslati nyilatkozatának előterjesztésére 3 munkanap gondolkodási időt tartott fenn.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: élesztő műsora. Élesztő.
1: 7 óra 6 perckor folytatódik az élesztő, és ahogy ígértem, megérkeztek stúdióba első vendégeim, akik ma igencsak korán keltek, hogy ide érjenek. Itt van velem Asztalos Fanni. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: És felkészítő tanára Ványini Németh Ildikó. Szia!
3: Jó reggelt kívánok én is!
1: Kónya Gábor is itt van a stúdióban. Jó reggelt! És az ő felkészítő tanára pedig Bukta Andrea. Szia!
4: Szia! Jó reggelt kívánok!
1: Egy nagyon izgalmas témával jöttetek hozzánk, ugyanis részt vettetek a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírás versenyen, és a Bezerédi általános iskolába jártok, egészen konkrétan Fanni hatodikos, Gábor pedig ötödikes, és ezen a versenyen Fanni 15., míg Gábor 11. helyezést ért el. Először is gratulálok nektek, hiszen ez egy nagyon szép eredmény, figyelembe véve, majd mindjárt itt a tanárnők elmondják a versenyről a tudnivalókat, és akkor érezni fogják a Paks FM hallgatói is. Szóval gratulálok nektek, ügyesek vagytok.
2: Köszönjük szépen.
1: És akkor először is a tanárnőkhöz fordulok, hogy akkor mit kell tudni erről a versenyről.
4: Ez egy olyan verseny, amit a Károli Gáspár Református Egyetem szervez, és a versenyen nem csak a határon inneni, hanem a határon túli tanulók is részt vehetnek. Tehát ugyanúgy a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyről, illetve a Vajdaságból is érkeztek gyerekek, és a verseny nehézségét az adja, hogy egyrészt nem csak, hogy helyesen kell tudni írni, hanem ez egy online felület, amit megkapnak a gyerekek, oda kell bejelentkezni, és ott kell a feladatokat megoldani. Na most mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert rendkívül sok tehetséges gyermekünk van az iskolánkban, ezért mi nekünk kellett egy helyi megmérettetést tartanunk, ahol sok-sok gyerek, tehetséges gyerek elindult ezen a versenyen. Azután megtörtént az iskolai forduló, és akkor Fanni, illetve Gábor tovább jutott a megyei fordulóba, és még sok-sok más gyerek. Ezt elmondhatom, hogy a Bezerédi iskolából a Tolna vármegyei versenyen 11 tanuló végzett az első 10 helyen. Tehát rendkívül sok tehetséges gyermekünk van, és Fanni az első helyen, és Gábor is az első helyen jutott tovább a megyéből, és így jutottak el az országos versenyre. Most az országos verseny Budapesten volt, tehát ott ez egy másik nehezített faktor, hogy ott kell megmérettetniük magukat egy idegen helyen, idegen közösségben, sok-sok más tanulóval együtt. Az országos versenyen már 35-en ott voltak, határon innen és határon túlról, úgyhogy ott nagyon szépen helytálltak. De azt gondolom egyébként, hogy amellett, hogy ők mind a ketten nagyon tehetségesek, és nagyon ügyesek, rendkívül szorgalmasak. És hogy ők szeretik azt, amit csinálnak, és ez egy hozzáadott plusz dolog, amivel ők ezt a szép eredményt el tudták érni.
1: Na hát akkor mindjárt a gyerekekhez is fordulok, hogy akkor meséljetek el, hogy miért indultatok ezen a versenyen, és mi miatt szeretitek a nyelvtant. Gábor, kezded most te. Bátran.
5: Hát nekem Andi néni mondta, hogy induljak. Hát mondjuk szerettem volna indulni is, de főképp Andi néni mondta. Hát, hogy miért szeretem a nyelvtant? Hát
1: érdekes? Érdekes, hogy hogyan írunk, vagy mikor tesszük ki a vesszőt, vagy mondjuk milyen szófajról van szó, ezeket mind tudni kellett például ezen a versenyen? Milyen jellegű feladatok voltak?
5: Ilyen betűrend, meg hogy na hát mindenféle most.
1: Aha. Na várjál, akkor most a Fannihoz fordulok, és akkor Fanni is elmondja, hogy ő miért, és utána majd még kitérünk erre a feladat típusokra.
2: Hát én tavaly is voltam ezen a versenyen, és tavaly is jó eredményt értem el, és úgy gondoltam, hogy idén is megpróbálom, és be is jutottam, szóval erre nagyon boldog vagyok, és én is tényleg nagyon szeretem, szóval nekem is mondta az osztályfőnököm nyilván, de inkább én szerettem volna.
1: Aha, és milyen feladatok voltak, ami neked például Fanni így megmaradt?
2: Hát nagyon sok szabályszerűség volt, amit így el kellett dönteni, hogy mi a szabály, milyen szabályt alkalmaznak, és betűrendek is voltak, amit én nem annyira szeretek, de az is volt. és sok olyan feladat volt, amikor el kellett dönteni, hogy hogy válasszuk el, meg hogy írjuk le helyesen, szóval.
1: Aha, hát akkor jó összetett volt. Hogyan készültetek rá, még mielőtt a tanárnőkhöz fordulom, ezt nektek teszem fel ezt a kérdést, hogy hogyan készültetek?
5: Hát én ugye Andi nénivel készültem, így hát a nyugas óráiban, amikor volt rá ideje, hát meg otthon is azért nézegettem át a feladatokat is, hát a helyes írási papír.
1: És a tanárnők hogyan tudták segíteni a gyerekek felkészülését? A korábbi versenyekről voltak már esetleg ilyen feladatlapok, és azokat oldottátok meg, vagy sejtésetek volt?
4: Így van, egyrészt a versenynek magának van egy honlapja. Erről az oldalról lehet letölteni feladatlapokat, a korábbi versenyek feladatlapjai megvannak, illetve a versenyt megelőzően van egy olyan idősáv, amikor be lehet jelentkezni az adott évben is erre a versenyre, és akkor ott egy online gyakorló felületen megtapasztalhatják a gyerekek, hogy milyen feladattípusok vannak. Hiszen ugye Gábor először találkozott ezzel a versennyel, neki egy picit nehezebb feladata volt, Fanni már a második évben volt ilyen ügyes, de hogy az ötödikesek még most ismerkednek ezzel a felülettel, és mondom még egyszer, hogy sokszor nem maga helyesírás okoz gondot, hanem az, hogy ezt be kell tudni gépelni, és minden egyes szóköznek, minden vesszőnek, minden pontnak helye van, illetve pontlevonás jár érte. Tehát nem fogadja el, hiába írta le helyesen az adott mondatot vagy szót, nem fogadja el, hogy apró kis pici hiba is van benne.
1: Ti már nagyon a digitális világba születtetek bele, de ez a gépelés, ez nektek még azért nehézséget okoz?
2: Hát nekem nem annyira, én szeretek gépelni. Azt nem mondom, hogy gyorsan is tudok, de így kb. Megy.
1: Aha. Ildikóhoz fordulok, mert hogy, ha jól tudom, te voltál a kísérő tanár ezen a rendezvényen, amit ugye Budapesten, vagy ezen a versenyen, amit Budapesten szerveztek meg. Mit kell tudni magáról az ottani, aznapi eseményekről?
3: Hát ez egy nagyon összetett verseny, ahogy a Andrá is elmondta, határon túliak is érkeznek ide, ők már az azt megelőző napon, ezért neki kísérő programok vannak itt ebbe a két napba. Bejárják a várost, ismerkednek az egyetemmel, az egyetemi hallgatók kísérik ilyenkor őket. Gyerekek is meg tudnak erősíteni, hogy itt is ez történt, hogy nem feltétlenül csak pedagógusokkal találkoztak, hanem egyetemi hallgatók voltak az ő segítőik és koordinátoraik. Ezen kívül, tehát ezen az első napon, amikor maga a verseny van, mert még másnap is itt vannak a versenyzők, amikor megérkezünk, akkor nagy szeretettel fogadnak minket. Mindenféle kis ajándékkal, jutalommal fogadják a gyerekeket egy oklevélen kívül, és a regisztrációt követően van egy hivatalos megnyitó, amit az egyetem dékánja tart, tehát még egy ilyen fogalommal is találkoznak a gyerekek, hogy milyen is egy egyetemi vezetőség. Ezt követően pedig, ami nehézség nekik, hogy elválasztják őket a kísérő pedagógusoktól, illetve a szüleiktől, mert szüleik is jöhetnek. Azt is azért még hozzátennék, hogy tehát ilyenkor 146 gyerek versenyez itt. Az egész versenyre kb. 30 ezre jelentkeztek, és ezután leszűkül úgy a megyei versenyre, hogy ott már csak 10 ezeren vannak, és itt pedig a legjobb 146 versenyez, ami óriási dolog, és minden megyét minden évfolyamból egy-egy fő képviselheti, és ezért is vagyunk nagyon büszkék a gyerekeinkre, mert Tolna megyének az 50%-át mi adtuk, ugye az 5. és a 6. évfolyamon. Utána nekik át kell sétálni, tehát visszakapcsolok egy külön helyszínre, ahol számítógéptermekbe mennek, oda leültetik őket, és 45 perc áll a rendelkezésükre, hogy megoldják ezt a feladatsort, amiben még az is számít, hogy ez úgymond időre megy, mert hogyha valakiknek ugyanolyan pontjuk lenne a versenyben, ugye lehetséges, akkor az számít, hogy ki az, aki ezt akár gyorsabban megoldotta. Nem az a lényeg, hogy minél gyorsabban oldják meg a gyerekek, de még ez is egy szempont. És amikor ezen túl vannak, ebédet is kapnak, aztán pedig foglalkozások vannak, játékok, sport, mi addig a pedagógusok, illetve az érdeklődők és a szülők, pedig szakmai előadásokon vehetünk részt.
1: És ez a 45 perc, amit mondott Ildikó néni, ez elég volt? Egyébként könnyen meg lehetett ennyi idő alatt oldani, vagy azért kihívás volt? Gábor?
5: Hát nekem elég volt bőven, hát még át lehetett volna nézni, de
1: De inkább nem. Úgy volt vele, hogy igen.
6: Jó, oké. Okay.
1: És még egy picit beszéljünk arról, hogy milyen élmény volt nektek ez a versenynap. Hát most azért nagyon összetett programot vázolt itt fel tanárnő, és a verseny mellett azért itt egy kicsit tudtatok kikapcsolódni is, ha jól értem, és szórakozni. És egyáltalán milyen volt a többi versenyzővel találkozni? Fanni?
2: Hát nagyon jó volt, kedvesek voltak, és voltak, például volt egy idő, amikor bementünk a tornacsarnokba, és ott voltak különböző foglalkozások, és az is nagyon élvezetes volt. Voltak, akik nem maradtak rajta, de amúgy a legtöbben ott maradtak, és így meg tudtunk ismerkedni velük, hogy hát, hogy ők milyenek, és az ebéd is nagyon finom volt, szóval nekem nincs panaszom.
1: Na, szuper, tök jó. És mi az, amit legtöbbet tanultatok, úgy érzitek itt ebből a versenyből? Ki az, aki ezt meg tudná nekem fogalmazni? Miben fejlődtetek? Például ugye itt a betűrendet mondtad te, Fanni, amit nagyon nem szeretsz, de azért ebbe fejlődtél?
2: Hát szerintem valamennyit biztos. Az igaz, hogy nagyon nem szeretem, de azért megy. Szóval azért meg tudok oldani feladatokat belőle. De ami így a legjobbat adott itt tényleg az, hogy így a versenyen így ilyen jó volt az egész nap, és ez így nagyon sokat számított, hogy...
1: Aha, jól éreztétek igen, magatokat. Igen. Na akkor a tanárnőket kérdezem, hogy ti hogy látjátok, hogy mit fejlődtek a gyerekek itt a verseny felkészülése során?
3: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokat fejlődtünk, nagyon sokan jelentkeznek, és akkor hadd mondjam el azt is, hogy 2 évvel ezelőtt az iskolán kapott egy Simonyi serleget, ezt azok kaphatják meg, azok az iskolák, ahonnét a legtöbb gyerek versenyez. És ezt már 2 évvel ezelőtt elértük, és azóta is ugye megvan ez. 10 főnél nem lehet többet nevezni egy iskolából, és mi olyan szerencsések vagyunk, hogy akár többet is tudnánk indítani a megyei versenyeken. És nálam is a 10 főből 7 tovább jutott a megyei fordulóra, ami óriási szám. És az első, ahogy Andrea is elmondta, benne vannak az első 10-be, de ahogy mondtuk, csak az első megy tovább ebben a versenyben. Ami már óriási siker, ha itt vagyunk. Illetve hát hadd dicsérjem magunkat is, a kollégáknak is elmondtam, és mindenkinek, hogy ez egy nagyon összetett dolog. Ez nem működik úgy, hogy csak egy pedagógus felkészít, hanem ugye ők 5.-6.-osok. Tehát ők az alsó tagozatból hozzák már az ismereteket. Köszönjük ezt a tanítóknak, és utána mi a jó alapokra tudunk építkezni a felső tagozatba a motivált gyerekeinkkel, és ennek köszönhető az is, hogy én 5. alkalommal vehettem részt már egy ilyen versenyen, és aki ezt megéri, úgymond, és már 4 alkalommal ott van egy ilyen versenyen, azt külön díjazzák, így én is egy aranyoklevélben részesültem, amit a felkészítő tanárok kaphatnak meg. A következő az a gyémántoklevél lenne, ahhoz 12. Hát, döntősnek kellene lenni, aki oda eljut, hát ez egy nagyon szép dolog.
1: De most még is kaptak bőven ilyet. Benne van, igen. Andrea, most egy picit még hozzád fordulnék, hogy látod így a nyelvtan fontosságát, és főleg annak a tekintetében kérdezem, hogy ugye ma már például egy idő után, ugye, amikor már telefon van, nem tudom, a gyerekeknek van-e már, de hogy ugye a messenger üzenetekben egyre kevésbé követik úgymond a nyelvtani szabályokat, és nem tudom, hogy például az átlag gyerekeknek mekkora a helyesírási tudása.
4: Hát azt gondolom, hogy mi szerencsés helyzetben vagyunk, tehát azért az én saját osztályomban is és iskolámban is azért meg nem látom, hogy gondot okozna a sok-sok digitális eszköz használata, de hogy nekünk tanároknak arra kell törekednünk, hogy valahol az egyensúlyt, a balanszt megtaláljuk. Tehát nem szabad tiltani sem ezeket az eszközöket, de az, hogy gondot kell fordítani arra, hogy sokat olvassanak a gyerekek, hogy sokat beszélgessenek egyébként a gyerekek, és írjunk minél többen, az a mi feladatunk. És ez egy fontos feladat, de hál' Istennek azt gondolom, hogy egy olyan közegben, ahol sok tehetséges gyerek van, osztályon belül is, meg az egész iskolában, akkor ott nekünk jó helyzetünk van, mert hogy ők amúgy versengenek is egymással. Tehát nálunk is a mi évfolyamunkon a saját osztályunkban volt a 3., 4., 5. helyezett is a megyén belül, tehát azt gondolom, hogy ez egy inspiráló közeg. Most akkor nekünk még nagy gondunk nincs ezek szerint, de hogy erre vigyáznunk kell. De az AI-nak meg minden más egyébnek helye van a világunkban, csak helyén kell kezelni.
1: Igen, de extra energia egyébként például az, hogy egymás felé fordítani a gyerekeket, igen, hogy beszélgessenek?
4: Igen. Uh-huh. Erre mondok egy példát, akkor amikor évelején megkérdeztem egy olyan témakörnél, ugye a magyar nyelvtan része a kommunikáció, hogy mennyit beszélgetnek egymással, azt mondták 4-5 órát, mire kiderült, hogy nekik a beszélgetés az telefonon történik, már olyan értelemben, hogy az ujjacskájukat többet használják, mint a beszélgetés, tehát hogy más a fogalom nekik, erre vissza kell őket terelni egy kicsit, hogy többet kommunikáljanak egymással a szószoros értelmében, meg sokat olvassanak.
1: Hogy van ez? Most egy kicsit a gyerekek szemszögéből is nézzük meg, hogy miért írtok szívesebben, mint beszélgettek? Nem egyszerűbb szóban elmondani valamit? Vagy telefonon mondjuk? Na, Fanni, látom, te nagyon mosolyogsz.
2: Hát én szeretek élőben beszélgetni, nagyon szeretek olvasni, szóval nekem az így könnyedség, hogy már akár a szókincs is így ebből adódóan. Én annyira nem, most így pár éve már telefonon levelezgetek, de amúgy így annyira nem veszi el az időmet mondjuk az olvasástól. Én amikor edzésre megyek, meg jövök, akkor is mindig olvasok.
1: Aha.
2: Szóval én ezt nagyon szeretem.
1: Van kedvenc olvasmányod, amit az utóbbi időben olvastál, és megmaradt?
2: Tavaly olvastam a Szent Johanna Gimi, és az a 8 rész, az nagyon tetszett, de amúgy így kimondottan nem tudnék egyet mondani, mert amit olvasok, az általában tetszik.
1: Na, ez nagyon jó, ez szerencsés. Neked, Gábor, van valami kedvenc olvasmányod, vagy te is szeretsz olvasni?
5: Hát én már onnál kevésbé szeretek olvasni, de kedvenc olvasmányom, hát az meg nem nagyon van így.
1: Nem baj, még megjöhet egyébként a kedved az olvasáshoz, bevallom őszintén, én ennyi idősen én sem nagyon szerettem olvasni, azóta viszont bepótoltam az összes kötelező olvasmányt, amit általános iskolában és középiskolában nem olvastam el, azt elolvastam felnőtt fejjel, úgyhogy még megjöhet ez, és lehet, hogy nálad hamarabb is fog megjönni, mint ahogy nálam. Na, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, sajnos lejárt az időnk, úgy látom, úgyhogy muszáj, hogy elbúcsúzzak, de még egyszer gratulálok nektek, gyerekek, és akkor csak így tovább. Köszönöm. És a tanárnőknek meg sok ilyen gyereket kívánok. Asztalos Fannival és felkészítő tanárával, Ványini Németh Ildikóval és Kónya Gáborral, valamint felkészítő tanárával, Bukta Andrával beszélgettünk, akik a Bezerédi Általános Iskolából érkeztek, és a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen 15. és 11. helyezést értek el.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Minisztérium irodáiban, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Tar Zoltán a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta, megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések és közpénz felhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása. Hozzátette, szerda reggel a NAV munkatársai megjelentek a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő, valamint a minisztérium irodáiban, hogy házkutatást tartsanak és összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül. A miniszter elmondta, a vizsgálat eredményeiről a NAV munkatársai beszámolnak majd, írja az MTI. Folytatódott a héten a nagy sikerű Paksi harmadik koregyeteme előadás sorozat a Paksi Városháza földszinti nagytermében, mely ezúttal az állatvédelemmel foglalkozott. A Kortalan kapcsolódás, a gondoskodás, amit visszakapunk című előadásban az állatvédelem került fókuszba, mint az aktív időskor egyik kulcsa. Az előadó dr. Baklára egyetemi adjunktus, a Szövetkezeti Kutatóintézet vezető kutatója volt.
2: Az a tapasztalatom most már jó ideje, ahogyan tanítom egyébként az állatvédelmi jogot az egyetemen, és kutatom is, hogy ez a téma egyre inkább a fókuszba kerül. Ez egy nagyon-nagyon szerteágazó téma, sok mindenről lehet beszélni, állatkísérletekről, cirkuszokról, a házi kedvencek kérdéséről, például a házi kedvencek vegán étrendjéről.
3: Az idősek azok hogyan kapcsolódjanak?
2: Például úgy, hogy menhelyeket felkeresnek, és sétáltatást vállalnak, hogy örökbe fogadnak akár egy állatkerti állatot, akár egy állatmenhelyi állatot. Odafigyelnek arra, hogy mit esznek, és nem esznek mondjuk annyi húst, mint amennyit általában véve mondjuk a magyar társadalom szokott. Odafigyelnek a vadon élő állatokra, és megpróbálják biztosítani azokat a természetes élőhelyeket, amik akár egy natúrban a 2000 területen, amik itt vannak közöttünk, előfordulnak, és mondjuk nem bolygatják meg, vagy például nem verik le a fecskefészkeket.
1: Dr. Baklára egyetemi adjunktus nemzetközi kutatásairól is beszélt a hallgatóságnak és rádiónknak is.
2: Azt látjuk Európában, hogy egyre inkább az állatvédelem egy ilyen központi téma lesz, és mivel én jogász vagyok, így a jogi részét vizsgálom leginkább a területnek, és az látható, hogy az, hogy az állatok nem puszta dolgok, hanem érző lények, ez egyre inkább jelentkezik a szabályozásokban úgy, hogy sajátos, tulajdonképpen hozzájuk kötődő jogosultságokkal ruházza fel a magyar jog is, és egyébként az egyéb jogrendszerek az állatokat. Mondok egy példát, a spanyol jogban már például arról is szól a polgári törvénykönyv, hogy egy válás esetén mi legyen a házi kedvence.
1: Június 2-án lesz a tavaszi szemeszter utolsó előadása, akkor professzor dr. Pálné, Kovács Ilona jogász, politológus, egyetemi tanár beszél majd az önkormányzatiság útelágozásáról. Tóth Gabriella, a Déli Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet elnöke, a Paksi harmadik kor egyeteme társszervezője a fél év zárásról is tájékoztatta rádiónkat.
4: Ugye itt a város, az egyetem és a Déli Szomszédok egy hármas együttműködésben szervezi időről időre, szemeszterről szemeszterre ezeket az előadásokat. Ez most az utolsó előtti alkalom, már közelítünk a záráshoz. Még egy alkalom van, jövő héten van itt a záró időpontunk. Déli Szomszédok Szövetkezet biztosítja itt a frissítőt a nyugdíjasoknak egy 10-15 percben, és utána pedig az oklevél átadások következnek, mint minden zárás során. Én bízom benne, hogy ez a 80 és 100 fő között fognak oklevelet kapni.
1: Újabb földrengés rázta meg szerda délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrábban és környékén is érezni lehetett, közölték az Európai Szeizmológiai Szolgálatok. A rengést 9 óra 51 perckor észlelték. Epicentrum a Sziszektől mintegy 10-11 kilométerre délre, Zágrábtól pedig körülbelül 57 kilométerre délkeletre volt. A földmozgás erősségéről eltérő első adatok jelentek meg, egyes jelentések szerint 4,1-es magnitudójú rengésről számoltak be, míg az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ automatikus adatai szerint a rengés magnitudója 3-as volt. A lakosok erős lökésekről, rövid, de határozott rázkódásról, valamint a házak, ablakok és bútorok remegéséről számoltak be. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés, írja az MTI.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám. Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
6: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
7: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő. Élesztő.

0: Aksefem reggeli ébresztő műsora.
1: Kefir és Raúl előadásában hallhattátok a Játszunk méget itt az élesztőben, és a folytatásban pedig ismét Páfi Kati kolléganőmé lesz a főszerep, aki a kalocsai repülőnapon járt, és nem is akármilyen élményben volt része, hiszen megreptették a kalocsai repülőnap szervezői, amiről képeket is posztolt a Paksefem Facebook oldalán, amit megnézhettek, hogyha felmentek az oldalra. Biztos óriási élmény volt, nem találkoztam azóta Katival, de majd egyszer kifaggatom, hogy milyen volt. Én speciál egy picit félek a repüléstől, úgyhogy ha tehetem, inkább nézem csak a repülőket a földről, de egyébként már csak azért is érdemes elmenni a kalocsai repülőnapra, mert nagyon jó programok vannak a földön is, és természetesen aki szeret repülni, az pedig mindenféle jót kipróbálhat. Pünköst hétvégén tartották egyébként a Legendák a levegőben elnevezésű repülőnapot. A kétnapos rendezvény első napján Besenyei Péter műrepülő világbajnok is tiszteletét tette, és több típusú merevszárnyú repülőgéppel is, helikopterrel is lehetett sétarepülni és élményrepülni, de látható volt például az MB-339-es olasz fejlesztésű gyakorló és harci repülőgép méretarányos változata is, és a Cmelag Z-37-es modell is. Emellett számos más modell is kiállításra került. Természetesen azok, akik ezt nagyon-nagyon értik, azok biztos vagyok benne, hogy tudják, hogy mi az az AN2, a Cessna 172, a Diamond 20, de volt például sárkány repülő is, az Autogiro és Robinson 44 helikopterek is. Vécsei Mihály főszervező nyilatkozott Páfi Kati kolléganőnknek, aki egyébként nem mellesleg a médiából ismert egykori sportriporter is. A következő percekben őt hallhatjátok.
2: Itt vagyunk a kalocsai repülőtéren, ahol hát most már a végéhez közeledik ugye a kétnapos repülőnap, de rengetegen voltak, nagyon nagy volt az érdeklődés. Miket hoztatok? Mennyire vagy elégedett most itt a kétnapos kalocsai rendezvény vége felé? Kérdezem a főszervező Vécsei Mihályt.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. Hát igazából elégedett vagyok, most azért még így vasárnap délután, amikor itt beszélgetünk, kicsit hézagos volt a mai nap, tegnapi napon az nagyon jó volt, nagyon sokan voltak, maximálisan elégedettek lehetünk, ugye itt volt Besenyei Péter műrepülővilágbajnok, arra az időszakra nagyon megtelt a reptér, de előtte is, utána is azért voltak bőven. Ugye most másodszor vagyunk már itt a kalocsafogtői repülőtéren, tavaly voltunk először, akkor nem volt szerencsénk az időjárással, hiszen az egyik napot gyakorlatilag elmosta az eső, de bármilyen furcsa, abban a zivataros csúnya esős időben is jöttek el az emberek és szerettek volna sétarepülni. Ezen a hétvégén az időjárás az maximálisan kiszolgált bennünket, egy szavunk nem lehet. Kicsit szeles ugyan, ezt mi pilóták annyira bennünket nem zavar utasokat. Az előbb kellett pont visszaszállom egy bácsival, mert felszálltunk, fölemelkedtünk, és már az első forduló után mondta, hogy nincs jól, vissza kellett vele szállni. Ilyen előfordul, de nem ez a gyakori. Azt mondom, az utasok többsége az a több száz ember, akit itt elveszünk sétarepülni, megnézi Paksa, Duna, Kalocsa, itt a térséget a magasból, az mindenki elégedett a látvánnyal és a lehetőségekkel, amit ez a repülés vagy ez a sétarepülés nyújt. Ugye nagyon népszerű a helikopter, ma az AN2-es, a dupla fedelő, aki sokan ilyen permetező repülőnek ismernek, egy kicsit kevesebbet mozgott, reméljük a délután hátra lévő részében még ez is magára talál. De a többi gép az nagyon jól ment, itt vannak a Messerschmittek, van két ilyen második világháborús replika, azt nagyon szereti a közönség, nagyon szépen néznek ki az égen, tényleg olyan gyönyörű a rajzolatuk, hogy nagyon jó fotókat lehet róla készíteni. És persze itt van a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülőgépe, a Shark, amely több mint 300 km/h sebességgel utazik. Egy szlovák fiú, szlovák-magyar srác a pilótája, Peti, aki egy nagyon jó fej, és reggeltől estig repül egyébként, mert annyira szeretik az emberek, szépen is repül. Ilyen hívogatóan, csalogatóan repül a repülőgépen, és gyönyörű a repülőgép, tényleg ilyen cápa, ilyen sárk alakja van tulajdonképpen. Én azt gondolom, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz jövőre, hallunk a reptér tulajdonlásával, sorsával kapcsolatban több dolgot. Amennyiben marad a reptér, akkor mi jövünk jövőre is, hanem akkor talán ez a Kalocsa-Paks térség egyelőre ennyi volt.
2: Egyébként járjátok az országot, tehát a nyár folyamán, ugye tavasztól őszig rengeteg rendezvényetek van, és megismertettek az emberekkel a repülésnek a szépségét, a repülés világát.
3: Hát ugye álszent lennék, ha azt mondanám, hogy ez csak arról szól, hogy szép a világ a repülésnek. Gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy olyanok vagyunk, mint a vásáros cigányok, és ezt nem bántásképp mondom, hogy annak, vagy a cirkuszosok annak idején, ők lovaskocsival, szekérrel járták a falvakat, városokat, mi pedig helikopterrel, meg repülővel. Igazából semmi nem változik, a technika változott csak az évszázadokhoz képest. De kicsit komolyra fordítva a szót, valóban 15 évvel ezelőtt kezdtük ezt a sorozatot, és én magam sem gondoltam volna, hogy akkor, amikor bennünket felvettek a Malév pilótaiskolába ilyen pilóta növendéknek, hogy majd 2026-ban, májusában itt Kalocsán arról fogunk beszélgetni, hogy most már 94 rendezvény van mögöttünk 15 év alatt, és az idén júliusban, július közepén megyünk majd a 100. rendezvényel a Hajdúszoboszlói repülőtérre. És tényleg egy ilyen roadshow, hiszen Kalocsa előtt Bőnyben voltunk, a Győr melletti repülőtéren Bőnyben, aztán jövő héten megyünk Gödöllőre, aztán Szolnokra, Balatonfőkajár, és úgy jön majd július közepén a 100. az jubileumi rendezvényünk a Hajdúszoboszlói repülőtéren.
2: Hát itt a kalocsai repülőtér hát nem éppen a legjobb állapotban van.
3: Hát hogyha barátok között beszélgetnénk egy fröccs mellett, akkor azt mondanám, hogy az egész repülőtér egy nagy, így van, a többit mindenki gondolja hozzá. Számomra nem is nagyon nem felfogható, de értem, messzhetetlen az, hogy egy ilyen infrastruktúra nagyjából azért ez egy jó repülőtér lehetne. Nyilván a fogtői önkormányzat nem nagyon bír vele, akik itt dolgoznak, vagy akik itt pilótaiskolát csinálnak, azok nem fektetnek bele pénzt, hiszen bérlők, miért tegyen bele pénzt, hosszú távon nem látja a megtérülést. Ez is valahol érthető, ugye Paksnak nem sokkal köze van a repülőtérhez, Kalocsának is van valami köze, szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagy érték, de hogy ez most repülőtér lesz a jövőben, vagy nem. Ahogy itt beszélgettem sokakkal a hétvégén, azt gondolom, hogy sajnos a sorsa megpecsételődött a repülőtérnek.
1: Vécsei Mihályt, a Kalocsai Repülőnap főszervezőjét hallhattátok, akivel Páfi Kati kolléganőnk beszélgetett a Kalocsai Repülőnapon. Papp Péter repülés irányító pedig Szlovákiából érkezett egy szlovák fejlesztésű sárgképe, mely az ultrakönnyű kategória leggyorsabb repülőgépe, számos világrekorddal igazolva a képességeit. 2022-ben például Magyarország felett is átrepült egy ilyen gép Belgium irányába, egy 19 éves belga tini pilótalány a több mint 150 napig tartó világkörüli útja keretében. Páfi Katalin kolléganőnk Papp Péter repülés irányítóval beszélgetett a Kalocsai repülőnapon. A következő percekben tehát Papp Pétert hallhatjátok.
4: Ennek a cégnek, aki ezt a sárkot gyártja, voltam az alkalmazottja hosszú ideig, és most megmaradt hobbinak ez a repülés ezzel a kis géppel. Kiképzés alatt vagyok, most repülés irányító képzés alatt vagyok, és ez még megmaradt hobbinak ez a repülés, ahol előtte dolgoztam ezzel a kis géppel, úgyhogy ezeket így hétvégenként szoktuk járni az országot, és akkor repülünk.
2: Mit kell tudni erről a gépről, mert ez itt most a Kalocsai repülőnapon kuriózum.
4: Ez a kis gép több világrekordja is van, Guinness rekordja is. Ezzel a géppel repülte körbe a földet a legfiatalabb ember és a legfiatalabb hölgy is. Akkor van távolsági rekordja, ami a kategóriáját illeti, sebességrekordja. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon kis ügyes gép, kétszemélyes, kis fogyasztású, és nagyon jó vele utazni.
2: Sajnos én nem tapasztaltam meg, én egy másik géppel utaztam, mert hogy többen voltunk.
4: Nagyon szeretünk vele repülni, mert tényleg délben gondolunk egyet, és egy pár óra alatt több ezer kilométerre tudunk vele jutni, úgyhogy tényleg Európa szinten nagyon, nagyon könnyű ilyen kis gépekkel most már repülni a határok miatt is, és az Európai Unió miatt is, úgyhogy nagyon-nagyon jó így utazni. Jóval jobb, mint autóval például.
2: Egyébként ez a gép, ez a te tulajdonodban van?
4: Nem, ez egy barátomnak a gépe, és én üzemeltetem, úgymond, kölcsön adja, és mivel neki nincs rá ideje, én használom ki igazából, 90%-ában az időben én használom.
1: Papp Péter repülés irányítót hallhattátok, aki Szlovákiából érkezett a Kalocsai repülőnapra, és Kati beszélgetésének még nincs vége, ugyanis a kétnapos kalocsai pünkösdi repülőnap számtalan érdeklődőt vonzott, például a Pakson élő 7 éves Nagy Bálint élete első repülésén vett részt, egy 4 személyes Diamond kisgéppel volt lehetősége a levegőbe emelkedni. Bálint első repülési élményéről mesélt Katinak. A következő percekben őt hallhatjátok.
5: Azt éreztem, hogy jaj, mikor már ennyi szint különbséget is emeltettünk így, akkor már így, akkor már csináltam, mert nem értem a magasságot. Hogyha ennyi szint különbséget mentünk, akkor így éreztem, hogy jaj, így megyem fel magas, fej, az agyam meg a gyomri, mint maradt a helyén, én meg megyek felfele. Így az agyamat így a gyomrom helyén éreztem, és a gyomromat pedig így rétvált, és akkor így a két lábamba volt. És fordultunk egy nagyot a belváros körül. Láttam egy nagy tavat. De képzelte, hogy láttam motorversenyt. És képzeld el, hogy voltunk gyipezni. És tudod, mekkorákat ugrattunk? És volt egy ilyen nagy domb, és azon úgy átmentünk, vagy 50-nál. És ott volt a világ leggyorsabb repülője.
1: Bálint lelkesedését hallva, szerintem ez egy életre szóló élmény volt a számára, és van egy olyan érzésem, hogy jövőre is kérni fogja, hogy menjenek a kalocsai repülőnapra. Nagyon cuki volt, jó volt ezt hallgatni. Páfi Kati kolléganőmnek pedig nagyon szépen köszönjük a tudósítást. Most zenével folytatjuk ismét az élesztőt, és a zene után, 8 óra után pedig majd a híreket követően érkezik Galambos János, a Paksi FC fiatal tehetsége, aki az év gólját tud hatja magáénak.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gyereknap alkalmából Paksvárosa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
2: Idén már 34-szer rak fészket Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barokk Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Vasárnapig tehetik meg a fagykár bejelentéseket a gazdálkodók, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerdán az MTI-vel. A tájékoztatás szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, ha az agro.met.hu oldalon az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A Hungaromet tájékoztatása szerint ugyan folyamatban van az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatainak felülvizsgálata, mert a jelenleg alkalmazott módszerek egyes térségekben nem minden esetben tükrözték megfelelő pontossággal a kialakult hőmérsékletet. Az atomerőmű, a Paks 2 és a rendőri múltja is meghatározta, hogy milyen bizottsági munkákba delegálják a Tolna vármegyei 3-as körzet országgyűlési képviselőjét, Cseh Tamást. Erről a képviselő nyilatkozott rádiónknak. Kihangsúlyozta, mindkét terület fontos a számára, ami pedig az atomenergetikát illeti, a körzetben élők számára is meghatározó.
4: Az egyik az magától értetődő volt, a rendészeti bizottságba kaptam egy tagságot. Ugye ez munka kedvéért külön bomlik még kettő albizottságra. Ne legyen olyan egyszerű, egy rendvédelmi és egy honvédelmi albizottságra, tehát itt kettő miniszter munkáját felügyeljük, illetve támogatjuk. Ezen kívül pedig ugye nyilván a Paks 1, Paks 2 kérdései miatt Kapitány István miniszter úr felkérésére a gazdasági és energetikai bizottságba kaptam lehetőséget. Ugye mind a két terület egyformán fontos, mind a kettő azt mondom, hogy a szívemnek is fontos, illetve hát a választópolgárok szempontjából.
3: Cseh Tamás arról is beszélt, hogy a napokban kinevezett energetikai államtitkárral, Tóth Andrással a személyes kapcsolattartás lehetőségét kérte. A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által kinevezett szakember többek között a Paks 2 projekttel kapcsolatos stratégia kialakításáért fog felelni.
4: Nem csak Paks 1 és Paks 2 kérdéskörre tartozik államtitkár úrnak a feladatai közé, hanem az egész hazai energetika szektornak az átvizsgálása és a megfelelő döntések meghozatala. Kapcsolatról annyit, hogy felvettük a kapcsolatot, és el is fogjuk kezdeni ezt a munkát. A Tisza berendezkedése általában véve is olyan, illetve ebben a területben én külön kiharcoltam ezt a dolgot, hogy országgyűlési képviselő nélkül ne szülessenek döntések, ne szülessenek olyan megállapítások, ami kihatással van mindannyiunk életére.

0: Régiben egy dombovári hölgyet próbált rászedni egy telefonálós csaló, ám nem járt sikerrel, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A napokban tett bejelentést a 112-es segélyhívóra egy idős nő Dombovárról, akit néhány perces különbséggel két számról is felhívott egy férfi. Az ismeretlen telefonáló azt állította, hogy valamilyen befektetési oldalon látják a hölgy regisztrációját, és 1.350.000 forintot szeretnének kiutalni részére. A hívott fél hiába mondta, hogy biztosan nem regisztrált, és még számlája sincs, a telefonáló rá akarta venni, hogy menjen be a bankba számlát nyitni. Az asszony nem volt erre hajlandó, ezért az ügyintéző obszcén jelzőkkel illette. Az üzleti ajánlat két úgynevezett maszkolt hívás formájában érkezett. Az adathalászatnál gyakori, hogy a hívófél meghamisított számot használ, egyes esetekben akár a karakterek száma is árulkodó lehet. Hozzátették, a rendőrség a Matrix projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. A témával kapcsolatban a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhetők további hasznos és aktuális információk.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Értékelte a rájátszást és az elmúlt bajnoki szezont az ASE NB1-es kosárlabda csapatának vezető edzője. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a paksi együttes hétfőn a Kaposvár ellen megvívott utolsó bronzmeccsén kikapott, így az Atomos Gárda a negyedik helyen zárta a magyar bajnokságot. Gulyás Róbert vezetőedző a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában kitért a bronzmeccsekre is. A bronzcsatában az egész évben kiválóan szereplő Kaposvárt kellett volna legalább egyszer legyőznünk idegenben. A hazai és az idegenbeli meccsek folyamán két különböző asét láthattunk. A Gesztenyés úton még közepes játékkal is sima győzelmet tudtunk aratni, a somogyiaknál azonban nagyon gyenge dobószázalékkal, sokszor gyermeteg eladott labdákkal és védekezési hibákkal esélytelenek voltunk a győzelemre. A Kaposvár megérdemelten szerezte meg a bronzérmet, sokkal jobban vágytak rá, mint a csapatunk, fogalmazott Gulyás Róbert. A vezető edző szerint nem alakult ki igazi csapat, és nem volt igazi vezére a gárdának ebben a szezonban. Hozzátette, tanulniuk kell a hibáikból, fejben sokkal erősebbnek kell lenniük, és a következő szezonban ezeket a hibákat nem szabad újból elkövetniük.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő, és itt van már velem a stúdióban Galambos János, a Paksi FC csatára, és egyben a 2025-26-os szezon legszebb góljának a szerzője. Szia, üdvözöllek itt nálunk!
2: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
1: Nos, a Nyíregyháza elleni meccsen mutatkoztál be tavaly áprilisban az NB1-ben, de tekintsünk egy kicsit vissza az előzményekre, hogy hogyan jutottál el ideig, kinek vagy minek a hatására kezdtél el futballozni, és mikor?
2: Hát az már nagyon kis korom óta kezdődött, körülbelül 3-4 éves koromban kezdtem el focizni. Még ebbe a korba nagyon nem szerették volna azt, hogy focizzak, tehát nagyon sok sportot kipróbáltam, és én mégiscsak a foci mellett döntöttem, és nagyon jól is döntöttem emiatt, és igazából az egész családom, meg igazából a barátaim is, mindenkinek nagyon sok mindent köszönhetek, mert mindenbe támogattak, és minden dolgomat megértették, hogyha esetleg most azt mondtam, hogy esetleg nem tudok ide menni, nem tudok oda menni, mert holnap edzés van, hogy meccsre kell menni, és hála Isten, ezt nagyon jól fogadták.
1: Mik voltak még a kalapba, tehát miket próbáltál ki gyerekként?
2: Hát én gyerekként jégkorongoztam, atletizáltam, kézilabdáztam, kosaraztam, tehát igazából síeltem, minden létező sportot úgymond kipróbáltam, amit úgy lehet, és mégiscsak engem ez a foci fogott meg nagyon.
1: Aha, értem, és volt példaképed is egyébként a fociban akkoriban?
2: Igen, én akkoriban... Én mindig a nagypapámra néztem föl, úgymond, és mindig is rá szerettem volna hasonlítani úgy olyan téren, hogy amiket az életbe elért és véghez vitt, nekem mindig az motivált engem nagyon.
1: Ezek szerint ő is futballista volt?
2: Így van.
1: Aha, értem, és ő milyen szinten játszott, ha megkérdezhetem?
2: Hát azt most pontosan nem tudom megmondani, de ő is focizott, csak őt sérülések hátráltatták, és ő inkább eldöntötte, hogy lesz egy ilyen mesteredző jellegű dolog, és Bukarestbe végezte el a testnevelési egyetemet, és akkor onnantól minden sporthoz is.
1: Ezek szerint romániai gyökereid vannak?
2: Így van.
1: Aha, igen. Értem, tehát ez valahol a szülők valamelyike, vagy akár mindketten?
2: Mind. A nagypapám is, és édesapám is még.
1: Ja, értem. Oké, szóval akkor nagypapa volt a példaképed, és... utánpótlás játékosként kik azok, akik egyengedték az utadat?
2: Hát igazából ott is azt mondhatnám, hogy a szüleim segítettek nagyon sokat, de ha így edzőket kéne megele, mikor ide kerültem Paksra, akkor ugye a Wiesner Jocsi és az Égel Laci foglalkozott velem, nekik is sokat köszönhetek igazából, hogy idáig eljutottam. És igazából Szekszárdon még nagyon sok edzőnek köszönhetek, Deli Balázsnak, és még sorolhatnám nagyon sok embernek igazából, és ők azok, akik úgy nagyon segítettek nekem.
1: Értem. És szerinted miben különböztél te a többi focistársattól, ami, hát, tehát hogy nem csak, hogy el tudtál érni az NB1 ajtajának a kilincséig, hanem be is tudtál rajta nyitni?
2: Hát igazából én ezt annak gondolom, hogy amit így nem láttak külső szemmel, hogy én nagyon sok belefektetett külön munkát, és szerintem nagyon alázattal végeztem ezt az egész sport iránti szeretetemet. Úgy gondolom, hogy amikor edzés után én kimaradok, vagy esetleg mikor szünet volt, én nem voltam a pályán, tehát szinte a pályán éltem a mindennapjaimat, vagy esetleg ha nyaralni mentünk el, akkor a nyaralásom is általában ilyen aktív pihenéssel szokott töltődni.
1: És ez az alázat egyébként minden másban is jellemző rád az életben, vagy kifejezetten a sporthoz kapcsolódik?
2: Én úgy vagyok ez az alázat dologgal, hogy igazából én mindennel próbálok alázatos lenni, és mindenbe próbálom úgymond a maxot kihozni, meg én nagyon maximalista ember vagyok, tehát hogyha esetleg bárminek is neki kezdek, bárminek is neki fogok, akkor is azt mondom, hogy én vagyok a legjobb, még akkor is, ha ügyetlen vagyok benne, és próbálom mindenből a maxot kihozni.
1: És a téged támogató közegről, mert azért utaltál rá, hogy édesanyádék szüleid is nagyon támogatóak voltak, sőt a barátaid is elfogadták azt, hogy hát nem mindig tudsz menni valahova, mert edzés van és hasonlók. Van olyan emlékezetes pillanat mondjuk a szüleiddel kapcsolatban, ami így eszedbe jut, és a focista karrieredhez kötődik?
2: Hát igazából mondhatnám azt is, hogy én most elég friss dolgok, mikor esetleg bemutatkoztam az NB1-be, és az a pillanat, hogy utána, amikor kimentem hozzájuk, és láttam azt, hogy aztokon a fejükön, hogy úgymond az eddig beletett alázat, meg munka számukra is, hogy elérte a célját, úgymond, és mikor gólt is tudtam rúgni, hát az nekik is látszott rajtuk, hogy ők se tudják felfogni még hirtelen.
1: És ez egyébként így most, ahogy beszéltél, kicsit úgy érzem, meg is hatott. Tehát, hogy ez téged így meghat ez a pillanat, így, igen, ha visszagondolsz?
2: Igen, engem nagyon meghat, mert én olyan ember vagyok, hogy én, aki nekem adott egyszer valamit, én azt neki szeretném visszaadni. És nyilván szüleimnek, meg az egész családomnak ezt így soha nem fogom tudni teljes mértékben visszaadni, ezt az alázatot, amit ők úgymond nyújtottak nekem. De még több góllal és még több játékperccel sikerülni fog.
1: Hát így legyen. Ugye 2025 áprilisában léptél először pályára az NB1-ben. Hogy emlékszel vissza egy kicsit több, mint egy év távlatában erre a pillanatra?
2: Hát igazából ott, mikor kimondták a nevemet, hogy oda kiabáltak, hogy beállok, nagyon kaotikusan futottam a kispad felé, kapkodtam a levegőt, és akkor sikerült, mire a pályára értem, sikerült megnyugodnom, mikor fölléptem. Igazából ott is mondhatni két úgymond lehetőségem volt, most nyilván azt betudjuk annak, hogy volt egy kis izgulás benne az egészben, de abból, hogy is maximalista vagyok magam, abból is, ha többet ki tudok hozni, akkor azt mondom, hogy jó volt, de így se szomorkodom.
1: És mi volt erősebb benned ebben a pillanatban, az álom beteljesülése, vagy pedig a bizonyítási vágy?
2: Igazából én azt mondom, hogy ez mindkettő bennem volt, hogy igazából megadták nekem úgymond a lehetőséget, és ebben az volt bennem, hogy abban a 10 percben is én mutassam meg, hogy tényleg alkalmas vagyok erre a feladatra, és úgymond inkább a bizonyítási vágy volt bennem.
1: Mennyire változtatta meg az én képedet, hogy profi szinten is pályára léptél? Nőtt az önbizalmad, többnek, jobbnak látod azóta magad, vagy mindig is helyén volt az önbizalmad és az önértékelésed?
2: Megmondom az összét, egy focista életében mindig ingadozva ez az önbizalom kérdése, és úgy gondolom, hogy engem az olyan szinten nem változtatott meg, hogy esetleg bemutatkoztam, vagy már úgymond tényleg profi szinten focizom. Én úgy gondolom, hogy ezután is ugyanolyan alázatos és úgymond szerény vagyok ezekkel a dolgokkal. Én nem szeretek úgymond ezekkel felvágni, és azt sem nagyon szeretem, mikor esetleg a családból valaki a közösségi médiára föltesz valami cikket, vagy bármit, mert én ezt nem szeretem, most nyilván ők teszik, mert hogy büszkék rám, de én mindig úgymond helyén tudtam kezelni ezeket a dolgokat.
1: És említetted, hogy ingadozó a focistáknál mindig az önbizalom. Ezt mi váltja ki? Esetleg az esetleges verességek, mondjuk, azok mindig visszahatnak ilyen értelemben, vagy a legtöbbekre?
2: Most nyilván igazából egy focistát sok minden úgymond gátolhatja ilyen téren, tehát hogy most akár egy rossz meccs, egy rossz megmozdulás, akár most visszatérünk, akár tényleg egy családi háttér, vagy akár ha összeveszik valaki olyan, akivel fontos neki, tehát igazából sok dolog úgymond hátráltathatja ezt a dolgot, de nyilván, hogyha én, mint csatárként, akkor tud elmenni kicsi az önbizalom, mikor eltelik úgy 4-5 meccs, hogy esetleg nem sikerül gólt rúgni, de utána, amikor az egy gól megtörténik, utána új út erővel megjön megint az önbizalom.
1: És a környezetettől kaptál valaha olyan visszajelzést, hogy a siker megváltoztatott, vagy inkább az jön vissza, hogy igazából nem változtál?
2: Hát a visszajelzések alapján úgy jön vissza, hogy nem változtam. Most nyilván erre nagyon oda próbálok figyelni, meg úgymond én így lettem nevelve gyerekkorom óta, hogy mindig két lábbal a földön járjunk, mert akkor szoktak a nagy fejleesések lenni, mikor ez nem így van, és én mindig próbálok erre figyelni, hogy tényleg két lábon a földön járjak, és mindent. Mert ami a múltba volt, a múltba volt, és a jövővel kell foglalkozni, meg a jelennel.
1: És ma már, amikor pályára lépsz, akkor inkább természetesnek érzed ezt a dolgot, vagy pedig még mindig inkább az álomszerűség van benne?
2: Ezt ilyen fiatalon nehéz azt mondani, hogy természetesnek érzem, mert nyilván úgymond küzdök ezzel egész évben, meg minden héten, minden edzésen, hogy én esetleg pályára tudjak lépni a hétvégi fordulóba, és én ezt úgy fogom fel, hogy akár 5 percet kapok, akár fél órát kapok, hogy abba fél órába úgymond még bizonyítsam, és meg tudjam, és ki tudjam magamból adni azt, ami én vagyok.
1: Ugye Böde Dani azt nyilatkozta tavaly a fiatal szabály kapcsán, hogy egy fiatal azért játszon, mert letépi az öregről a mezt, ne azért, mert a klubok pénzt kapnak miatta, hanem törjön utat magának. Mi játszódik le egy fiatal játékosnak a fejében, amikor mondjuk a Danitól egy ilyen mondatot hall, és azért róla tudjuk, hogy nagyon régóta a pályán van, tehát gyakorlatilag ti rajta nőtetek fel bizonyos értelemben, hogy ilyenkor könnyű ezen túllépni, mert úgy értem, hogy könnyű az öreget az öregről idézőjelben letépni a mezt, vagy pedig azért van az, hogy hát azért ez mégiscsak mondjuk a Böde Dani, vagy bármelyik másik.
2: Hát most nyilván öreg. Ilyenkor egy részében igazat mond, mert nyilván ilyenkor miért az játszon az a fiatal éppen, aki nem tesz meg mindent és 110%-ot minden edzésbe, mert csak azért játszik, mert hogy kell neki, ez teljes mértékben egyetértek ezzel. És úgy gondolom, hogy ez egy fiatalnak nem tehernek kell legyen, hanem ez természetes dolognak kéne legyen, hogy egy fiatal minden napban 110 meg 120%-ot belead, úgymond, és hogy a pályán kívül is és az edzés után is megcsinálja azokat a dolgokat, esetleg vagy kimaradni pluszba, vagy azt a regenerálást, hogy másnap jobb legyen, mint az adott posztján lévő, esetleg tényleg idősebb játékos.
1: Aha, értem. És amikor bemutatkoztál az NB1-ben, ugye akkor azt nyilatkoztad, hogy a karriered következő mérföldköve egy első osztályú gól lenne, hát ezt kipipáltad, ugye ezt azért kijelenthetjük, hiszen a Kisvárda elleni hazai mérkőzés alkalmával ugye 83. percben ezt a zseniális ollózós mozdulattal kivitelezett gólt lőtted, ami tulajdonképpen a Magyar Labdarúgó Szövetségtől a 2025-2026-os idényben kiérdemelte a szezongólja elismerést. Hogy éled meg ezt a díjat?
2: Hát ez még mindig hidegrázós pillanat nyilván, mert abban a pillanatban arra gondoltam, mikor gólt rúgtam, hogy megvan az első gólom, és tényleg, hogy erről álmodtam. Ott már meccs után kezdett cikázni a gondolatok, hogy hát, ha esetleg a hónap gólját sikerül-e, mert úgy gondolom, hogy ma az is egy nagyon hatalmas dolog, hogyha azt meg tudnám nyerni, és még az is így teltek, múltak a fordulók, és egyre jobban gondolkodtam, hogy mi lenne akkor, hogyha tényleg az év gólja is ez lenne. Nyilván nem gondoltam volna, hogy ez így lesz, de nagyon örülök neki.
1: Ez az elismerés megerősített abban, ami eddig voltál, vagy hát inkább új elvárásokat tett rád?
2: Ezt én úgy gondolom, hogy megerősített abban, hogy jó úton halad a karrierem, és hogy jó úton haladok én is, és hogyha ezt az alázatos munkát én folytatom, akkor nem lesznek itt gondok a jövőben.
1: Mennyire érzed csak is sajátodnak ezt az elismerést, és mennyire érzed egy közös sikernek?
2: Én úgy gondolom, hogy ezt nem csak saját érdem, tehát hogy ehhez kellett egy közösség, kellett a maga a csapat és a Paksi FC ez az egészhez úgymond, meg kellett a másik részéről egy támogató háttérű, mint a család. És ezt én nem úgy fogom fel, hogy ez csak az enyémek, hogy magamnak köszönhetem, hanem nyilván, hogyha ezek a dolgok nem lennének meg, akkor enélkül sehol se tartanék.
1: Milyen célok lebegnek most a szemed előtt?
2: A következő szezonra, meg úgy ámblokk az egészre, az van a szemem előtt, hogy nyilván próbálják most minél több játék lehetőséget kapni, és hogy minél több góllal tudjam segíteni a csapatot.
1: Akkor most egy kicsit ismerjük meg Galambos Jánost, Galát a pályán kívül. Mi a kedvenc időtöltésed, ha épp nem futballozol?
2: Ha én nem futballozok, akkor szeretek a barátaimmal lenni, akár most már a barátnőmmel is, és akkor velük szeretek igazából kikapcsolódni.
1: És mi az a dolog, amit úgy gondolsz, hogy a szurkolók nem tudnak róla, de mégis nagyon szerves része a személyiségednek, és nagyon meghatározó a tekintetben, hogy te ki vagy?
2: Számomra most én azt mondom, hogy nekem tényleg ez a sport meg a foci iránti szenvedélyem, ami lehet, hogy a pályán nem mutatja, de hogy én tényleg egy nagyon alázatos személynek tartom magam, és nem csak a pályán, hanem magán a pályán kívül is nagyon sok olyan dolgot teszek, hogy én napról napra minél jobb legyek, és szerintem ez az, amit sokan nem látnak nekem.
1: Követed a más csapatok meccseit, meg esetleg a külföldi labdarúgást is, és abból is tanulsz?
2: Igen, szoktam nézni meccseket, nyilván abból is tanul az ember, meg nyilván megnézi a topligákba játszó embereket, és azokból is nagyon sokat lehet tanulni.
1: Mik a legfontosabb értékek a számodra az életben, akár egy emberi kapcsolatban?
2: Egy emberi kapcsolatban nekem az a legfontosabb, hogy őszinte legyen felém bárki, és szerintem, ha ez az őszinteség nincs meg, az nem is egy igazi kapcsolat, vagy nem is egy igazi barátság, úgymond, mert akkor hát igazából szembe köpjük egymást szó szerint. Most én tényleg ezt az őszinteséget tudnám mondani, hogy aki velem őszinte, és olyan, azzal én is tudok úgy viszonyulni.
1: És mondjuk, ha azt mondja valaki, hogy fú, te most annyira rossz voltál ezen a meccsen, az azért fáj, vagy ilyenkor azt mondod, hogy na jó, az őszinteség az sokkal fontosabb, mint hogy cukormázzal leöntse.
2: Nyilván van egy önértékelésem, és gyerekkorom óta nekem ez nagyon megvan bennem, és én úgy gondolom, hogy ha őszintén ő elmondja, hogy most tényleg van, azoknak is van különböző fajtái, most nem az, hogy odaáll velém és tele kiabálja a fejemet, hanem odajön és elmondja nyugodtan, meg jó, kell az is, mikor ordít az ember, de odajön, elmondja nyugodtan, hogy ez és ez a baj, és hogy ebbe és ebbe kéne változtatni, és akkor nem egyből a hibát mondja, hanem hogy hogyan tudnám ezt kijavítani, és ezzel úgy gondolom, hogy ezzel semmi probléma nincsen, mert fiatal játékosoknak nem vagyunk tökéletesek, és egy idősebbtől egy tanácsot meg nem szégyen elfogadni.
1: Most ugye egy hónapra pihenőre vonultok, majd június közepe felé kezdődik újra a szezon vagy az idény. Mivel fog telni ez a pihenés?
2: Nyilván nálam minden nyári meg téli pihenés az aktívan töltődik, tehát hogy én idézőjesen nem szoktam leállni úgymond nagy pihenésekre. Most nyilván egy-két napig lehet, hogy tényleg semmit nem fog csinálni, nem csak tényleg csak a pihenését, de utána a futások, meg a külön edzések és a kondi edzések el fognak kezdődni.
1: Lassan az interjúnk végére érünk, úgyhogy néhány villámkérdéssel készültem így a végére, de nyugodtan magyarázhatod, hogyha szeretnéd. Nos, szóval akkor kinek szurkolsz majd a budapesti BL döntőn, a PSG-nek vagy az Arsenalnak?
2: Én a PSG-nek fogok szurkolni, szerintem nekik sokkal szimpatikusabb a játékuk, és sokkal jobb játékot játszanak szerintem, mint az Arsenal, és én inkább feléjük húz a szívem.
1: Ki a világ legjobb futballistája jelenleg szerinted?
2: Fú, hát ezt így nehéz megmondani nyilván, de...
1: Akkor mondhatsz kettőt is, akit nagyon szeretsz, vagy nagyon jónak látsz.
2: Fú, most ez így nehéz most itt mit mondani, mert tényleg nagyon sok jó játékos van, de most jelen pillanatban még Messit és Ronaldot is tudnám mondani amúgy, mert ők is ennyi idősen és ilyen színvonalon tudnak játszani, ez elképesztő.
1: Abszolút. Oké. Ha egy tökéletes gólt lősz, de senki nem emlékszik rá, attól az még tökéletes maradt számodra?
2: Persze, hogy tökéletes maradt számomra, tehát hogy ez nyilván most nem, engem úgymond nem nagyon érdekel, hogy befolyásol, hogy ki mit mond, vagy hogy a külső körülmények. Tehát, hogy én azt elkönyvelem magamnak, és igazából ezzel saját magamat tudom építeni.
1: Melyiket választanád? Megnyerni egy tét meccset, de nagyon gyenge játékkal, vagy elveszíteni egy küzdelmes mérkőzésen, ahol viszont kimagasló színvonalon teljesítesz?
2: Inkább nyerjünk, nagyon rosszul.
1: Oké. Okay. A foci inkább verseny másokkal, vagy folyamatos küzdelem önmagaddal?
2: Ez amúgy, megmondom az ősztét, ez igazából mind a kettő szerintem, mert nyilván egyszer küzd saját magáért az ember azért, hogy bekerüljön a csapatba, meg stb., meg magával, a lelki bajaival, meg amúgy minden ilyen dolog, amivel a profi sport jár, és más részében meg küzd maga a csapattársa ellen, aki helyére esetleg be kell, hogy kerüljön.
1: Aha, értem. Mikor izgulnál jobban? Egy büntetőrúgás előtt, amin a győzelem múlhat, vagy ha egy vesztes meccs után az edző vagy a klubvezető csak annyit mondana, hogy beszélnünk kell?
2: Akkor, mikor a klubvezető vagy az edző azt mondaná, hogy beszélnünk kell, most nyilván egy büntetőrúgáshoz az álljon oda, aki higgadt tud maradni, és aki ez nincs meg, az inkább tényleg ne álljon oda.
1: Inkább egy győztes gól utáni nagy ünneplés a csapattal, vagy egy randi a barátnőddel?
2: Hát ez úgy lenne egybekötve, hogy ünneplünk a csapattal,
1: is.
2: És akkor utána egy randi belefér.
1: Oké. Okay. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Még egyszer gratulálunk akkor az elismeréshez, amit a szezon legszebb góljáért kaptál, és hát akkor csak így tovább.
2: Köszönöm szépen.
1: Galambos Jánossal, a Paksi FC csatárával beszélgettünk, most pedig zenével folytatjuk.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
4: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
3: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz. Paks FM. Összeköt. Ugye, ha

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 38 perckor folytatódik az élesztő, és itt van már velem a vonalban Nagy Alma Virág, a Budapesti Operett Színház és a Győri Nemzeti Színház színművésze. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Annak apropóján invitáltalak ide a Paks FM stúdiójába, vagy pontosabban, hát ugye a kapcsolatot azért vettük fel, mert én május 3-án láttalak téged a Rudolf című musicalben a Győri Nemzeti Színházban, és mint megtudtam, bajai származású vagy, ami pedig a Paks FM-nek vételkörzete, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy bemutatunk téged, mint aki az egyik, számomra egyik legtehetségesebb fiatal énekes színésznő, mert hogy nagyon-nagyon sokat járok színházba, és tényleg rengeteg tapasztalatom van e tekintetben, és fantasztikusak voltatok a Rudolfban, úgyhogy ehhez először is gratulálok.
2: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm tényleg a lehetőséget is, hogy beszélgethetünk.
1: Akkor kezdjük is onnan, hogy hogyan kezdődött a zene és a színház iránti szereteted?
2: Igazából a zene, azt gondolom, hogy kiskorom óta az életem része. Szóval nekem abszolút élnek azok az emlékképek a fejemben, hogy Baján a zeneszobánkban édesapám gitározik, anyukám zongorázik, én énekelek, jön az öcsém, és ő meg fuvolázik. Tehát nálunk ezek a családi, úgymond dzsemmelések, nem azt mondom, hogy mindennapiak voltak, de gyakran előfordultak. Úgyhogy egész pici korom óta az életem része. Zongorázni tanultam, hegedülni, édesapám gitározni tanított, én mindenféle hangszert imádtam, és nagyon örülök, hogy ennyi hangszeren játszom, ha alapszinten is, de legalább egy ilyen szinten tudok rajtuk játszani. Aztán később a színház is beszippantott, mert olyan 9-10 éves lehettem, amikor a Bajai Fiatalok Színházának a Valahol Európában című előadására elvitt édesanyám, és én arra emlékszem, hogy egy csapat gyerek együtt szaladgál és játszik a színpadon, és mondtam anyának, hogy én is szeretnék itt lenni, és ezzel a sok-sok gyerekkel együtt játszani. És akkor beirattak a Bajai Színi Stúdióba, és aztán igazából teljesen egyértelművé vált számomra, hogy színésznő leszek, és a mindennapjaim részévé vált a színház és a Színi Stúdió. Aztán később szerencsére volt alkalmam komolyabb vizekre elvezni és kamatoztatni.
1: Akkor ezek szerint, ha jól értem, te zenész családba születtél, talán zenetanárok a szüleid, vagy hobbi zenészek?
2: Hobbi zenészek abszolút amatőr szinten, illetve apukám például autodidakta módon tanult meg gitározni, de nekem pont ezt tetszett benne. Én kicsikorom óta olyan vagyok, hogy ami kötelező, azt nagyon nehezen tudom megcsinálni és rávenni magamat. Ez már a kötelező olvasmányoknál is kiderült, hogy magamtól nagyon szívesen olvastam, de amit kötelezővé vált, az annyira nem jött be, és valahogy nem motivált annyira, úgyhogy nekem pont ezt tetszett, hogy hobbiból, amikor van kedvünk, amikor úgy érezzük, van szabadidőnk, akkor ültünk összezenélni.
1: És egyébként azóta, mióta színésznő lettél, és musical énekesnő vagy, azóta is még mondjuk a családi összejöveteleken mindig vannak ilyen nagy zenélések?
2: Hát ezek lassanként egyébként kikoptak az életünkből, pláne azért, mert a testvérem is és én is Budapesten folytattuk a gimnázium után a tanulmányainkat, de egyébként néha szokott lenni. Karácsonykor van, hogy összeülünk, és amilyen dalokat ismerünk, ezek általában az LGT dalok például, azokat torkunk szakadtából énekeljük, és azért néha még szokott lenni ilyen családi dzsemelés.
1: Na hát jók is ezek a dalok, az egyszer biztos. És kik voltak azok az emberek és művészek, ha már itt tartunk, akik téged inspiráltak? Akár a musical műfajban.
2: Igen. Én arra emlékszem, hogy egész kicsi koromtól kezdve egy Vágó Zsuzsi plakát volt a szobám ajtaján, mert egyszer jött Bajára, és tartott egy pici koncertet, és nekem az annyira megtetszett, hogy utána mindenem Vágó Zsuzsi is volt, egyfolytában a Vágó Zsuzsiról beszéltem, olyan akartam lenni, mint ő, úgy akartam énekelni, tanultam a dalokat, amiket ő énekelt, úgyhogy igazából ő volt az első olyan példaképen, akire így nagyon tisztán emlékszem, de aztán lett rengeteg, és egyébként azóta, mióta az Operett Színházban játszom, nagyon-nagyon sok példaképem lett.
1: Milyen út vezetett ideig? Tehát hogyan sikerült az Operett Színházba bejutnod? Ugye mondtad, hogy Baján kezdted a színészkedést, és aztán utána hova kerültél?
2: Baján, miután leérettségiztem, én felvételiztem a színművészeti egyetemre, de elsőre nem vettek föl, és akkor felvettek a Pesti Magyar Színi Akadémiára, ami a mostani Magyar Színháznak volt a színi akadémiája, vagy a színi stúdiója, és én ott töltöttem 2 évet. És nagyon sokat tanultam a mestereimtől egyébként, Varga Évától és Mátyási Szabolcstól, én nagyon-nagyon szerettem oda járni, mert egy olyan csapat része voltam, akiknek szintén az volt a céljuk, hogy a színműre bekerüljenek, és igazából az, hogy nem egyedül voltam a felvételi időszakokban például, hanem mindenkivel összetalálkoztam, aki osztálytársam vagy évfolyamtársam volt a felvételiken, nekem ez nagy megnyugvás volt, hogy nem vagyok egyedül, van ott egy ismerős arc, mert azért Bajáról, pláne úgy, hogy nem művészeti gimnáziumba jártam, tehát hogy maga a castingolás vagy a felvételizés nekem sosem volt az életem része, azért rettenetesen ijesztő 18 évesen vagy akár 20 évesen fölmenni Budapestre, és idegenek előtt verset mondani, énekelni, elmondani a motivációmat, hogy miért választottam mondjuk az adott monológot, ezek nekem nagyon új helyzetek voltak, és nagyon ijesztőek. Úgyhogy én nagyon örültem a Pesti Magyarnak, mert egy nagyon jó előkészítése volt igazából a színműs éveimnek.
1: És akkor hogyan emlékszel vissza az első operett színházas szerepedre? Mi volt az?
2: Fú, hát ez nagyon izgalmas. Az első operett színházas szerepem Katarina volt a Carmen Musicalből, és emlékszem, hogy éppen egy vizsgadarabunkat próbáltuk, amiben Földes Tamás az egyik művészet operett színháznak szintén benne volt, és kérdezte, a művész bejárónál beszélgettünk, és kérdezte, hogy na, Alma, te is kaptál e-mailt? Mondtam, hogy hát milyen e-mailt, vagy honnan kellett volna e-mailt kapnom, valami baj van, és azt mondta, hogy hát nézd meg az e-mailjeidet, mert én úgy tudom, hogy a lányom leszel a következő darabban. És néztem, hogy hát mármint az operett színháznak a darabjában. Igen, de mármint nem egy virga darabban, hanem egy olyan rendes, igazi operett színházas előadásban. Hát igen! És akkor megnéztem az e-mailjeimet, és hát sírva hívtam édesanyámat, akinek ugyanezekre a kérdéseire válaszoltam, hogy de tényleg igazi operettes előadásban fönt leszek a színpadon, és fizető nézők fognak engem nézni, és mondtam, hogy igen, anya, igen, úgyhogy elképesztően izgalmas volt, nagyon-nagyon, ezt szerintem soha nem fogom elfelejteni ezt a pillanatot.
1: Hát érezhető most is, ahogy beszélsz róla, hogy ez egy nagyon nagy élmény, ami tényleg benned maradt. Abszolút. De hát ezt el is hiszem, hiszen azért hát Földes Tamással is, nem tudom, te mennyire emlékszel, ugye a Rómeó és Júliának ő volt a Lőrinc barátja, és szerintem akkor, amikor az berobbant, az 2004, tehát még te még nagyon fiatal, sőt, lehet, hogy nem igen. is éltél már, nem is most hirtelen így.
2: Igen, hiszem, én 2001-es vagyok, úgyhogy 2004-ben már odás voltam.
1: Igen, de hogy tényleg, szóval azért az egy óriási élmény lehet ezekkel a színész legendákkal, mert mondhatjuk így, együtt játszani és egy színpadra, egy darabba kerülni. Akkor, szóval teljesen megértelek. Jó, és egyébként azóta azért meséljük el a Paks FM hallgatóinak, mert több darabban is játszasz, illetve játszottál, hogy mik ezek?
2: Így van, most már nekem nagy szerencsém volt, mert az osztályfőnököm Kisbi Attila tanár úr, aki ugye az Operett Színház igazgatója is. Úgyhogy így, hogy ő ennyire személyesen és ennyire behatóan ismerte az osztályt és ismert minket, így nagyon azt éreztem, hogy igazából tálcán kapjuk a jobbnál jobb szerepeket, és most már le is szerződtetett az Operett Színház, úgyhogy fix státuszom van és társulati tag lehetek, ami meg szintén egy olyan pillanat, amit soha nem fogok elfelejteni, azt gondolom. És most már egészen sok darabban játszom, a Hamupipőkében Hamupipőkét, a Szépség és a Szörnyetekben Szépséget, de van operett szerepem is, Mabel Gibsont alakítom a Cirkusz Hercegnő operettben, szóval elképesztő, hogy pár év alatt igazából, mert ez a harmadik évem nagyjából, amit ott töltök a társulatnál, és elképesztő, hogy ennyi idő alatt mennyi szereppel gazdagodhattam, és mennyi tapasztalatot szerezhettem.
1: Melyik áll jelenleg a legközelebb hozzád szerepek közül?
2: Ez nagyon nehéz kérdés, mert mindegyiket imádom valamiért. Azt hiszem, hogy a Rudolf az, amit szerintem életem végéig szeretnék játszani, de hát nyilván sajnos nem lehetséges. De az Operett Színházban azt hiszem a Szépség és a Szörnyeteg az, ami tényleg a szívem csücske. És most éppen ma este lesz egy előadás, este 7-kor, és alig várom, hogy felérjek Budapestre, és játszhassak.
1: Hát egyébként figyelj, Vágó Zsuzsi is, ha jól emlékszem, akkor a Rómeus Júliában még Júliaként kezdte, aztán a későbbiekben most nemrég láttam a Kerényi Miklós Gábornak egy ilyen újabb rendezését, talán a Papp László arénában, és ott meg szerintem már ő volt a Dadus. Szóval sose lehet tudni, a Rudolfba szerepet azt lehet, hogy tudsz váltani. Pontosan, Larisa Gróf nő is lehet akár. Igen. Aztán mennyire formálnak téged ezek a szerepek?
2: Igazából azt gondolom, hogy talán fordítva van ez nálam. Biztosan formálnak engem is a szerepek, és kicsit összeforra a személyiségem a szerepekkel, de inkább azt gondolom, hogy én tehetek bele nagyon sokat magamból a szerepbe és az adott karakterbe, és ennek nagyon örülök, hogy általában egyébként olyan karaktereket kapok, amik igazából nagyon közel állnak az én személyiségemhez, vagy az én lelkemhez, és nem kell túl mélyre ásnom magamban, hogy egy karakternek tudjak azonosulni a személyiségével. Úgyhogy igazából nálam én azt gondolom, hogy ez kicsit fordítva van, hogy inkább én teszek bele az én személyiségemből a karakterbe.
1: Uh-huh. Értem. És volt valaha olyan nehézség a karriered során, amit le kellett győznöd, vagy le kellett küzdeni?
2: Ez nagyon érdekes, mert természetesen volt, és mindenkinek volt. Azért én azt gondolom, hogy a nagy átlaghoz képest nagyon szerencsésnek tartom magam, mert felvettek a Pesti Magyarba, felvettek a színművészetire, tehát, hogy alapvetően egy sikeres tanulmányi éveket tudtam folytatni, tényleg olyan egyetemeken és iskolákban, ahova én szerettem volna járni. De nyilván azért voltak nehéz időszakok, voltak nagy elfáradások, nagy sírások, volt egyszer-kétszer, amikor fölhívtam édesanyámat, és azt mondtam, hogy én ezt soha többet nem akarom csinálni, én inkább síoktató leszek valahol Ausztriában is, hú, de jó lesz nekem. De valahogy mindig visszatértem arra, hogy nem tudok a színház nélkül élni. Hogyha én síoktató lennék, akkor a sípályán is énekelnék egyfolytában. Úgyhogy mindig voltak nehézségek, de szerencsére nálam olyan volt, hogy amikor egy picit elvesztettem volna a motivációmat, vagy megkérdőjeleződött volna bennem az, hogy én tényleg alkalmas vagyok-e erre az életmódra, amit a színészek élnek, mert azért ez nem egy egyszerű életmód, akkor mindig kaptam valami olyan lehetőséget, ami bebizonyította azt, hogy hát persze, hogy alkalmas vagyok rá. Hát nézd, Alma Virág, ezt is megcsinálod, nézd, azt is megcsinálod, nézd, Alma, most ilyen szerepet kaptál, és meg kell oldanod. Tehát én nagyon örülök ennek, hogy mindig ez volt egy pici mélypont, aztán jött egy hatalmas lehetőség és egy nagy magasság.
1: És szerinted mi a legnagyobb félreértés a musical-lel kapcsolatban, ami így az emberek fejében sokszor benne van?
2: Hát én tulajdonképpen valami hasonló témáról írtam a szakdolgozatomat is. Nyilván, ami a felszínen van, az nem feltétlen hazugság, amit szoktak mondani a nagyon beskatujázó emberek, hogy hát igen, ott csak táncikálnak, meg énekelnek a színpadon. Az a furcsa, hogy hozzárakják azt a szót, hogy csak. Mert pont ettől lesz szerintem nagyon nehéz az egész műfaj, mert nyilván egy ember sem énekel a hétköznapi életben, amikor valami nagy bánata van, tehát nekünk az a dolgunk, hogy ezt a lehető legtermészetesebben tegyük meg. És Nádasi Veronika a Színművészeti Egyetemen az egyik mesterünk volt, és ő mondta azt, hogy a színház akkor jó, amikor minél több érzékszervre hat. Nyilván a látvány a szemre hat, a hangok és a beszéd a fülre hat, és nagyon furcsa hangzik, de szerintem tényleg így van, hogy a zene az meg a lélekre hat, meg a szívre hat. És szerintem, hogyha megszólal egy dallam, vagy meghall az ember egy olyan dalszöveget, amivel fú, nagyon tud azonosulni, akkor ez teljesen mindegy, hogy az énekelve van, vagy prózában van elmondva.
1: Abszolút, és ráadásul nagyon magas színvonalon is teszitek mindezt az Operett Színházban is, és most már látom, hogy a Győri Nemzeti Színházban is, úgyhogy tényleg ehhez nagyon gratulálok. Van, tehát milyen célok lebegnek most a szemed előtt?
2: Igazából minden héten más szerepálmom van, más célom van, más szeretnék csinálni, de azt hiszem, hogy rengeteg, rengeteg musicalt szeretnék játszani. Annyit, hogy föl se tudjam sorolni papír nélkül a szerepeimet, kicsi szerepeket is, nagy szerepeket is, drámaiakat is, komikákat is. Én mindenfélét ki szeretnék próbálni, hogy minél hamarabb kiderüljön, hogy nekem mi áll a legjobban, vagy mi az, amit a legjobban élvezek, és reméljük, hogy ez minél több műfajban, vagy stílusban így lesz.
1: Na, de azért tudnál olyan musicalt mondani, amit te mondjuk magad láttál már, és azt mondod, hogy úristen, de jó lenne, ha egyszer én lennék benne a valaki?
2: Hát azt hiszem kettő ilyen van, de utána biztos, hogy az interjú után még hat eszembe jut. De a két nagy álmom az a Jekyll és Hyde-ból Emma Carew szerepe, és a Miss Saigonból Kim, egyszer nagyon-nagyon szeretnék lenni, úgyhogy remélem lesz alkalmam valami olyan rendezésben benne lenni, vagy ha valahol az országban csinálnak Miss Saigont, akkor lesz alkalmam benne lenni.
1: Hát aktuális lenne, mert nagyon régen volt már, én úgy emlékszem, hogy valamikor a 2000-es évek elején volt talán Miss Saigon így a magyar színházakban, úgyhogy szerintem előbb-utóbb ezt is elő fogják venni, mint ahogy a Rudolfot is, mert egyébként 2006 környékén, 2008 valahogy így, én úgy emlékszem, hogy akkor volt például Pécsen, ugye, és párhuzamosan ezzel az Operett Színházban is, szóval igazából 20-25 évente elővehetik nyugodtan, és az akkori közönségnek megmutathatják, úgyhogy erre simán van lehetőséged. És még egy utolsó kérdés, és akkor sajnos lejárt az időnk. Mit tanultál magadról a színpadon töltött néhány év alatt?
2: Azt gondolom, hogy nagyon embert próbáló az egész színházi szakma igazából, és a színészi szakma, és minden nap tényleg tanulunk valamit magunkról, hogy adott szituációkban, vagy adott helyzetekben hogy viselkedünk, és hogy tudjuk ezeket feldolgozni. Én azt hiszem, hogy azt tanultam, ami a legfontosabb, hogy sokkal több terhet bírok el, mint valaha gondoltam. Hogy pár évvel ezelőtt soha nem gondoltam volna, hogy mint most is éppen ebben az időszakban egyszerre három próba folyamatban veszek részt, három darabot próbálunk be. Ráadásul ezek közül az egyik darabot németül, mert a Notre Dame-i toronyőrrel német turnéra fogunk indulni az Operett Színházzal. Tehát most egy akkora ilyen feladat sokaságban vagyok, hogy nem gondoltam volna, hogy én valaha ebből például ki tudok úszni, vagy ki tudok mászni, de hát azt hiszem, hogy van rá bizonyíték, vagy én úgy érzem, hogy teljesen jól működök ebben, és hogy még ezt is bírom, mert olyan érdekes, hogy amikor én olyan ember vagyok, aki amikor azt csinálhatja, amit nagyon szeret, akkor abból bármennyit tud dolgozni, azzal bármennyit tud foglalkozni, és nagyon örülök, hogy egyrészt mind a három darab olyan, amit nagyon szeretek, másrészt meg, hogy tényleg energiát és motivációt nem veszítve próbálok egyik nap Győrben, másik nap Budapesten, harmadik nap egy másik darabot próbálok Budapesten, de hát erre vágytam, erre szerződtem.
1: Így van, így van, és tényleg aki szereti, amit csinál, az nem is munkaként éli ezt meg.
2: Így van.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Alma, hogy itt voltál velünk az Éteren keresztül, és akkor erről a német turnéról majd egy élménybeszámolóra várunk vissza, sok sikert hozzá, és természetesen sok sikert akkor az álom szerepeidhez is. Reméljük, hogy mindegyiket megkapod. További szép napot neked!
2: Köszönöm szépen, és köszönöm szépen az interjút.
1: Nagy Alma Virággal, a Budapesti Operett Színház és a Győri Nemzeti Színház színművészével beszélgettünk, most pedig hírek következik hamarosan.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar önkormányzati rendszer reformjáról, közölte a szervezet szerdán Facebook oldalán. A szervezet a bejegyzésben pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága. Mindez ugyanis lehetőséget teremt arra, hogy a településen élők szempontjai hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos döntéshozatalban. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a szövetség több alkalommal is kezdeményezett tárgyalásokat Magyar Péter miniszterelnökkel, valamint Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, választ azonban egyelőre nem kaptak. A MÖSZ elengedhetetlennek tartja a mielőbbi tárgyalások megkezdését és a rendszeres egyeztetést, amelyre, mint írták, az elmúlt 16 évben nem volt érdemi lehetőség. A szervezet meggyőződését fejezte ki, miszerint a kormány programjának sikeres megvalósításához az önkormányzatok sikeres működése is szükséges. A teljes javaslatcsomag elérhető a MÖSZ Facebook oldalán, írja az MTI. Folytatódott a héten a nagy sikerű Paksi harmadik kor egyeteme előadássorozat a Paksi Városháza földszinti nagytermében, mely ezúttal az állatvédelemmel foglalkozott. A Kortalan kapcsolódás, a gondoskodás, amit visszakapunk című előadásban az állatvédelem került fókuszba, mint az aktív időskor egyik kulcsa. Az előadó dr. Baklára egyetemi adjunktus, a Szövetkezeti Kutatóintézet vezető kutatója volt.
2: Az a tapasztalatom most már jó ideje, ahogyan tanítom egyébként az állatvédelmi jogot az egyetemen, és kutatom is, hogy ez a téma egyre inkább a fókuszba kerül. Ez egy nagyon-nagyon szerteágazó téma, sok mindenről lehet beszélni, állatkísérletekről, cirkuszokról, a házi kedvencek kérdéséről, például a házi kedvencek vegán étrendjéről.
3: Az idősek azok hogyan kapcsolódjanak?
2: Például úgy, hogy menhelyeket felkeresnek, és sétáltatást vállalnak, hogy örökbe fogadnak akár egy állatkerti állatot, akár egy állatmenhelyi állatot, odafigyelnek arra, hogy mit esznek, és nem esznek mondjuk annyi húst, mint amennyit általában véve mondjuk a magyar társadalom szokott. Odafigyelnek a vadon élő állatokra, és megpróbálják biztosítani azokat a természetes élőhelyeket, amik akár egy Natura 2000 területen, amik itt vannak közöttünk, előfordulnak, és mondjuk nem bolygatják meg, vagy például nem verik le a fecskefészkeket.
1: Dr. Baklára egyetemi adjunktus nemzetközi kutatásairól is beszélt a hallgatóságnak és rádiónknak is.
2: Azt látjuk Európában, hogy egyre inkább az állatvédelem egy ilyen központi téma lesz, és mivel én jogász vagyok,

0: vagyok így a jogi részét vizsgálom leginkább a területnek, és az látható, hogy az, hogy az állatok nem puszta dolgok, hanem érző lények, ez egyre inkább jelentkezik a szabályozásokban úgy, hogy sajátos, tulajdonképpen hozzájuk kötődő jogosultságokkal ruházza fel a magyar jog is, és egyébként az egyéb jogrendszerek az állatokat. Mondok egy példát, a spanyol jogban már például arról is szól a polgári törvénykönyv, hogy egy válás esetén mi legyen a házi kedvence.
1: Június 2-án lesz a tavaszi szemeszter utolsó előadása, akkor professzor dr. Pálné, Kovács Ilona jogász, politológus, egyetemi tanár beszél majd az önkormányzatiság útelágozásáról. Tóth Gabriella, a Déli Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet elnöke, a Paksi harmadik kor egyeteme társszervezője a fél év zárásról is tájékoztatta rádiónkat.
2: Ugye itt a város, az egyetem és a Déli Szomszédok egy hármas együttműködésben szervezi időről időre, szemeszterről szemeszterre ezeket az előadásokat. Ez most az utolsó előtti alkalom, már közelítünk a záráshoz. Még egy alkalom van, jövő héten van itt a záró időpontunk. A Déli Szomszédok Szövetkezet biztosítja itt a frissítőt a nyugdíjasoknak egy 10-15 percben, és utána pedig az oklevél átadások következnek, mint minden zárás során. Én bízom benne, hogy ez a 80 és 100 fő között fognak oklevelet kapni.
1: Újabb földrengés rázta meg szerda délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrábban és környékén is érezni lehetett, közölték az Európai Szeizmológiai Szolgálatok. A rengést 9 óra 51 perckor észlelték. Epicentrum a Sziszektől mintegy 10-11 kilométerre délre, Zágrábtól pedig körülbelül 57 kilométerre délkeletre volt. A földmozgás erősségéről eltérő első adatok jelentek meg, egyes jelentések szerint 4,1-es magnitudójú rengésről számoltak be, míg az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ automatikus adatai szerint a rengés magnitudója 3-as volt. A lakosok erős lökésekről, rövid, de határozott rázkódásról, valamint a házak, ablakok és bútorok remegéséről számoltak be. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés, írja az MTI.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
5: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. 2-től szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
3: Reklámot hallottatok.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 11 perc van, és megérkezett hozzám a stúdióba Takács Nagy Vivi. Szia, Vivi!
2: Jó reggel!
1: Hello! Tudod, mi volt ez a dal?
2: Most nem figyeltem.
1: Jaj, nem figyeltél? Nem. Hát a kedvenc sorozatunk egyik slágere.
2: Már másodjára kezdtem elnézni. Ilyen háttérben dolgozom, ugye? Ezzel szertartás szöveget írok. Így előre most, akikkel már sikerült ugye egyeztetnem, és akkor így írom, és tudod, így azt veszem észre, hogy így fölnézek, és így ott maradok. Jó, vissza a szertartás szöveg, mert úgy vagyok vele, hogy hát, ha kicsit a romantika, vagy a nem tudom, az több impulzust ad a szertartás szöveghez, kell a szenvedély, egy kicsit tényleg minden is, úgyhogy jókat kacarászom, de ugye én is, ahogy nézek sajnos sorozatokat, nagyon sokszor azt, hogy nem tudok egy helyben leülni, és így nézni, meg nem tudom, jaj, telefon, jaj, nem tudom mi, és így szaladgálok, mint a féhülyék otthon is, amikor senki nincs otthon rajtam kívül. De most így próbálom a második alkalommal egy kicsit jobban figyelni, és megfigyelni ezeket.
1: Egyébként én is elkezdtem másodszor nézni, de részben azért, mert én angolul nézem, és
2: igen.
1: Viszont
2: igen.
1: A másik meg az, hogy amúgy igen, az első alkalommal még egy csomó olyan részlet elkerült-e úgymond a figyelmemet.
2: Igen, nagyon sok.
1: Amit így nem. Most veszek észre a második megnézésre, és képzeld el, nem tudom, tudod-e, de a Logan nevű srác, az Antonio Cipriano, ő Broadway musical énekes.
2: Pont most láttam róla egy felvételt, egy ilyen rész videóban ugrott elő, gondolom nem véletlenül, mert konkrétan az Instagram keresőm, és nem tudom, hogy miért, mert nem kerestem egyikre sem rá, de az algoritmusom az teljesen, teljesen felborult, és így csak az Off-Campusnak az összes szereplőjéről, nem tudom, mindenki felugrik meg ugye jelenetek a sorozatból, és akkor így múltkor nézem, mondom, hogy jó, ez nem az, itt pörgettem, és akkor így azt látom, hogy egy ilyen színdarab, egy ilyen szőkehajú csajjal van a felvételen, mondom, de ismerős ez a srác, milyen jó hangja van, trööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
1: Én se.
2: Nem is ismerem, ugye ezt beszéltük, hogy nem ismerős számomra egyetlen egy szereplő sem. Úgyhogy...
1: Pedig állítólag egyébként a főszereplő lány, ő a Koronában, ő alakította a Kate Middletont gyerekkorában. Igen, igen, ezt most múltkor valahol olvastam.
2: Pedig meg... azt néztük a Koronát, igen. Sőt, én majdnem két.
1: Tehát még kisgyerek volt, hát mondjuk most sem nagyon öreg.
2: Nem, hát 19 éves, akkor mondjuk, ja, ez a 10.
1: Igen, de 10 körül 11-2 lehetett ott. De amúgy teljesen felismerhető meg minden, de minden esetben...
2: Most, hogy így mondod, most így visszagondolok, vagyis próbálok visszagondolni, de nagyon durva. Tényleg, egyébként. Tehát, hogy így, én a Koronát azt meg kétszer, vagy nem is tudom, háromszor is. Én nagyon szeretem a Korona sorozatot. De érdekes.
1: Na, szóval ő is, ja. És nekem is feldobta a See the Light-ot, tudod, az aranyhajból.
2: Igen.
1: Húristen, hát mondom, ez de jó. Hát, szóval teljesen el voltam ájulva tőle, és akkor utána néztem, és 19 éves korában debütált már a Broadway-en, ami azért nem kis dolog.
2: Hát nem, hát azért vajon.
1: Úristen, tehát, hogy nagyon tényleg jó Wikidbe, meg nem tudom én, tehát, hogy több olyan dalt láttam
2: az
1: tőle.
2: Az most lesz, itt is, nálunk is.
1: A Szegedi Szabadtérén. Megyek rá. Képzeld el.
2: Meg az RK-ben is, meg minden.
1: Az RK-ben is lesz, azt lehet, hogy ők hozzák a szabadtérire, mert szerintem ott van kapcsolódás.
2: Azt akarom megnézni majd a Szegedi Szabadtérén. Az a baj, hogy ott pont van egy olyan, hogy ott hétköznap is esküvőzöm, meg én össze-vissza vagyok. Annyi tervem volt a nyára, csak aztán így a tervek így hús elszállnak. Hogy így olyan nehéz, hogy 3 hónap úgymond a nyár, de hogy így konkrétan így a Lőrincsel valamelyik napig néztük, hogy szinte minden hétvége be van táblázva, a hétköznapok meg, hát ugye azok így pörögnek, mennek, akkor most majd az ovis szünetet, meg mindent megcsinálni, hogy jó, kimarad, hogy maradunk itthon, mit csinálunk, szóval, hogy így
1: És akkor nehogy lemaradjál.
2: És akkor én
1: szeret,
2: és akkor szeretnék, tudod, menni egy-két helyre, vagy egy koncert, vagy mit tudom én, Budapest Park, stb. Fesztivál. Múltkori nagy lendületben voltunk a barátnőmmel, így ültünk egy nagy asztalnál barátokkal, és így mondja, hogy hát jó, hogy mennek a fiúk, mit tudom én, a plázsra, valamilyen koncertre, és így néztem, hogy mi? És akkor mi nem megyünk? És akkor így néz rám a barátom, hogy hát ő arra megmondja őszintén, annyira nem menne, de hát Báj Alex az lesz utána következő héten. Jó, jegyet föl! Megyünk a Báj Alexre, szóval, hogy így tényleg néha ilyen random dolgokat, de a szegedit anyukámmal nagyon szeretjük, úgyhogy én arra hajazok, hogy csak ő is ilyen nagyon hülyén dolgozik, hogy valamikor így megnézni, hogy mikor érünk rá, mikor fér bele, és akkor úgy, hogy akkor ott aludni, aztán másnap reggel haza. Így szoktuk csinálni, régen mindig így csináltuk.
1: Igen, igen. Én most egy barátnőmmel megyek, tavaly meg unokatesumika voltam, az volt az, amikor így elmosott minket a...
2: Ja, igen, igen.
1: De akkor a mázlink volt, hogy kétszer megállították ugye a darabot, viszont a végén, amikor tényleg taps minden, akkor szakadt le úgy igazán az eső, úgyhogy...
2: Szívesen. Tudod, igen. Köszönöm szívesen.
1: Igen. Igen, igen. Ja, na, hát ez egy tök jó program egyébként.
2: Én nagyon.
1: A Budapest Parkban lesz egyébként a Grundos fiúknak is ismét a fellépése, és ővelük szeretnék majd egy beszélgetést összehozni, úgyhogy remélem, hogy ez sikerül is, és akkor lehet, hogy egyszer elmegyünk. Egyébként nagyon irigyeltelek a múltkori videó tudósításaid miatt, hogy mondom, de kár, hogy nem mentem a Berecki koncertre, nagyon jó. Még azok alapján, amit feltettél, pedig hát az töredéke volt.
2: Ugye írtam is, mert ez kedves hallgatók, így a Gabi egyszer csak írt, hogy élvezzem is a koncertet, és mondtam, hogy élveztem el a koncertet, és mondtam, hogy tényleg az, amit én feltettem, most egy-egy perceket próbáltam, hogy kicsit átérezzük, meg olyan pillanatokat, ami jó, most egy Lehetsz királyt majdnem a végéig fölvettem, vagy nem tudom, de hogy tényleg annyira hosszú volt, hogy így szerintem nagyjából egy fél órát vettem föl az egészből, de két órán keresztül én így szájtáltva ültem. Szóval ugye ez a jégmosoly, amit várt az egyik hallgató,
1: Mindegyházáról,
2: hogy így kérem, tehát nagyon durva. De hogy én komolyan mondom, ilyen sokkolódtam, hogy ott volt egy olyan rész, hogy így visszacsöppentem a 13-15 éves Vivibe, és hogy operettszínházban ülök, és hallgatom az Elizabetet, a Róma estét, hogy tényleg így elképesztő volt, és akkor ugye ő még hozta a West Side Story, a nem tudom, tehát, hogy így a Rebecca megszólalt, hát rázott a hideg, és pont Andinak tegnap mondtam, hogy olyan volt, te teljesen így átszellemülve visszatért neki az, hogy ő most színészkedik, és ilyen színészi játékkal, meg mindennel egybekötve adta elő, tehát, hogy nem az, hogy kiállt és eléneklem ezt a dalt, hanem egy Rebeccát pont, egy eszméletlen volt a jégmosoly, tehát, hogy így micsoda, hogy így...
1: Igen, az látszott a videóidon is, hogy koreográfia volt hozzá minden kitalálva, mindent, tehát amikor például a Szinetár Dórával ugye ketten...
2: Igen. Hát ott ugye meg a régi koreók előjöttek, és az is meg volt.
1: Ja, hát irigykedtem.
2: Nagyon-nagyon jó volt.
1: És hoztál, látom, a relikviád az itt van már bent. Az
2: igen, ezt csak itt ihatok belőle. Az lett mondva.
1: Jó, oké.
2: Úgyhogy itt a Paks FM rádióban iszom a Berecz kis pohárból. De egyébként tök jó, mert te is látod, itt van a Pécsi neked. Nekem meg itt van a Berecz kis pohi, és akkor így azzal el vagyunk. Nem, tényleg, egyébként jó is, mert mindig vagy elfelejtek hozni magammal innivalót, vizet szoktam nyilván itt is, de mennyivel, ez egy nagy pohár, ebbe több minden belefér, ide rakom, és akkor ezt tudom, hogy ezt muszáj meginnom.
1: Igen, igen. Egyébként láttam, hogy jövőre pedig a Dolhai Attila tölti az 50-et, és ők is gondolkodnak egy ilyen
2: nagyon ilyen kíváncsi koncertben. Lennék. Igen, igen, igen. Nagyon kíváncsi lennék egyébként, hogy... ugye nyilván ebből a hármasból, tehát az, hogyha mondjuk a Dolhai ugyanígy elhozná akár a Jan Zakata, a Szinetár Dóra, hát most egy Lehet király, akár a Róma és Júliából még egy-két számot.
1: Úristen,
2: kicsit csináljátok.
1: Igen.
2: Szóval tényleg elképesztő. Én nagyon szerettem azokat a videókat, amiket ugye csináltak most így az Olival, az Ábel Anita csinált egy ilyen videót, és akkor ment a Dolhai, Mészáros Árpád Zsolt, Jan Zakata, mitten, szóval többen beültek a kocsiba, és akkor így beszélgettek a barátságról, a munkáról, nem tudom. És ugye pont ez jött le, hogy mennyire irigylik úgymond jó, vagy nem negatív értelemben, hanem hogy pozitív értelemben, hogy a Zolinak ezt a fajta kitartását, ezt a fajta, hogy elment a színházból, mert, tehát hogy így mondta, hogy ők például egyáltalán nem, és még most is nyomják színházba, meg ugye nagyon sokáig még nyomták, miután elmentek Zoliék ugye a Dórival. Kíváncsi lennék, mert ugye a Jan Zakatának volt egy ilyen megmozdulása, egy arénás megmozdulása, ami nem lett végül. Nem tudom, hogy ez mire köthető. Én nagyon azt gondoltam, hogy volt egy terve, az nem jött össze így akár a létszámban, nem úgy fogytak a jegyek, vagy nem tudom, hogy egyáltalán volt-e ilyen, de volt kezdeményezés ezzel kapcsolatban, hogy olyan Zakata, mint színésznő és énekesnő csinál egy ilyen, ugyanilyen arénás koncertet. Ez még szerintem a tavalyi évben volt, és ez nem lett végül.
1: Hát nem tudom, hogy ez mire.
2: Ugye most ez is egy olyan, nagyon sokan csinálják ezt, hogy na akkor most egy aréna, vagy nem tudom, tehát az Olinak is ez egy ilyen kőkemény, fél éves, hanem több hónapos előkészület volt, és hát még amikor 80% volt nagyjából egy eladás, akkor még azt mondta, hogy ezzel még lehet nem is vagyunk a nullán. Tehát, hogy így tényleg az, hogy ez egy ilyen presztízs kérdés, az aréna, a dóm,
1: meg amit... költsége
2: ez
1: van.
2: Ez brutál, hát igen, amit a Zoli odapakolt amúgy alapjáraton, hogy így nyilván a töredékét láttuk, de az a vizuál, hát meg úgy maga az egész, ami oda föl volt építve, a táncosok, a gyönyörű háttér énekesnők, meg úgy minden, a zenekar, szóval, hogy ez egy olyan dolog, hogy szerintem ide így eljössz, és akkor te jól érzed magad, és megveregeted a vállat, hogy csináltam egy teltházas arénát 50 évesen. Szóval, hogy ez nem akkora bevételforrás, mint amit gondolnak sokan. Hát annó, amikor az itt csinált itt a három Puskást, vagy mit, meg előtte is aréna, meg mit, hogy így azt gondolják, hogy fú, ez annyiba kerül, meg hogy annyi pénz, persze, hát van neki bőven belőle bevétele, csak hogy a töredéke, ami hozzá eljut.
1: Igen,
2: tehát,
1: igen,
2: hogy hát így,
1: nem teszi zsebre az egészet.
2: Hát nem, meg ugye mindenkit kifizet, tehát itt is pont ez volt, hogy mire mindenkit kifizetsz, meg mindenki tényleg úgy dolgozik, hogy először még majd, hogy nem csak ingyen, igen. És akkor majd, amikor meg lesz, meg jönnek folyamatosan a bevételek nyilván a jegyekből, de hát nagyon hamar elment az a része, hogy mit egy 2-3 hete 85%-on volt, és ugye most arra, amikor meg volt a koncert, tényleg teltház volt. Aha. Tehát, hogy most ilyen nyilván egy-két szektorba mit tudom, volt 5 jegy kihagyva, meg mit tudom én, de most az is lehetett, hogy betegség miatt nem tudott eljönni. De nálunk én így fölnéztem, fullon tömve volt az egész, meg lent is. Nagyon jó helyünk volt alapjáraton.
1: Igen, láttam, hogy jó
2: zseniális,
1: helyen
2: a 103-as szektorban, én még itt sosem ültem. Úgy volt, hogy írták, hogy ilyen korlátozott kilátás. De én meg voltam már abban a szektorban, csak nem ennyire lent. És tudtam, hogy van előttünk egy ilyen korlát, de hát a kilátást az nem gátolta, egyáltalán nem. Úgyhogy nagyon jó helyünk volt, és jól is láttunk mindent. Én buliztam hatalmas. Amikor jött a Lehet király, ávadt. Fölállt mindenki, és bulizott rá, és eszméletlen volt.
1: De figyelj, és hogy kerül a Vitár és Iván a színpadra? Tehát nekik milyen közös együttműködés?
2: A közös együttműködés volt? Egyébként az a tavaly, vagy tavaly előtt volt a Hair Musical,
1: ja,
2: nekik a Domba.
1: Herbe, tényleg.
2: És ott. Jaj, és ők nagyon jóban lettek, tehát hogy nem tudom egyébként ezt sem, hogy ez hogy jött össze, mert hogy annyira különböző személyiségeknek gondolom őket. Szóval az Ivánt is, meg a Zolit, Ivánt nem ismerem, de Zolit meg igen, és hogy így nekem annyira nem jön össze, de akkora tűz volt ott, amikor ők ezt énekelték, ezt a, ugye ez az Ivan and the Parazonnak egy száma volt, és így mi? Hát anyukám tesó, és így ült, hogy Jézusom, ki ez a srác, hogy ő nem ismerte, ő már 60 felett van, és mondja, hogy én ezt a srácot még soha nem hallottam. Mondtam, hogy én pedig a Lőrinctől ismerem, tehát ő szerette nagyon ugye ez az alter világ, ami hova jár, ugye a Fishingon Orfű, meg nem tudom azon, ők ott vannak mindig. És nekünk az egyik közös számunk, az első közös számunk a Lőrinccel, ha megnyitod a szíved, és az ugye Ivan and the Parazol szám. Szóval, hogy nagyon jó volt, hogy ő ott volt. És nagyon feldobta az egészet. Egyébként ő nem volt ugye bejelentve, hogy ő jön, és egyszer csak így megjelent, hogy mi? Hogy, igen, akkor a Vitári Siván ugye a színpadon, és akkor megjelent, és azzal a lendülettel, amivel ő létezik, hát csak így kapkodtam a fejem, hogy hol van, itt van, ott van, szaladgált a színpadon, szóval cukik voltak.
1: Igen, igen, abszolút. Egyébként nekem, ha megnyitod a szíved, azt pont énekelni fogjuk a koncertünkön, majd május 30-án, tehát őszintén szólva, nekem meglepő volt, hogy élőben mennyivel másabb a srácnak a hangja, mint a stúdió felvételeken. Nagyon jó volt egyébként.
2: Nagyon tetszett, eszméletlen.
1: Csak nem tudtam, hogy honnan volt.
2: Meg ez egy régebbi szám, és ugye megnyitod a szíved, ez egy régebbi számuk már, és én azt gondolom, hogy öregszik az ember. Ez ugyanaz, hogy a kommenteknél is imádtam ezeket a kommenteket, hogy jaj, már a Zolinnak sem olyan a hangja. Hát persze, hát nem lehet összehasonlítani egy 30 éves fiatal srácot, mert az Zoli akkor konkrétan egy ilyen fiatal srácként nézett ki 18-20 évesnek, amikor 30 éves volt, most meg 50 éves. Hát azért ne hasonlítgassuk már azokat, hogy én nem gondolnám, hogy olyan hű, de nagyon változott, de változott neki a hangja, és igen, és már lehet, hogy nem tud kiénekelni, mit tudom én, a hangokba zárvába a legmagasabb hangokat, meg nem tudom, de ez egyáltalán például engem nem zavart, én nagyon szépen tudtam ezt így hallgatni, meg nem tudom, csak ugye ez nagyon sokszor azok az elvárások, amik vannak egy, akár egy előadó felé, hogy de bezzeg, nem tudtak legugolni a Lehetsz királynál, pedig a koreográfia benne volt. Hát persze, hogy hát ezzel rögtek, hogy nem fogunk akkor fölkelni. Azt mondta az Oliot, hogy hát legugolhatunk akár, de akkor ott is maradunk, hogy mindegyiket most figyeljen, Mészáros Árpád Zsolt is nem mai Csibe, a Dolhai szintén nem, szóval, hogy így
1: jó, hát azért az 50 az még nem olyan idős.
2: Nem az idősről beszélek, hanem maga az, hogy az Oli is végig ugrált az egész
1: igen,
2: előadást.
1: Nagy dinamika volt benne.
2: Egyszerűen így, amikor lenyomta a Jacksont is három számba, mint a Billie Jean, meg nem is tudom, mik voltak még, amiket nyomott, és akkor így álltam, hogy van még neki, hát már lenyomott egy másfél órát, érted, a koncertből, vagy többet is, és akkor még most, még jön egy Jackson, és utána lenyomott egy hangokba zárvát, szóval, hogy így
1: hát azért szerintem sokan vagyunk úgy, hogy örülnénk mi neki, ha 50 évesen olyan hangunk lenne.
2: Biztosan. A hangban is, és nem meg tudom, ilyen színpadi produ, vagy ahogy ő létezik. Igen.
1: Nagyon vitt magával abszolút azok a videók is, amiket feltettél, tehát egyszerűen teljesen. De tényleg én azt hittem, mondom, hogy te jó ég, a Vivi az nem is élvez belőle.
2: De nagyon. Csinált,
1: mi folyamatosan ez.
2: Meg tudod, mit csináltam, mondom ezt, hogy ott volt a koncert, és akkor így. Akkor néha ránéztem.
1: Mi most azt mutatja, hogy így oldalra kirakta a telefont, és közben nézte a...
2: Igen.
1: Jó, ez jól tetted, ügyes volt. Na, hát figyelj, akkor én most átadom neked a terepet, mert fél tíz van már. Igen, 9 óra 29 perc, úgyhogy neked akkor jó munkát, a hallgatóknak jövök. Pedig további jó rádiózást, nagyon köszi, hogy velem tartottatok itt az élesztőben, reggel 6 és fél 10 között én Harmad Gabi voltam, velem legközelebb milyen nap van most? Csütörtök, akkor pénteken, holnap a szabad péntekben találkozhatok. Addig is sziasztok!
0: Mindenki felébredt! Akkor irány dolgozni! Élesztő! Holnap reggel is veletek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
1: Vállalkozók, vezetők, értékesítők!

0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takásnai Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek veletek, hozom a jó zenéket, aztán hamarosan meglessük, milyen időre számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint, és az óra végén jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Rita Oráltól a You Only Love Me 2023-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Justin Bieber-től szólt a Daisies 2025-ből, mi pedig már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon. Az időkép előrejelzése szerint hőségmentes csütörtökre van kilátás, de főként napos lesz ma az idő a térségben, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék pedig egyáltalán nem várható. Az északi, északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk erős lökések, megszűnik ugyan a kánikula, de délután azért 24 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Szerintem ez egy egészen elviselhető idő, én ezt nagyon-nagyon szeretem, én egész nyáron, sőt egész évben nagyon ellennék egy ilyen 20-27 fokos hőmérséklettel. Délután még megnézzük, hogy milyen idő várható a holnapi napon, addig is tartsatok velünk, most viszont megyünk tovább, Miles Smith-től, tőle pedig szóljon a Stay 2025-ből.

0: most közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinformó oldala. Az M6-os autópályán Budapest felé a 18-as kilométernél lévő értékszaki parterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd ércentrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelő utat. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán Szekszárd-Gement csomópontnál burkolat felújítás kezdődött, a 142-es és 146-os kilométer között a külső és a lassító sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára. Bátaszék után a B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A 6-os főúton Hird határában a 182-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz 55-ös és az 51-es kilométer között útépítők dolgoznak mozgó terelés mellett, az aktuális munkaterületnél a félútpályát zárták le. A 62-es és a 63-as kilométer között Dunaföldvár belterületén a vasútállomás közelében üzemeltetési munkálatok miatt napközben félpályás korlátozás mellett lehet áthaladni. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton útkarbantartási munkák folynak a 107-es és a 110-es kilométer között, mindkét irányban útszükületre kell számítani. Paks-Cece összekötő úton burkolatjelfestés zajlik a 0-as és a 19-es kilométer között. Mindkét irányban útszükületre kell számítani. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, vigyázzatok ti is az utakon, biztonságos utazást kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, össze!

0: részese az interaktív élményeknek.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
3: Idén már 34-szer rakfészket Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése. Szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Ténelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barokk Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Minisztérium irodáiban, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Tar Zoltán a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta, megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések és közpénz felhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása. Hozzátette, szerda reggel a NAV munkatársai megjelentek a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő, valamint a minisztérium irodáiban, hogy házkutatást tartsanak és összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül. A miniszter elmondta, a vizsgálat eredményeiről a NAV munkatársai beszámolnak majd, írja az MTI. Az atomerőmű, a Paks 2 és a rendőri múltja is meghatározta, hogy milyen bizottsági munkákba delegálják a Tolna vármegyei 3-as körzet országgyűlési képviselőjét, Cseh Tamást. Erről a képviselő nyilatkozott rádiónknak. Kihangsúlyozta, mindkét terület fontos a számára, ami pedig az atomenergetikát illeti, a körzetben élők számára is meghatározó.
6: Az egyik az magától értetődő volt, a rendészeti bizottságba kaptam egy tagságot. Ugye ez munka kedvéért külön bomlik még kettő albizottságra, hogy ne legyen olyan egyszerű, egy rendvédelmi és egy honvédelmi albizottságra, tehát itt kettő miniszter munkáját felügyeljük, illetve támogatjuk. Ezen kívül pedig ugye nyilván a Paks 1, Paks 2 kérdései miatt Kapitány István miniszter úr felkérésére a gazdasági és energetikai bizottságba kaptam lehetőséget. Ugye mind a két terület egyformán fontos, mind a kettő azt mondom, hogy a szívemnek is fontos, illetve hát a választópolgárok szempontjából.
5: Cseh Tamás arról is beszélt, hogy a napokban kinevezett energetikai államtitkárral, Tóth Andrással a személyes kapcsolattartás lehetőségét kérte. A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által kinevezett szakember többek között a Paks 2 projekttel kapcsolatos stratégia kialakításáért fog felelni.
6: Nem csak Paks 1 és Paks 2 kérdéskörre tartozik államtitkár úrnak a feladatai közé, hanem az egész hazai energetika szektornak az átvizsgálása és a megfelelő döntések meghozatala. A kapcsolatról annyit, hogy felvettük a kapcsolatot, és el is fogjuk kezdeni ezt a munkát. A Tisza berendezkedése általában véve is olyan, illetve ebben a területben én külön kiharcoltam ezt a dolgot, hogy országgyűlési képviselő nélkül ne szülessenek döntések, ne szülessenek olyan megállapítások, ami kihatással van mindannyiunk életére.
5: Értékelte a rájátszást és az elmúlt bajnoki szezont az ASE NB1-es kosárlabda csapatának vezető edzője. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a Paksi együttes hétfőn a Kaposvár ellen megvívott utolsó bronzmeccsén kikapott, így az Atomos Gárda a negyedik helyen zárta a magyar bajnokságot. Gulyás Róbert vezetőedző a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában kitért a bronzmeccsekre is. A bronzcsatában az egész évben kiválóan szereplő Kaposvárt kellett volna legalább egyszer legyőznünk idegenben. A hazai és az idegenbeli meccsek folyamán két különböző asét láthattunk. A

0: kevés úton még közepes játékkal is sima győzelmet tudtunk aratni, a somogyiaknál azonban nagyon gyenge dobószázalékkal, sokszor gyermeteg eladott labdákkal és védekezési hibákkal esélytelenek voltunk a győzelemre. A Kaposvár megérdemelten szerezte meg a bronzérmet, sokkal jobban vágytak rá, mint a csapatunk, fogalmazott Gulyás Róbert. A vezető edző szerint nem alakult ki igazi csapat, és nem volt igazi vezére a gárdának ebben a szezonban. Hozzátette, tanulniuk kell a hibáikból, fejben sokkal erősebbnek kell lenniük, és a következő szezonban ezeket a hibákat nem szabad újból elkövetniük.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem mindenkinek jól telik eddig a délelőttje. Én ebben az órában is szállítom nektek a jó zenéket, aztán hamarosan meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön ezen a héten. Hozok még nektek Pálfikati kolléganőmtől is két tudósítást. Az egyik a gyerekek hetéről fog szólni, amit a Deák Ferenc általános iskolában szerveztek ezen a héten a gyermekek örömére. A másik pedig a kalocsai repülő napról fog érkezni, az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Taylor Swift-től a Dress 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Május 29-én egy kiállítás lesz Komjáti Tamásné, Horváth Ágnes, szövő népi iparművész megnyitója. Lesz 17 órakor a Tolnai Művelődési Központban. Május 30-án a Chiliben 20:30-kor Silent Zone BL After koncert lesz. Ott lesz a kolléganőnk is, Harmad Gabi, úgyhogy vele is találkozhattok. Május 30-án gyereknap lesz az ASE sporttelepen, ahol 10 órától már várják az érdeklődő gyermekeket és szüleiket. 10 órától például 11-es rugó verseny lesz, 10-15-től ringató lesz Jáklik Lopcsik Klaudiával, 16 órakor Zabszalma együttes koncertje, és 10-től 18 óráig pedig folyamatos kísérő programok lesznek, ugrálóvárak, csillámtetoválás, VR állomások, ügyességi játékok, szóval rengeteg szuper program lesz, úgyhogy érezzétek jól magatokat. Május 30-án nem csak a gyermekeknek, de a felnőtteknek is kedveznek Bölcskén, ugyanis borongolás lesz, poros kalandozások a Bölcskei Pince faluban, 5 kóstolóponton, pontonként 3 bort lehet kóstolni, és minden helyszínen borkorcsolyákat lehet fogyasztani. A kezdés 13 órakor lesz, ebéd pedig a Béke téren várja az érdeklődőket. Május 30-án 26. német nemzetiségi nap lesz, és 35 éves a Rocker Schilling zenekar. Ők 15 órakor lépnek majd fel a Táncsics Parkban, de folyamatosan szuper hangulattal vár bennünket a német nemzetiségi nap. Lesz például Paksi Német Nemzetiségi Tánccsoport előadása, és bál a Kierkrein zenekarral. Május 30-án Simon tornyán futóverseny lesz, a Vártól Várig elnevezésű program keretein belül, úgyhogy aki készteti és érez egy jó kis maratonra ebben a nagy melegben, az ne hagyja ki. Május 29-én és 30-án Tolna város napja lesz a Hősök terén, ne hagyjátok ki, mert remek programokkal, gyerek és felnőtt programokkal is egyaránt várják az érdeklődőket. Május 31-én Dunakömlődi gyereknap lesz 15 és 19 óra között a focipályán, ahol rengeteg program lesz, mint például gyereknapi kalantúra, ugrálóvár, óriás focidárt, kreatív sátorok és sok egyéb kiegészítő program. Május 31-én is találkozhattok velem és a kisfiammal, ugyanis Kicsi Gesztenye Klub koncert lesz a Csengeiben 15:30-kor, ne hagyjátok ki, szerintem szuper lesz. Május 31-én Kalocsán is gyereknap lesz az Érsek kertben, happarti lesz, gyerekbűvész show lesz, Bolhi Cirmi gyermekkoncert és sok-sok kiegészítő program, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás 9 és 12:30 között. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Pablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: A hétvégi listát is megtöltjük majd jó zenékkel, bemutatkoznak új felvételek, és már előjáróban egy jó hír, hogy nem csak Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter táncolhat az egykori Éhezők fiadala című film egyik betétdalának átdolgozására, hanem mi is, ez a Midnight. Ma Sakó Dávidék csapata is hozott egy újdonságot, megszólal a Halott pénz, ez a gyereke. További jó zenéért pedig ne tekergesd a rádiót, maradj a Pax FM-en, szombat délután találkozunk.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már érkezik is Páfi Kati kolléganőm tudósítása. A Paksi Deák Ferenc általános iskolában a héten a gyermekek örömére az alsó tagozaton gyermekek hete, a felső tagozaton pedig kamaszok hete van. Kedden kvíz, szerdán ugráló légvár, csillámtetkó, kötélhúzás, legleg verseny várta a fiatalokat, csütörtökön kézműves délután, pénteken fagyi koncert és aszfaltrajzolás a program. A részletekről Liszmájerné Bok Brigitta beszélt kolléganőnknek a tegnapi napon, ezt hallhatjátok most.
2: Gyerekhét van a Deák Ferenc általános iskolában, alsó és felső tagozatban is. Mesélj nekem, Brigitta, arról, hogy ez mekkora hagyomány már nálatok, és gondolom nagyon nagy örömmel várják a gyerekek ezt a hetet. A Marci mesélt nekem itt például arról, hogy a héten kevés a tanulás, nincs házi feladat, hosszabbak a szünetek, tehát ez már nagyon happy.
3: Évek óta visszanyúló hagyomány a gyermekek hete, amit május utolsó hetében rendezünk meg tanulóink számára. Idén kicsit túlnyúlunk a héten, hiszen több mint 5 napon keresztül olyan programokat kínálunk tanulóinknak, amik egy kicsit másabbak, mint a hétköznapi programok. Nagyon népszerű tanulóink körében az ugrálóvár, mert mindkét tagozaton megtalálható a nap folyamán. Ugyanakkor sportos rendezvényeink, csillámtetoválás is szerepel a repertoárban. Nagy érdeklődés várja a kézműves foglalkozásokat, és a pénteki napra beígért fagyit, hiszen itt a jó idő, már-már nyári meleg, mely gyerek ne örülne a fagylaltnak. Koncerttel zárjuk a hetet, a Napvilág zenekar érkezik az alsó tagozat udvarába. Jövő hét folyamán pedig kedden Ki mit tudra invitáljuk alsó tagozatos tanulóinkat. Minden évben hatalmas várakozás előzi meg a Ki mit tudunkat. Tavaly már szülők is bekapcsolódtak egy-egy zenei produkcióba, a pedagógusok és a tanulók örömére egyaránt. Ahhoz, hogy ezt a programot a gyerekeink elé tudjuk kínálni, támogatásra is van szükség. Idén is sikeres pályázatot nyújtottunk be Paksváros önkormányzatához, valamint szülői támogatással is sikerült megvalósítanunk ezeket az apropókat. Iskolánknak közel 350 tanulója tud részt venni a mai ugrálóvár rendezvényen. A többnapos programokat, amiket az alsósoknak kínálunk, pedig 200 tanuló látogathat. Hálásan köszönöm kollégáimnak a munkáját, akik április óta készülnek erre a rendezvényre. Sziporkáznak az ötletekkel, és már-már úgy tűnik, hogy ez a hét is kevés, mint időintervallum. Hogy az ő befektetett energiájuknak köszönhetően valósul meg a gyermekek hete a Paksi Deák Ferenc általános iskolában.
1: Páfi Kati kolléganőnk megkérdezett egy 10 éves tanulót is, Csizmadia Mártont, aki az osztálytársaival együtt nagyon élvezik ezeket a könnyed programokat. A vele készült interjút hallhatjátok most.
4: Az ugrálóvár tetszett a legjobban. Szerintem nagyon jó, mert gyerek héten nem kapunk házi feladatot, annyira nem is tanulunk sokat, és több a szünet. Elvileg volt mozi tegnap, most van ugrálóvár. A többit nem tudom.
2: Az ugrálóvárban mit szeretsz egyébként?
4: Hát az, hogy mindenki bemegy, és akkor tudunk fogóskázni egy nagyot. Az egyik osztálytársunk hiányzik, mert elvileg bárányhimlős lett, de azon kívül mindenki itt van.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Folytatjuk a Pax FM slágereivel.
1: Pax FM. Összeköt.
0: Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
5: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Reklámot hallottatok.

És már hozom is nektek a mai nyereményjáték kérdését, mert hogy boros kalandozás lesz a Bölcskei Pince faluban borongolás elnevezéssel, ahol 5 kóstoló ponton, pontonként 3 féle bort lehet majd kóstolni, és borkorcsolyákat lehet falatozni minden helyszínen. A kezdés 13 óra, és ebéd pedig a Béke téren lesz, úgyhogy mindenképp menjetek és érezzétek jól magatokat. A kérdésem a következő. Hol lesz a borongolás? A. Bölcskén, vagy B. Szekszárdon? A helyes megfejtéseket a 2094110001-es SMS és Viber számunkra várom. Játszatok velünk, sok sikert kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

0: közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinformó oldala. Az M6-os autópályán Budapest felé a 18-as kilométernél lévő értékszaki parterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtó ágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd ércentrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelő utat. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán Szekszárd-Gement csomópontnál burkolat felújítás kezdődött, a 142-es és 146-os kilométer között a külső és a lassító sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára. Bátaszék után a B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A 6-os főúton Hird határában a 182-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz 55-ös és az 51-es kilométer között útépítők dolgoznak mozgó terelés mellett, az aktuális munkaterületnél a félútpályát zárták le. A 62-es és a 63-as kilométer között Dunaföldvár belterületén a vasútállomás közelében üzemeltetési munkálatok miatt napközben félpályás korlátozás mellett lehet áthaladni. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton útkarbantartási munkák folynak a 107-es és a 110-es kilométer között, mindkét irányban útszükületre kell számítani. Paks-Cece összekötő úton burkolatjelfestés zajlik a 0-as és a 19-es kilométer között. Mindkét irányba útszükületre kell számítani. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, vigyázzatok ti is az utakon, biztonságos utazást kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Ultrahanggal sikerült vírusokat elpusztítaniuk kutatóknak, többek között influenza és COVID vírusokat is, és felfedezték a D-vitamin eddig nem ismert hatását. Egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át, és olyan hatással lehet a bolygónkra a rakéta indítások sorozata, amire eddig kevesen gondoltak. Többek között ezekkel foglalkozunk majd. Szó lesz arról a faanyagról is, amiért nem kell egyetlen fát sem kivágni. Ez egyébként a parafa, és azt is elárulom majd, hogy miért nincs egyetlen egy híd sem a világ leghosszabb folyóján. Hazai szenzációról is szó lesz, orvostörténeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem, embrióból szűrték ki a súlyos SMA betegséget, és így született meg egészségesen egy kisfiú, szóval érdemes lesz velem tartani, én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
6: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén.

0: ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Vasárnapig tehetik meg a fagykár bejelentéseket a gazdálkodók, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerdán az MTI-vel. A tájékoztatás szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, ha az agro.met.hu oldalon az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A Hungaromet tájékoztatása szerint ugyan folyamatban van az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatainak felülvizsgálata, mert a jelenleg alkalmazott módszerek egyes térségekben nem minden esetben tükrözték megfelelő pontossággal a kialakult hőmérsékletet. Az atomerőmű, a Paks 2 és a rendőri múltja is meghatározta, hogy milyen bizottsági munkákba delegálják a Tolna vármegyei 3-as körzet országgyűlési képviselőjét, Cseh Tamást. Erről a képviselő nyilatkozott rádiónknak. Kihangsúlyozta, mindkét terület fontos a számára, ami pedig az atomenergetikát illeti, a körzetben élők számára is meghatározó.
4: Az egyik az magától értetődő volt, a rendészeti bizottságba kaptam egy tagságot. Ugye ez munka kedvéért külön bomlik még kettő albizottságra. Ne legyen olyan egyszerű, egy rendvédelmi és egy honvédelmi albizottságra, tehát itt kettő miniszter munkáját felügyeljük, illetve támogatjuk. Ezen kívül pedig ugye nyilván a Paks 1, Paks 2 kérdései miatt Kapitány István miniszter úr felkérésére a gazdasági és energetikai bizottságba kaptam lehetőséget. Ugye mind a két terület egyformán fontos, mind a kettő azt mondom, hogy a szívemnek is fontos, illetve hát a választópolgárok szempontjából.
3: Cseh Tamás arról is beszélt, hogy a napokban kinevezett energetikai államtitkárral, Tóth Andrással a személyes kapcsolattartás lehetőségét kérte. A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által kinevezett szakember többek között a Paks 2 projekttel kapcsolatos stratégia kialakításáért fog felelni.
4: Nem csak Paks 1 és Paks 2 kérdéskörre tartozik államtitkár úrnak a feladatai közé, hanem az egész hazai energetika szektornak az átvizsgálása és a megfelelő döntések meghozatala. Kapcsolatról annyit, hogy felvettük a kapcsolatot, és el is fogjuk kezdeni ezt a munkát. A Tisza berendezkedése általában véve is olyan, illetve ebben a területben én külön kiharcoltam ezt a dolgot, hogy országgyűlési képviselő nélkül ne szülessenek döntések, ne szülessenek olyan megállapítások, ami kihatással van mindannyiunk életére.
3: A szekszárdi törvényszék május 26-án börtönbüntetésre ítélte azt a férfit, aki a magyar miniszterelnök megölését helyezte kilátásba, illetve másokat is erre buzdított. A vádlott férfi 2025. június 10-én egy mobiltelefonnal Bölcskei otthonában önmagáról elkészítette azt a videófelvételt, amelyben Magyarország miniszterelnökének a megölését helyezte kilátásba, közölte a szekszárdi törvényszék. A férfi még aznap közzétette a videót TikTok oldalán, ami után egy néző bejelentést tett a hatóságokhoz. A rendőrök kiszálltak a vádlotthoz, akitől egy kovácsolt vaskardot és elektronikai eszközöket foglaltak le. A vádlott nyilvánosan közzétett felvételeken túl több videót is készített magáról, amelyekben ugyancsak a magyar miniszterelnök megölésére vállalkozik, illetve más személyeket is buzdít erre a cselekedetre. Ezekre tekintettel a bíróság felfüggesztés próbaidejére elrendelte a vádlott pártfogó felügyeletét is. Az ítélet nem jogerős, mivel a kihirdetését követően a vádlott és védője a bűncselekmény minősítésének megváltoztatása érdekében fellebbezést jelentett be. Az ügyész jogorvoslati nyilatkozatának előterjesztésére 3 munkanap gondolkodási időt tartott fenn.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Értékelte a rájátszást és az elmúlt bajnoki szezont az ASE NB1-es kosárlabda csapatának vezető edzője. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a Paksi együttes hétfőn a Kaposvár ellen megvívott utolsó bronzmeccsén kikapott, így az Atomos Gárda a negyedik helyen zárta a magyar bajnokságot. Gulyás Róbert vezetőedző a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában kitért a bronzmeccsekre is. A bronzcsatában az egész évben kiválóan szereplő Kaposvárt kellett volna legalább egyszer legyőznünk idegenben. A hazai és az idegenbeli meccsek folyamán két különböző asét láthattunk. A Gesztenyés úton még közepes játék is sima győzelmet tudtunk aratni, a somogyiaknál azonban nagyon gyenge dobószázalékkal, sokszor gyermeteg eladott labdákkal és védekezési hibákkal esélytelenek voltunk a győzelemre. A Kaposvár megérdemelten szerezte

0: meg a bronzérmet, sokkal jobban vágytak rá, mint a csapatunk, fogalmazott Gulyás Róbert. A vezető edző szerint nem alakult ki igazi csapat, és nem volt igazi vezére a gárdának ebben a szezonban. Hozzátette, tanulniuk kell a hibáikból, fejben sokkal erősebbnek kell lenniük, és a következő szezonban ezeket a hibákat nem szabad újból elkövetniük.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Köszi, Robi, a híreket, a stúdióban pedig ismét Takács Nagy Vivi. Sziasztok! Remélem, jól telik a napotok. Én ebben az órában is hozom nektek a jobbnál jobb Paks FM-es slágereket. Aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of órára, ugyanis jönnek Levi kedvencei, déltől egyik megéri minket hallgatni. Jó lesz! Aztán érkezik még Páfi Kati kolléganőm tudósítása a kalocsai repülőnapról, és jön még az óra végén a nyereményi játék kérdése is, ahol páros belépő jegyet lehet nyerni a borongolás elnevezésű eseményre, úgyhogy játszatok velünk és hallgassátok a Paks FM-et. Most viszont megyünk tovább Matomával és Becky Hillel, pedig szóljon a False Alarm 2016-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Led Zeppelintől szólt az Immigrant Song című dal. Nekem erről a számról mindig az jut eszembe, hogy a tűzvirágos Dávid bácsinak ez a csengő hangja, és mindig jókat kacagtunk, amikor megszólalt egy próba alkalmával. Na hát ezzel a dallal is készül nektek Levi a következő Best of órában. Ugyanis Best of kedvencek jönnek Levitől, és nagyon-nagyon sok érdekességet hoz nekünk. Jön Nirvana, The Beatles, Pink Floyd, Babel, és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni a következő órában is. Most viszont mi megyünk tovább Horváth Tamással, tőle pedig Szóljon a karjaiban tart a szél 2025-ből.

0: XFM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már érkezik is Páfi Kati kolléganőm következő egyben utolsó tudósítása. Pünkös hétvégén a kalocsai repülőtéren legendák a levegőben elnevezéssel repülő napot rendeztek. A kétnapos esemény első napján Besenyei Péter műrepülő világbajnok is tiszteletét tette. Több típusú merevszárnyú repülőgéppel és helikopterrel is lehetett sétarepülni és élményrepülni, de látható volt az MB-339 olasz fejlesztésű gyakorló és harci repülőgép méretarányos változata is, valamint a világ leggyorsabb ultrakönnyű gépe a Sárk és a magyar fejlesztésű Magnus is jelen volt. És nem csak a levegőben, a földön is igazi majális hangulat alakult ki, volt kölyökjátszótér, katonai hagyományőrző programok, a magyar honvédséggel még célba is lehetett lőni. Egyébként mi is ott voltunk a kisfiammal a szombati napon, és az AN-2-es repülővel repülhettünk egy szuper jót, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük innen is a lehetőséget. Most viszont Páfi Kati kolléganőnk Vécsei Mihály főszervezővel, akit a médiából is ismerhetünk, egykori sportriporterrel beszélgetett a kalocsai repülőnapon, ezt hallhatjátok most.
2: Itt vagyunk a kalocsai repülőtéren, ahol hát most már a végéhez közeledik ugye a kétnapos repülőnap, de rengetegen voltak, nagyon nagy volt az érdeklődés. Miket hoztatok? Mennyire vagy elégedett most itt a kétnapos kalocsai rendezvény vége felé? Kérdezem a főszervező Vécsei Mihályt.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. Hát igazából elégedett vagyok, most azért még így vasárnap délután, amikor itt beszélgetünk, kicsit hézagos volt a mai nap, tegnapi napon az nagyon jó volt, nagyon sokan voltak, maximálisan elégedettek lehetünk, ugye itt volt Besenyei Péter műrepülővilágbajnok, arra az időszakra nagyon megtelt a reptér, de előtte is, utána is azért voltak bőven. Ugye most másodszor vagyunk már itt a kalocsafogtői repülőtéren, tavaly voltunk először, akkor nem volt szerencsénk az időjárással, hiszen az egyik napot gyakorlatilag elmosta az eső, de bármilyen furcsa, abban a zivataros csúnya esős időben is jöttek el az emberek, és szerettek volna sétarepülni. Ezen a hétvégén az időjárás az maximálisan kiszolgált bennünket, egy szavunk nem lehet. Kicsit szeles ugyan, ezt mi pilóták annyira bennünket nem zavar utasokat, az előbb kellett pont visszaszállom egy bácsival, mert felszálltunk, fölemelkedtünk, és már az első forduló után mondta, hogy nincs jól, vissza kellett vele szállni. Ilyen előfordul, de nem ez a gyakori. Azt mondom, az utasok többség, az a több száz ember, akit itt elveszünk sétarepülni, megnézi Paksa, Duna, Kalocsa, itt a térséget a magasból, az mindenki elégedett a látvánnyal és a lehetőségekkel, amit ez a repülés, vagy ez a sétarepülés nyújt. Ugye nagyon népszerű a helikopter, ma az AN-2-es, a dupla fedelő, aki sokan ilyen permetező repülőnek ismernek, egy kicsit kevesebbet mozgott. Reméljük a délután hátra lévő részében még ez is magára talál. De a többi gép az nagyon jól ment, itt vannak a Messerschmittek, van két ilyen második világháborús replika, azt nagyon szereti a közönség, nagyon szépen néz neki az égen, tényleg olyan gyönyörű a rajzolatuk, hogy nagyon jó fotókat lehet róla készíteni. És persze itt van a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülőgépe, a Sárk, amely több mint 300 km/órás sebességgel utazik. Egy szlovák fiú, szlovák-magyar srác a pilótája, Peti, aki egy nagyon jó fej, és reggeltől estig repül egyébként, mert annyira szeretik az emberek, szépen is repül. Ilyen hívogatóan, csalogatóan repül a repülőgépen, és gyönyörű a repülőgép, tényleg ilyen cápa, ilyen sárk alakja van tulajdonképpen. Én azt gondolom, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz jövőre, hallunk a reptér tulajdonlásával, sorsával kapcsolatban több dolgot. Amennyiben marad a reptér, akkor mi jövünk jövőre is, hanem akkor talán ez a Kalocsa-Paks térség egyelőre ennyi volt.
2: Egyébként járjátok az országot, tehát a nyár folyamán, ugye tavasztól őszig rengeteg rendezvényetek van, és megismertettek az emberekkel a repülésnek a szépségét, a repülés világát.
3: Hát ugye álszent lennék, ha azt mondanám, hogy ez csak arról szól, hogy szép a világ a repülésnek. Gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy olyanok vagyunk, mint a vásáros cigányok, és ezt nem bántásképp mondom, hogy annak, vagy a cirkuszosok annak idején, ők lovaskocsival, szekérrel járták a falvakat, városokat, mi pedig helikopterrel, meg repülővel. Igazából semmi nem változik, a technika változott csak az évszázadokhoz képest. De kicsit komolyra fordítva a szót, valóban 15 évvel ezelőtt kezdtük ezt a sorozatot, és én magam sem gondoltam volna, hogy akkor, amikor bennünket felvettek a Malév pilótaiskolába ilyen pilóta növendéknek, ugye majd 2026-ban, májusában itt Kalocsán arról fogunk beszélgetni, hogy most már 94 rendezvény van mögöttünk 15 év alatt, és az idén júliusban, július közepén megyünk majd a 100. rendezvényel a Hajdúszoboszlói repülőtérre. És tényleg egy ilyen roadshow, hiszen Kalocsa előtt Bőnyben voltunk, a Győr melletti repülőtéren Bőnyben, aztán jövő héten megyünk Gödöllőre, aztán Szolnokra, Balatonfőkajár, és úgy jön majd július közepén a 100. az jubileumi rendezvényünk a Hajdúszoboszlói repülőtéren.
2: Hát itt a kalocsai repülőtér hát nem éppen a legjobb állapotban van.
3: Hát hogyha barát barátok között beszélgetnénk egy fröccs mellett, akkor azt mondanám, hogy az egész repülőtér egy nagy. Így van, a többit mindenki gondolja hozzá. Számomra nem is nagyon nem felfogható, de értelmezhetetlen az, hogy egy ilyen infrastruktúra nagyjából azért ez egy jó repülőtér lehetne. Nyilván a fogtői önkormányzat nem nagyon bír vele, akik itt dolgoznak, vagy akik itt pilótaiskolát csinálnak, azok nem fektetnek bele pénzt, hiszen bérlők, miért tegyen bele pénzt, hosszú távon nem látja a megtérülést. Ez is valahol érthető, ugye Paksnak nem sokkal köze van a repülőtérhez, Kalocsának is van valami köze, szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagy érték, de hogy ez most repülőtér lesz a jövőben, vagy nem. Ahogy itt beszélgettem sokakkal a hétvégén, azt gondolom, hogy sajnos a sorsa megpecsételődött a repülőtérnek.
1: Papp Péter repülés irányító Szlovákiából érkezett egy szlovák fejlesztésű Shark géppel, mely az ultrakönnyű kategória leggyorsabb repülőgépe, számos világrekorddal igazolva képességeit. 2022-ben Magyarország felett is átrepült egy ilyen Sharkkal Belgium irányába egy 19 éves belga tini pilótalány a több mint 150 napig tartó világ körüli útján. Páfikati kolléganőnk Papp Péter repülős irányítóval beszélgetett a repülőnapon.
4: Ennek a cégnek, aki ezt a Sharkot gyártja, voltam az alkalmazottja hosszú ideig, és most megmaradt hobbinak ez a repülés ezzel a kis géppel. Kiképzés alatt vagyok, most repülés irányító képzés alatt vagyok, és ez még megmaradt hobbinak ez a repülés, ahol előtte dolgoztam ezzel a kis géppel, úgyhogy ezeket így hétvégenként szoktuk járni az országot, és akkor repülünk.
2: Mit kell tudni erről a gépről, mert ez itt most a kalocsai repülőnapon kuriózum.
4: Ez a kis gép több világrekordja is van, Guinness rekordja is. Ezzel a géppel repülte körbe a földet a legfiatalabb ember és a legfiatalabb hölgy is. Akkor van távolsági rekordja, ami a kategóriáját illeti, sebességrekordja. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon kis ügyes gép, kétszemélyes, kis fogyasztású, és nagyon jó vele utazni.
2: Sajnos én nem tapasztaltam meg, én egy másik géppel utaztam, mert hogy többen voltunk.
4: Nagyon szeretünk vele repülni, mert tényleg délben gondolunk egyet, és egy pár óra alatt több ezer kilométerre tudunk vele jutni, úgyhogy tényleg Európa szinten nagyon, nagyon könnyű ilyen kis gépekkel most már repülni a határok miatt is, és az Európai Unió miatt is, úgyhogy nagyon-nagyon jó így utazni. Jóval jobb, mint autóval például.
2: Egyébként ez a gép, ez a te tulajdonodban van?
4: Nem, ez egy barátomnak a gépe, és én üzemeltetem úgymond, a kölcsön adja, és mivel neki nincs rá ideje, én használom ki igazából, 90%-ában az időben én használom.
1: A kétnapos kalocsai pünkösdi repülőnap számtalan érdeklődött vonzott, a Pakson élő 7 éves Nagy Bálint élete első repülésén vett részt, egy 4 személyes Diamond kisgéppel volt lehetősége a levegőbe remelkedni. Bálint első repülési élményeiről is beszélt a rádiónknak, ezt hallhatjátok most.
5: Azt érzed, hogy jaj, mikor már ennyi szint különbséget is emelkedtünk így, akkor már így... Akkor már csináltam, mert nem értem a magasságot. Hogyha ennyi szint különbséget mentünk, akkor éreztem, hogy jó, hogy így megyem fel magas. Így az agyam meg a gyomorim, mint maradt a helyén, én meg megyek felfele. Így az agyamat így a gyomorom helyén éreztem, és a gyomoromat pedig így rétvált, és akkor így a két lábamba volt. És fordultunk egy nagyot a belváros körül. Láttam egy nagy tavat. De képzeld el, hogy láttam motorversenyt. És képzeld el, hogy voltunk gyipezni. És tudod, mekkorákat ugrattunk? És volt egy ilyen nagy tom, és azon úgy átmentünk, vagy 50-nel. És ott volt a világ leggyorsabb repülője.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Mind a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

És már hozom is nektek a mai nyereményjáték kérdését, mert hogy boros kalandozás lesz a Bölcskei Pince faluban borongolás elnevezéssel, ahol 5 kóstoló ponton, pontonként 3 féle bort lehet majd kóstolni, és borkorcsolyákat lehet falatozni minden helyszínen. A kezdés 13 óra, és ebéd pedig a Béke téren lesz, úgyhogy mindenképp menjetek és érezzétek jól magatokat. A kérdésem a következő. Hol lesz a borongolás? A. Bölcskén, vagy B. Szekszárdon? A helyes megfejtéseket a 2944110001-es SMS és Viber számunkra várom. Játszatok velünk, sok sikert kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: A hétvégi listát is megtöltjük majd jó zenékkel, bemutatkoznak új felvételek, és már előjáróban egy jó hír, hogy nem csak Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter táncolhat az egykori Éhezők fiadala című film egyik betétdalának átdolgozására, hanem mi is, ez a Midnight. Masaku Dávidék csapata is hozott egy újdonságot, megszólal a Halott pénz, ez a gyerekek. A további jó zenéért pedig ne tekergesd a rádiót, maradj a Paks FM-en, szombat délután találkozunk.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben.

0: Olivia Dean-től szólt a Man I Need 2026-ból. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, de csak egy rövid időre, mert hogy déltől egyik Best of 4-ra lesz Levivel, ahol az ő kedvenceit vonultatja fel. Egy óra után visszatérek hozzátok, és Robi hírei után hozom a Paks FM legjobb slágereit.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta.

0: nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar önkormányzati rendszer reformjáról, közölte a szervezet szerdán Facebook oldalán. A szervezet a bejegyzésben pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága. Mindez ugyanis lehetőséget teremt arra, hogy a településen élők szempontjai hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos döntéshozatalban. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a szövetség több alkalommal is kezdeményezett tárgyalásokat Magyar Péter miniszterelnökkel, valamint Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, választ azonban egyelőre nem kaptak. A MÖSZ elengedhetetlennek tartja a mielőbbi tárgyalások megkezdését és a rendszeres egyeztetést, amelyre, mint írták, az elmúlt 16 évben nem volt érdemi lehetőség. A szervezet meggyőződését fejezte ki, miszerint a kormány programjának sikeres megvalósításához az önkormányzatok sikeres működése is szükséges. A teljes javaslatcsomag elérhető a MÖSZ Facebook oldalán, írja az MTI. Az atomerőmű, a Paks 2 és a rendőri múltja is meghatározta, hogy milyen bizottsági munkákba delegálják a Tolna vármegyei 3-as körzet országgyűlési képviselőjét, Cseh Tamást. Erről a képviselő nyilatkozott rádiónknak. Kihangsúlyozta, mindkét terület fontos a számára, ami pedig az atomenergetikát illeti, a körzetben élők számára is meghatározó.
3: Az egyik az magától értetődő volt, a rendészeti bizottságba kaptam egy tagságot. Ugye ez munka kedvéért külön bomlik még kettő albizottságra. Ne legyen olyan egyszerű, egy rendvédelmi és egy honvédelmi albizottságra, tehát itt kettő miniszter munkáját felügyeljük, illetve támogatjuk. Ezen kívül pedig ugye nyilván a Paks 1, Paks 2 kérdései miatt Kapitány István miniszter úr felkérésére a gazdasági és energetikai bizottságba kaptam lehetőséget. Ugye mind a két terület egyformán fontos, mind a kettő azt mondom, hogy a szívemnek is fontos, illetve hát a választópolgárok szempontjából.
2: Cseh Tamás arról is beszélt, hogy a napokban kinevezett energetikai államtitkárral, Tóth Andrással a személyes kapcsolattartás lehetőségét kérte. A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által kinevezett szakember többek között a Paks 2 projekttel kapcsolatos stratégia kialakításáért fog felelni.
3: Nem csak Paks 1 és Paks 2 kérdéskörre tartozik államtitkár úrnak a feladatai közé, hanem az egész hazai energetika szektornak az átvizsgálása és a megfelelő döntések meghozatala. Kapcsolatról annyit, hogy felvettük a kapcsolatot, és el is fogjuk kezdeni ezt a munkát. A Tisza berendezkedése általában véve is olyan, illetve ebben a területben én külön kiharcoltam ezt a dolgot, hogy országgyűlési képviselő nélkül ne szülessenek döntések, ne szülessenek olyan megállapítások, ami kihatással van mindannyiunk életére.
2: Újabb földrengés rázta meg szerda délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrábban és környékén is érezni lehetett, közölték az Európai Szeizmológiai Szolgálatok. A rengést 9 óra 51 perckor észlelték. Epicentrum a Sziszektől mintegy 10-11 kilométerre délre, Zágrábtól pedig körülbelül 57 kilométerre délkeletre volt. A földmozgás erősségéről eltérő első adatok jelentek meg, egyes jelentések szerint 4,1-es magnitudójú rengésről számoltak be, míg az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ automatikus adatai szerint a rengés magnitudója 3-as volt. A lakosok erős lökésekről, rövid, de határozott rázkódásról, valamint a házak, ablakok és bútorok remegéséről számoltak be. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés, írja az MTI.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Értékelte a rájátszást és az elmúlt bajnoki szezont az ASE NB1-es kosárlabda csapatának szakosztályelnöke. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a paksi együttes hétfőn a Kaposvár ellen megvívott utolsó bronzmeccsén kikapott, így az Atomos Gárda a negyedik helyen zárta a magyar bajnokságot. Gulyás Róbert szakosztályelnök a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában kitért a bronzmeccsekre is. A bronzcsatában az egész évben kiválóan szereplő Kaposvárt kellett volna legalább egyszer legyőznünk idegenben. A hazai és az idegenbeli meccsek folyamán két különböző asét láthattunk. A Gesztenyés úton még közepes játékkal is sima győzelmet tudtunk aratni. A somogyiaknál azonban nagyon gyenge dobószázalékkal, sokszor gyermeteg eladott labdákkal és védekezési hibákkal

0: esélytelenek voltunk a győzelemre. A Kaposvár megérdemelten szerezte meg a bronzérmet, sokkal jobban vágytak rá, mint a mi csapatunk, fogalmazott Gulyás Róbert. A szakosztályelnök szerint nem alakult ki igazi csapat és nem volt igazi vezére a gárdának ebben a szezonban. Hozzátette, tanulniuk kell a hibáikból, fejben sokkal erősebbnek kell lenniük, és a következő szezonban ezeket a hibákat nem szabad újból elkövetniük.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik Best of kedvencek Levitől. Személyes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül a paksfm-en.
2: Jöhet egy kis zúzda. Ez itt a Best of kedvencek óra, én Graca Levente vagyok, és ezúttal kicsit keményebb hangvételű zenéket hoztam nektek. Nézzünk csak pár jelöltet a 60-as évekből, hogy is kezdődött ez az egész. A Beatles híres, hírhet Helter Skelterét szokták felhozni, mint a hard rocknak és a metalnak egyfajta előfutárát. Érdekességképpen Paul McCartney akkor írta ezt a számot, amikor hallotta, hogy a The Who-nak az egyik trackjét azt mindenki nagyon-nagyon zúzósnak és nagyon keménynek értékelte. Meghallgatta, és annyira Paulnak azért nem tűnt súlyosnak a darab, úgyhogy elhatározta, hogy ír egy sokkal durvábbat. Ez lett a Helter Skelter. Utána Pink Floyd következik, az 1968-as The Nile Song, egy meglehetősen punkos hangvételű szám a srácoktól kissé szokatlan módon. Utána pedig ezt a blokkot a Led Zeppelin zárja, a 60-as éveket velük lezárjuk, az Immigrant Songot fogjátok hallani, a metal előfutárainak tekintett Led Zeppelintől. Utána pedig visszatérek és folytatjuk kalandozásunkat a zúzós riffek tengerében.
1: Best of kedvencek Levitől, déltől egyig! A keverőpultnál Graca Levente!

Ez itt a Best of kedvencek ura, és egy kicsit keményebb hangvételű számokat hoztam nektek. Folytatódjék a 90-es években a sztori. A Nirvana következik, a Lithium a Seattle-i srácoktól, utána a csajok fognak színre lépni, a Blood Red Shoes-tól fogjátok hallani a zaklatott hangvételű It's Getting Boring by the Sea című tracket. Utána pedig a New Metal előfutáraként is számon tartott Helmettől fogjátok hallani a Milk Toast című klasszikust. De a szó most még a Nirvana-i Lithium, ez következik az abszolút klasszikus Nevermind című albumukról.

Ez volt a leállíthatatlan Helmet és a Milk Toast a 90-es évekből egyenesen, és már megyünk is tovább, a Best of Kedvencek óránk ezúttal egy kicsit keményebb hangvételű számokról szól. A magyarok a Bábellel fogják képviselni magukat, a Maradék című tracket fogjátok hallani a Valaha Volt Alter bandától, utána Damn Crooked Vultures jön a Gunman, John Paul Jones-t hallhatjátok másodszor, aki a Led Zeppelin legendás basszusgitárosa, ez pedig egy olyan szupergrup, amiben kiegészül Josh Homme-val, aki Queens of the Stone Age gitáros énekesével, illetve Dave Grohl-lal, a Nirvana dobosával. Utána pedig ezt a blokkot a Tool zárja majd, az amerikai progresszív metal banda The Pot című klasszikusával támad, de a szó most még a Bábeli, Maradék, let's go!

Ez itt a Best of kedvencek húrám, és egy kicsit zúzósabb, keményebb hangvételű számokat válogattam össze nektek. A Tool, az imént hallott Tool és a The Pot című klasszikusuk már abszolút egy olyan vonalat képvisel, ami a zúzós zenéknek az eszköztárát arra használja fel, hogy mély és tartalmas mondanivalót adjon át. Úgyhogy Porcupine Tree-vel fogjuk lezárni a Best of kedvencek húránkat, az Anesthetize következik az angol progresszív rock formációtól, amelyben hangulatilag mind benne foglaltatik a Pink Floyd mély szövegvilágú, úszós, mindent elborító mélysége, és a hard rock és a metal kérlelhetetlen ereje. Úgyhogy a Porcupine Tree-é a szó.

0: Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Rablóból elég lehet 40, de a Paks FM slágereiből több kell, legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: A hétvégi listát is megtöltjük majd jó zenékkel, bemutatkoznak új felvételek, és már előjáróban egy jó hír, hogy nem csak Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter táncolhat az egykori Éhezők Viadala című film egyik betétdalának átdolgozására, hanem mi is, ez a Midnight. Ma Sakó Dávidék csapata is hozott egy újdonságot, megszólal a Halott pénz, ez a gyerekek. A további jó zenéért pedig ne tekergesd a rádiót, maradj a Paks FM-en, szombat délután találkozunk.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Ultrahanggal sikerült vírusokat elpusztítaniuk kutatóknak, többek között influenza és COVID vírusokat is, és felfedezték a D-vitamin eddig nem ismert hatását. Egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át, és olyan hatással lehet a bolygónkra a rakétaindítások sorozata, amire eddig kevesen gondoltak. Többek között ezekkel foglalkozunk majd. Szó lesz arról a faanyagról is, amiért nem kell egyetlen fát sem kivágni. Ez egyébként a parafa, és azt is elárulom majd, hogy miért nincs egyetlen egy híd sem a világ leghosszabb folyóján. Hazai szenzációról is szó lesz, orvostörténeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem, embrióból szűrték ki a súlyos SMA betegséget, és így született meg egészségesen egy kisfiú, szóval érdemes lesz velem tartani, és Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: És most... Következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
4: Kellemes napot mindenkinek! 2026. május 28-a csütörtök 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Robertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Bizottsági tagságairól számolt be Cseh Tamás országgyűlési képviselő, ismét megrendezték a paksi harmadik kor egyetemét, értékelte a szezont az ASE vezetőedzője, már is jönnek a részletek.
0: Paks FM hírek.
4: Az atomerőmű, a Paks 2 és a rendőri múltja is meghatározta, hogy milyen bizottsági munkákba delegálják a Tolna vármegyei 3-as körzet országgyűlési képviselőjét, Cseh Tamás.

0: illetve hát a választópolgárok szempontjából.
1: Cseh Tamás arról is beszélt, hogy a napokban kinevezett energetikai államtitkárral, Tóth Andrással a személyes kapcsolattartás lehetőségét kérte. A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által kinevezett szakember többek között a Paks 2 projekttel kapcsolatos stratégia kialakításáért fog felelni.
0: Nem csak Paks 1 és Paks 2 kérdésköre tartozik államtitkár úrnak a feladatai közé, hanem az egész hazai energetika szektornak az átvizsgálása és a megfelelő döntések meghozatala. Kapcsolatról annyit, hogy felvettük a kapcsolatot, és el is fogjuk kezdeni ezt a munkát. A Tisza berendezkedése általában véve is olyan, illetve ebben a területben én külön kiharcoltam ezt a dolgot, hogy országgyűlési képviselő nélkül ne szülessenek döntések, ne szülessenek olyan megállapítások, amik kihatással vannak mindannyiunk életére.
1: Folytatódott a héten a nagy sikerű Paksi harmadik kor egyeteme előadássorozat a Paksi Városháza földszinti nagytermében, mely ezúttal az állatvédelemmel foglalkozott. A Kortalan kapcsolódás, a gondoskodás, amit visszakapunk című előadásban az állatvédelem került fókuszba, mint az aktív időskor egyik kulcsa. Az előadó dr. Baklára egyetemi adjunktus, a Szövetkezeti Kutatóintézet vezető kutatója volt.
2: Az a tapasztalatom most már jó ideje, ahogyan tanítom egyébként az állatvédelmi jogot az egyetemen, és kutatom is, hogy ez a téma egyre inkább a fókuszba kerül. Ez egy nagyon-nagyon szerteágazó téma, sok mindenről lehet beszélni, állatkísérletekről, cirkuszokról, a házi kedvencek kérdéséről, például a házi kedvencek vegán étrendjéről.
3: Az idősek azok hogyan kapcsolódjanak?
2: Például úgy, hogy menhelyeket felkeresnek, és sétáltatást vállalnak, hogy örökbe fogadnak akár egy állatkerti állatot, akár egy állatmenhelyi állatot, odafigyelnek arra, hogy mit esznek, és nem esznek mondjuk annyi húst, mint amennyit általában véve mondjuk a magyar társadalom szokott. Odafigyelnek a vadon élő állatokra, és megpróbálják biztosítani azokat a természetes élőhelyeket, amik akár egy a 2000 területen, amik itt vannak közöttünk, előfordulnak, és mondjuk nem bolygatják meg, vagy például nem verik le a fecskefészkeket.
1: Dr. Baklára egyetemi adjunktus nemzetközi kutatásairól is beszélt a hallgatóságnak és rádiónknak is.
2: Azt látjuk Európában, hogy egyre inkább az állatvédelem egy ilyen központi téma lesz, és mivel én jogász vagyok, így a jogi részét vizsgálom leginkább a területnek, és az látható, hogy az, hogy az állatok nem puszta dolgok, hanem érző lények, ez egyre inkább jelentkezik a szabályozásokban úgy, hogy sajátos, tulajdonképpen hozzájuk kötődő jogosultságokkal ruházza fel a magyar jog is, és egyébként az egyéb jogrendszerek az állatokat. Mondok egy példát, a spanyol jogban már például arról is szól a polgári törvénykönyv, hogy egy válás esetén mi legyen a házi kedvence.
1: Június 2-án lesz a tavaszi szemeszter utolsó előadása, akkor professzor dr. Pálné, Kovács Ilona jogász, politológus, egyetemi tanár beszél majd az önkormányzatiság útelágozásáról. Tóth Gabriella, a Déli Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet elnöke, a Paksi harmadik kor egyeteme társszervezője a fél év zárásról is tájékoztatta rádiónkat.
4: Ugye itt a város, az egyetem és a Déli Szomszédok egy hármas együttműködésben szervezi időről időre, szemeszterről szemeszterre ezeket az előadásokat. Ez most az utolsó előtti alkalom, már közelítünk a záráshoz. Még egy alkalom van, jövő héten van itt a záró időpontunk. A Déli Szomszédok Szövetkezet biztosítja itt a frissítőt a nyugdíjasoknak egy 10-15 percben, és utána pedig az oklevél átadások következnek, mint minden zárás során. Én bízom benne, hogy ez a 80 és 100 fő között fognak oklevelet kapni.
5: Paks FM hírek.
1: A szekszárdi törvényszék május 26-án börtönbüntetésre ítélte azt a férfit, aki a magyar miniszterelnök megölését helyezte kilátásba, illetve másokat is erre buzdított. A vádlott férfi 2025. június 10-én egy mobiltelefonnal Bölcskei otthonában önmagáról elkészítette azt a videófelvételt, amelyben Magyarország miniszterelnökének a megölését helyezte kilátásba, közölte a szekszárdi törvényszék. A férfi még aznap közzétette a videót TikTok oldalán, ami után egy néző bejelentést tett a hatóságokhoz. A rendőrök kiszálltak a vádlotthoz, akitől egy kovácsolt vaskardot és elektronikai eszközöket foglaltak le. A vádlott nyilvánosan közzétett felvételeken túl több videót is készített magáról, amelyekben ugyancsak a magyar miniszterelnök megölésére vállalkozik,

0: illetve más személyeket is buzdít erre a cselekedetre. Ezekre tekintettel a bíróság felfüggesztés próbaidejére elrendelte a vádlott pártfogó felügyeletét is. Az ítélet nem jogerős, mivel a kihirdetését követően a vádlott és védője a bűncselekmény minősítésének megváltoztatása érdekében fellebbezést jelentett be. Az ügyész jogorvoslati nyilatkozatának előterjesztésére 3 munkanap gondolkodási időt tartott fenn.
1: És most, sporthírek a Pax FM-en.
0: Értékelte a rájátszást és az elmúlt bajnoki szezont az ASE NB1-es kosárlabda csapatának szakosztályelnöke. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a paksi együttes hétfőn a Kaposvár ellen megvívott utolsó bronzmeccsén kikapott, így az Atomos Gárda a negyedik helyen zárta a magyar bajnokságot. Gulyás Róbert szakosztályelnök a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában kitért a bronzmeccsekre is. A bronzcsatában az egész évben kiválóan szereplő Kaposvárt kellett volna legalább egyszer legyőznünk idegenben. A hazai és az idegenbeli meccsek folyamán két különböző asét láthattunk, a Gesztenyés úton még közepes játékkal is sima győzelmet tudtunk aratni, a somogyiaknál azonban nagyon gyenge dobószázalékkal, sokszor gyermeteg eladott labdákkal és védekezési hibákkal esélytelenek voltunk a győzelemre. A Kaposvár megérdemelten szerezte meg a bronzérmet, sokkal jobban vágytak rá, mint a mi csapatunk, fogalmazott Gulyás Róbert. A szakosztályelnök szerint nem alakult ki igazi csapat és nem volt igazi vezére a gárdának ebben a szezonban. Hozzátette, tanulniuk kell a hibáikból, fejben sokkal erősebbnek kell lenniük, és a következő szezonban ezeket a hibákat nem szabad újból elkövetniük. Ezek voltak a hírek a Pax FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Pax FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Pax FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paxfm.hu-n vagy a Pax FM mobil applikációján. Pax FM hírek.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Sorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
3: Robi hírei, valamint Levi Best of órája után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy a zenéken kívül érkezik még a programajánló, ahol megtudhatjátok, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Aztán megtudhatjuk azt is, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon az időkép előrejelzése szerint. És hát játékban vagyunk, ahol páros belépőt lehet nyerni a szombaton megrendezésre kerülő borongolásra, és ugye a gyereknapi játékunk is fut, úgyhogy figyeljetek és hallgassatok bennünket. Most viszont megyünk tovább Jay Sean-nal és Sean Paul-nal, tőlük pedig szóljon a Do You Remember?
1: És most egy újabb óra a Pax FM slágerei.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Május 29-én egy kiállítás lesz Komjáti Tamásné Horváth Ágnes, szövő népi iparművész megnyitója. Lesz 17 órakor a Tolnai Művelődési Központban. Május 30-án a Chiliben 20:30-kor Silent Zone BL After koncert lesz, ott lesz a kolléganőnk is, Harmat Gabi, úgyhogy vele is találkozhattok. Május 30-án gyereknap lesz az ASE sporttelepen, ahol 10 órától már várják az érdeklődő gyermekeket és szüleiket. 10 órától például 11-es rugó verseny lesz, 10-15-től ringató lesz Jáklik Lopcsik Klaudiával, 16 órakor Zabszalma együttes koncertje, és 10-től 18 óráig pedig folyamatos kísérő programok lesznek, ugrálóvárak, csillámtetoválás, VR állomások, ügyességi játékok, szóval rengeteg szuper program lesz, úgyhogy érezzétek jól magatokat. Május 30-án nem csak a gyermekeknek, de a felnőtteknek is kedveznek Bölcskén, ugyanis borongolás lesz, boros kalandozások a Bölcskei Pince faluban, 5 kóstolóponton, pontonként 3 bort lehet kóstolni, és minden helyszínen borkorcsolyákat lehet fogyasztani. A kezdés 13 órakor lesz, ebéd pedig a Béke téren várja az érdeklődőket. Május 30-án 26. német nemzetiségi nap lesz, és 35 éves a Rocker Schilling zenekar. Ők 15 órakor lépnek majd fel a Táncsics Parkban, de folyamatosan szuper hangulattal vár bennünket a német nemzetiségi nap. Lesz például Paksi Német Nemzetiségi Tánccsoport előadása, és Bála Kierkrein zenekarral. Május 30-án Simontornyán futóverseny lesz, a Vártól Várig elnevezésű program keretein belül, úgyhogy aki késztetés érez egy jó kis maratonra ebben a nagy melegben, az ne hagyja ki. Május 29-én és 30-án Tolna város napja lesz a Hősök terén, ne hagyjátok ki, mert remek programokkal, gyerek és felnőtt programokkal is egyaránt várják az érdeklődőket. Május 31-én egy Dunaömlődi gyereknap lesz 15 és 19 óra között a focipályán, ahol rengeteg program lesz, mint például gyereknapi kalantúra, ugrálóvár, óriás focidárt, kreatív sátorok és sok egyéb kiegészítő program. Május 31-én is találkozhattok velem és a kisfiammal, ugyanis Kicsi Gesztenye Klub koncert lesz a Csengeiben 15:30-kor, ne hagyjátok ki, szerintem szuper lesz. Május 31-én Kalocsán is gyereknap lesz az Érsek kertben, habparti lesz, gyerekbűvész show lesz, Bolhi Cirmi gyermekkoncert és sok-sok kiegészítő program, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás 9 és 12:30 között. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: FM. Összeköt.
1: A következőkben egy igazi best of slágerrel.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap, azaz pénteken az időkép előrejelzése szerint. A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ezen a napon sem várható, de több helyen lesz élénk az északi, északnyugati szél, északkeleten erős szélökések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás, de napközben 23 és 28 fok közé melegszik majd a levegő. 24 fokot ír ide hozzánk Paksra az előrejelzés, úgyhogy reménykedünk benne, hogy ilyen jó időnk lesz. Hétvégén is hasonló idő várható, úgyhogy legyetek minél több időt kint a szabadban, élvezzétek ezt a jó kis napos időjárást, de nagyon figyeljetek napozásnál, mert hogy már elég erőteljes a napnak a sugara, úgyhogy az UV-ra tessék figyelni, kenjétek be magatokat naptejjel, ha kimozdultok, és hát hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Gyereknap alkalmából Paksvárosa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
0: Reklámot hallottatok.

0: tablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: A hétvégi listát is megtöltjük majd jó zenékkel, bemutatkoznak új felvételek, és már előjáróban egy jó hír, hogy nem csak Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter táncolhat az egykori Éhezők fiadala című film egyik betétdalának átdolgozására, hanem mi is, ez a Midnight. A Sakú Dávidék csapata is hozott egy újdonságot, megszólal a Halott pénz, ez a gyereke.
2: A drága órától nem leszel szép, Marius tisztel a szemed nem kék, a milliós táskán nem alszol jól, a tisztelet nem jár úgy alapból.
1: A további jó zenéért pedig ne tekergesd a rádiót, maradj a Pax FM-en, szombat délután találkozunk.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.

most már hozom is nektek a mai nyereményjáték kérdését, mert hogy boros kalandozás lesz a Bölcskei Pince faluban borongolás elnevezéssel, ahol 5 kóstoló ponton, pontonként 3 bort lehet majd kóstolni, és borkorcsolyákat lehet falatozni minden helyszínen. A kezdés 13 óra, és ebéd pedig a Béke téren lesz, úgyhogy mindenképp menjetek és érezzétek jól magatokat. A kérdésem a következő. Hol lesz a borongolás? A. Bölcskén, vagy B. Szekszárdon. A helyes megfejtéseket a 2094110001-es SMS és Viber számunkra várom. Játszatok velünk, sok sikert kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

George-ot szólt a Leave Get Out 2004-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Most átadom a stúdiót Levinek, aki egészen 6-ig itt lesz veletek és hozza a jó zenéket. Velem legközelebb holnap reggel 9:30-kor találkozhattok. Addig is csodás napot nektek, én Takásnyi Vivi voltam. Sziasztok!

0: mindjárt folytatjuk. A Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Ultrahanggal sikerült vírusokat elpusztítaniuk kutatóknak, többek között influenza és COVID vírusokat is, és felfedezték a D-vitamin eddig nem ismert hatását. Egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át, és olyan hatással lehet a bolygónkra a rakéta indítások sorozata, amire eddig kevesen gondoltak. Többek között ezekkel foglalkozunk majd. Szó lesz arról a faanyagról is, amiért nem kell egyetlen fát sem kivágni. Ez egyébként a parafa, és azt is elárulom majd, hogy miért nincs egyetlen egy híd sem a világ leghosszabb folyóján. Hazai szenzációról is szó lesz, orvostörténeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem, embrióból szűrték ki a súlyos SMA betegséget, és így született meg egészségesen egy kisfiú, szóval érdemes lesz velem tartani, és Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Idén már 34-szer rak fészket Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Ténelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillusz Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barokk Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Minisztérium irodáiban, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Tar Zoltán a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta,

0: írja az MTI. Folytatódott a héten a nagy sikerű Paksi harmadik kor egyeteme előadássorozat a Paksi Városháza földszinti nagy termében, mely ezúttal az állatvédelemmel foglalkozott. A Kortalan kapcsolódás, a gondoskodás, amit visszakapunk című előadásban az állatvédelem került fókuszba, mint az aktív időskor egyik kulcsa. Az előadó dr. Baklára egyetemi adjunktus, a Szövetkezeti Kutatóintézet vezető kutatója volt.
1: Az a tapasztalatom most már jó ideje, ahogyan tanítom egyébként az állatvédelmi jogot az egyetemen, és kutatom is, hogy ez a téma egyre inkább a fókuszba kerül. Ez egy nagyon-nagyon szerteágazó téma, sok mindenről lehet beszélni, állatkísérletekről, cirkuszokról, a házi kedvencek kérdéséről, például a házi kedvencek vegán étrendjéről.
2: Az idősek azok hogyan kapcsolódjanak?
1: Például úgy, hogy menhelyeket felkeresnek, és sétáltatást vállalnak, hogy örökbe fogadnak akár egy állatkerti állatot, akár egy állatmenhelyi állatot, odafigyelnek arra, hogy mit esznek, és nem esznek mondjuk annyi húst, mint amennyit általában véve mondjuk a magyar társadalom szokott. Odafigyelnek a vadon élő állatokra, és megpróbálják biztosítani azokat a természetes élőhelyeket, amik akár egy Natura 2000 területen, amik itt vannak közöttünk, előfordulnak, és mondjuk nem bolygatják meg, vagy például nem verik le a fecskefészkeket.
0: Dr. Baklára egyetemi adjunktus nemzetközi kutatásairól is beszélt a hallgatóságnak és rádiónknak is.
1: Azt látjuk Európában, hogy egyre inkább az állatvédelem egy ilyen központi téma lesz, és mivel én jogász vagyok, így a jogi részét vizsgálom leginkább a területnek, és az látható, hogy az, hogy az állatok nem puszta dolgok, hanem érző lények, ez egyre inkább jelentkezik a szabályozásokban úgy, hogy sajátos, tulajdonképpen hozzájuk kötődő jogosultságokkal ruházza fel a magyar jog is, és egyébként az egyéb jogrendszerek az állatokat. Mondok egy példát, a spanyol jogban már például arról is szól a polgári törvénykönyv, hogy egy válás esetén mi legyen a házi kedvence.
0: Június 2-án lesz a tavaszi szemeszter utolsó előadása, akkor professzor dr. Pálné, Kovács Ilona jogász, politológus, egyetemi tanár beszél majd az önkormányzatiság útelágozásáról. Tóth Gabriella, a Déli Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet elnöke, a Paksi harmadik kor egyeteme társszervezője a fél év zárásról is tájékoztatta rádiónkat.
3: Ugye itt a város, az egyetem és a Déli Szomszédok egy hármas együttműködésben szervezi időről időre, szemeszterről szemeszterre ezeket az előadásokat. Ez most az utolsó előtti alkalom, már közelítünk a záráshoz. Még egy alkalom van, jövő héten van itt a záró időpontunk. A Déli Szomszédok Szövetkezet biztosítja itt a frissítőt a nyugdíjasoknak egy 10-15 percben, és utána pedig az oklevél átadások következnek, mint minden zárás során. Én bízom benne, hogy ez a 80 és 100 fő között fognak oklevelet kapni.
0: Újabb földrengés rázta meg szerda délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrábban és környékén is érezni lehetett, közölték az Európai Szeizmológiai Szolgálatok. A rengést 9 óra 51 perckor észlelték. Epicentrum a Sziszektől mintegy 10-11 kilométerre délre, Zágrábtól pedig körülbelül 57 kilométerre délkeletre volt. A földmozgás erősségéről eltérő első adatok jelentek meg, egyes jelentések szerint 4,1-es magnitudójú rengésről számoltak be, míg az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ automatikus adatai szerint a rengés magnitudója 3-as volt. A lakosok erős lökésekről, rövid, de határozott rázkódásról, valamint a házak, ablakok és bútorok remegéséről számoltak be. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés, írja az MTI.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

A pontos idő 14 óra 5 perc, május 28-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, a Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, és természetesen hamisítatlan Pál Fikati féle tudósítással is jelentkezni fogok az együtt töltött óráink során. De most zenével kezdünk, 2020.

Robin Schulz-t hallhattátok, ez volt a 2024-es Smash My Heart. Nos, május 28-a van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Emil, Csanád, Ágoston, Vilmos, Vilma, Germán és Karád nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Már menjünk is tovább zenékkel, Sabrina Carpenteri a szó, a Taste következik 2024-ből.

Ez volt No Way és a 2025-ös Red All About It. Nos, még két track következik, egy Gabri Pontitól és Sean Paultól, egy pedig Dallos Bogitól, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, és hamisítatlan pálifikati féle tudósítással is találkozhatok az óra második felében. Nem másról lesz szó, mint a Paksi Deák Ferenc általános iskolában nemrég tartott gyerekek hetéről. De a szó most még Gabri Ponti és Sean Paulé. 2025-ből fogjátok hallani a Born to Love You című számot. Let's go! Like

0: Folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
3: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
2: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: A Paksi Deák Ferenc Általános Iskolában a héten a gyerekek örömére, az alsó tagozaton gyerekek hete, a felső tagozaton kamaszok hete van. Kedden kvíz, szerdán ugváró légvár, csillámtetkó, kötélhúzás, leg-leg verseny várta a fiatalokat. Csütörtökön kézműves délután, pénteken fagyi, koncert és aszfaltrajzolás a program. A részletekről Lisztmajerné Bok Brigitta beszélt Pálfi Katalin kolléganőknek szerdán.
2: Gyerekhét van a Deák Ferenc Általános Iskolában, alsó és felső tagozatban is. Mesélj nekem, Brigitta, arról, hogy ez mekkora hagyomány már nálatok. És gondolom nagyon nagy örömmel várják a gyerekek ezt a hetet. A Marci mesélt nekem itt például arról, hogy a héten kevés a tanulás, nincs házi feladat, hosszabbak a szünetek, tehát ez már nagyon happy.
3: Évek óta visszanyúló hagyomány a gyermekek hete, amit május utolsó hetében rendezünk meg tanulóink számára. Idén kicsit túlnyúlunk a héten, hiszen több mint 5 napon keresztül olyan programokat kínálunk tanulóinknak, amik egy kicsit másabbak, mint a hétköznapi programok. Nagyon népszerű tanulóink körében az ugrálóvár, mely mindkét tagozaton megtalálható a nap folyamán. Ugyanakkor sportos rendezvényeink, csillámtetoválás is szerepel a repertoárban. Nagy érdeklődés várja a kézműves foglalkozásokat, és a pénteki napra beígért fagyit, hiszen itt a jó idő, már-már nyári meleg, mely gyerek ne örülne a fagylaltnak. Koncerttel zárjuk a hetet, a Napvilág zenekar érkezik az alsó tagozat udvarába. Jövő hét folyamán pedig kedden Ki mit tudra invitáljuk alsó tagozatos tanulóinkat. Minden évben hatalmas várakozás előzi meg a Ki mit tudunkat. Tavaly már szülők is bekapcsolódtak egy-egy zenei produkcióba, a pedagógusok és a tanulók örömére egyaránt. Ahhoz, hogy ezt a programot a gyerekeink elé tudjuk kínálni, támogatásra is van szükség. Idén is sikeres pályázatot nyújtottunk be Paksváros önkormányzatához, valamint szülői támogatással is sikerült megvalósítanunk ezeket az apropókat. Iskolánknak közel 350 tanulója tud részt venni a mai ugrálóvár rendezvényen. A többnapos programokat, amiket az alsósoknak kínálunk, pedig 200 tanuló látogathat. Hálásan köszönöm kollégáimnak a munkáját, akik április óta készülnek erre a rendezvényre. Sziporkáznak az ötletekkel, és már-már úgy tűnik, hogy ez a hét is kevés, mint időintervallum. Hogy az ő befektetett energiájuknak köszönhetően valósul meg a gyermekek hete a Paksi Deák Ferenc Általános Iskolában.
1: A 10 éves Csizmadia Márton osztálytársaival együtt nagyon élvezi a könnyed programokat.
4: Az ugrálóvá tetszett a legjobban. Szerintem nagyon jó, mert gyerek héten nem kapunk házi feladatot, annyira nem is tanulunk sokat, és több a szünet. Elvileg volt mozi tegnap, most van ugrálóvár, a többit nem tudom.
2: Az ugrálóvárban mit szeretsz egyébként?
4: Hát az, hogy mindenki bemegy, és akkor tudunk fogóskázni egy nagyot. Az egyik osztálytársunk hiányzik, mert elvileg bárányhimlős lett, de azon kívül mindenki itt van.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Alla Farben hallottátok, ez volt a 2024-es Wanna Dance. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hírösszefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Vasárnapig tehetik meg a fagykár bejelentéseket a gazdálkodók, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerdán az MTI-vel. A tájékoztatás szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, ha az agro.met.hu oldalon az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A Hungaromet tájékoztatása szerint ugyan folyamatban van az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatainak felülvizsgálata, mert a jelenleg alkalmazott módszerek egyes térségekben nem minden esetben tükrözték megfelelő pontossággal a kialakult hőmérsékletet. Az atomerőmű, a Paks 2 és a rendőri múltja is meghatározta, hogy milyen bizottsági munkákba delegálják a

0: gazdasági és energetikai bizottságba kaptam lehetőséget. Ugye mind a két terület egyformán fontos, mind a kettő azt mondom, hogy a szívemnek is fontos, illetve hát a választópolgárok szempontjából.
1: Cseh Tamás arról is beszélt, hogy a napokban kinevezett energetikai államtitkárral, Tóth Andrással a személyes kapcsolattartás lehetőségét kérte. A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által kinevezett szakember többek között a Paks 2 projekttel kapcsolatos stratégia kialakításáért fog felelni.
0: Nem csak Paks 1 és Paks 2 kérdésköre tartozik államtitkár úrnak a feladatai közé, hanem az egész hazai energetika szektornak az átvizsgálása és a megfelelő döntések meghozatala. Kapcsolatról annyit, hogy felvettük a kapcsolatot, és el is fogjuk kezdeni ezt a munkát. A Tisza berendezkedése általában véve is olyan, illetve ebben a területben én külön kiharcoltam ezt a dolgot, hogy országgyűlési képviselő nélkül ne szülessenek döntések, ne szülessenek olyan megállapítások, ami kihatással vannak mindannyiunk életére.
1: Nemrégiben egy dombovári hölgyet próbált rászedni egy telefonálós csaló, ám nem járt sikerrel, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A napokban tett bejelentést a 112-es segélyhívóra egy idős nő Dombovárról, akit néhány perces különbséggel két számról is felhívott egy férfi. Az ismeretlen telefonáló azt állította, hogy valamilyen befektetési oldalon látják a hölgy regisztrációját, és 1.350.000 forintot szeretnének kiutalni részére. A hívott fél hiába mondta, hogy biztosan nem regisztrált, és még számlája sincs, a telefonáló rá akarta venni, hogy menjen be a bankba számlát nyitni. Az asszony nem volt erre hajlandó, ezért az ügyintéző obszcén jelzőkkel illette. Az üzleti ajánlat két úgynevezett maszkolt hívás formájában érkezett. Az adathalászatnál gyakori, hogy a hívófél meghamisított számot használ, egyes esetekben akár a karakterek száma is árulkodó lehet. Hozzátették, a rendőrség a Matrix projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. A témával kapcsolatban a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhetők további hasznos és aktuális információk.
2: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Értékelte a rájátszást és az elmúlt bajnoki szezont az ASE NB1-es kosárlabda csapatának szakosztályelnöke. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a paksi együttes hétfőn a Kaposvár ellen megvívott utolsó bronzmeccsén kikapott, így az Atomos Gárda a negyedik helyen zárta a magyar bajnokságot. Gulyás Róbert szakosztályelnök a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában kitért a bronzmeccsekre is. A bronzcsatában az egész évben kiválóan szereplő Kaposvárt kellett volna legalább egyszer legyőznünk idegenben. A hazai és az idegenbeli meccsek folyamán két különböző asét láthattunk, a Gesztenyés úton még közepes játékkal is sima győzelmet tudtunk aratni, a somogyiaknál azonban nagyon gyenge dobószázalékkal, sokszor gyermeteg eladott labdákkal és védekezési hibákkal esélytelenek voltunk a győzelemre. A Kaposvár megérdemelten szerezte meg a bronzérmet, sokkal jobban vágytak rá, mint a mi csapatunk, fogalmazott Gulyás Róbert. A szakosztályelnök szerint nem alakult ki igazi csapat és nem volt igazi vezére a gárdának ebben a szezonban. Hozzátette, tanulniuk kell a hibáikból, fejben sokkal erősebbnek kell lenniük, és a következő szezonban ezeket a hibákat nem szabad újból elkövetniük.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
3: A pontos idő 15 óra 5 perc, május 28-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb, fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót. Mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy ezt beígérhettem az előző óra végén, Ariana Grande kezdi be ezt az órát. 2024-ből fogjátok hallani a Yes And című számot. Let's go!
2: És most egy újabb óra.

0: az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 25 Celsius fokon odakint, derült napsütéses időnk van egész álló nap, gyenge hidegfronti hatás érvényesül még mindig, emiatt hőségmentes csütörtökünk van, így foglalja össze az oldala a mai napi történéseket. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap péntek lesz, 24 fok lesz csak a napi csúcshőmérséklet, viszont magas UVB sugárzás értékekre figyelmeztet bennünket az időkép.hu. Legyetek nagyon körültekintőek, UVB szűrős napszemüveg legyen rajtatok, illetve viseljetek sapkát, fejfedőt, ne érjen benneteket a napkáros sugara közvetlenül, és hidratáljátok magatokat, ez is nagyon fontos. Annál is inkább, mert szombaton a 30 fokos álomhatárt ismét pedzegetni fogjuk. Szombaton 30, vasárnap pedig 29 fok várható majd. Némileg felhős időnk lesz, úgy tűnik a hétvégén, de ettől függetlenül a napsugárzás is nagyon szignifikáns lesz. Lehetséges, hogy a június, tehát a nyár, ami jövő itt hétfőn fog indulni pont, egy kis zivatarral, egy kis csapadékkal indul majd, ezt főleg harmadikára, azaz jövő hét szerdára jelzi előre nekünk az oldal, de ennyire még felesleges előre szaladni, most még nagyon szép napsütéses időnk lesz, és holnap is ez lesz a jellemző, a 30 fok pedig hétvégén már esedékesnek tűnik ismét.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés, ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: És most! Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Június 2-án, azaz kedden, 17 óra 30 perctől Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta Galériájában a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola képzős növendékeinek vizsgakiállítása lesz. Köszöntőt mond és a kiállítást megnyitja Matokné Misóczky Mária, az intézmény egykori igazgatója. Közreműködnek az intézmény növendékei. A kiállítás június 15-éig tekinthető meg a Babits Mihály Kulturális Központ nyitvatartási idejében, és a belépés díjtalan. Június 5-én térzene várja a zenekedvelőket az Atom téren a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében. 16 órától klarinét zenekar, 17 órától pedig vonós zenekar szórakoztatja a nagy érdeműt. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 29-én, azaz pénteken lesz vetítés, három premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Rufus, a legbátrabb tengeri szörny című animációs családi film kerül a filmvászonra. 18 órától a Birka krimit vetítik, ez egy vígjáték. 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier jön, az Utazó című horror.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: a Paks FM slágereivel. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül. Rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb,
4: sokkal jobb.
0: Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM összeköt.

0: Miley Cyrus-t hallottátok, ez volt a 2025-ös End of the World. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a nagyon kellemes májusi délutánnak a lendületét. Innen következik a 2021-es Flashback.
1: Hi everybody in Hungary, this is Ina and you're listening

Ez volt James Blunt és a 2019-es Cold. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
4: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a Magyar Önkormányzati Rendszer reformjáról, közölte a szervezet szerdán Facebook oldalán. A szervezet a bejegyzésben pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága. Mindez ugyanis lehetőséget teremt arra, hogy a településen élők szempontjai hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos döntéshozatalban. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a szövetség több alkalommal is kezdeményezett tárgyalásokat Magyar Péter miniszterelnökkel, valamint Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, választ azonban egyelőre nem kaptak. A MÖSZ elengedhetetlennek tartja a mielőbbi tárgyalások megkezdését és a rendszeres egyeztetést, amelyre, mint írták, az elmúlt 16 évben nem volt érdemi lehetőség. A szervezet meggyőződését fejezte ki, miszerint a kormány programjának sikeres megvalósításához az önkormányzatok sikeres működése is szükséges. A teljes javaslatcsomag elérhető a MÖSZ Facebook oldalán, írja az MTI. Az atomerőmű, a Paks 2 és a rendőri múltja is meghatározta, hogy milyen bizottsági munkákba delegálják a Tolna vármegyei 3-as körzet országgyűlési képviselőjét, Cseh Tamást. Erről a képviselő nyilatkozott rádiónknak. Kihangsúlyozta, mindkét terület fontos a számára, ami pedig az atomenergetikát illeti, a körzetben élők számára is meghatározó.
6: Az egyik az magától értetődő volt, a rendészeti bizottságba kaptam egy tagságot. Ugye ez munka kedvéért külön bomlik még kettő albizottságra, hogy ne legyen olyan egyszerű, egy rendvédelmi és egy honvédelmi albizottságra, tehát itt kettő miniszter munkáját felügyeljük, illetve támogatjuk. Ezen kívül pedig ugye nyilván a Paks 1, Paks 2 kérdései miatt kapitány István miniszter úr felkérdezett,

0: vizsgálása és a megfelelő döntések meghozatala. Kapcsolatról annyit, hogy felvettük a kapcsolatot, és el is fogjuk kezdeni ezt a munkát. A Tisza berendezkedése általában véve is olyan, illetve ebben a területben én külön kiharcoltam ezt a dolgot, hogy országgyűlési képviselő nélkül ne szülessenek döntések, ne szülessenek olyan megállapítások, amik kihatással vannak mindannyiunk életére.
1: A szekszárdi törvényszék május 26-án börtönbüntetésre ítélte azt a férfit, aki a magyar miniszterelnök megölését helyezte kilátásba, illetve másokat is erre buzdított. A vádlott férfi 2025. június 10-én egy mobiltelefonnal Bölcskei otthonában önmagáról elkészítette azt a videófelvételt, amelyben Magyarország miniszterelnökének a megölését helyezte kilátásba, közölte a szekszárdi törvényszék. A férfi még aznap közzétette a videót TikTok oldalán, ami után egy néző bejelentést tett a hatóságokhoz. A rendőrök kiszálltak a vádlotthoz, akitől egy kovácsolt vaskardot és elektronikai eszközöket foglaltak le. A vádlott nyilvánosan közzétett felvételeken túl több videót is készített magáról, amelyekben ugyancsak a magyar miniszterelnök megölésére vállalkozik, illetve más személyeket is buzdít erre a cselekedetre. Ezekre tekintettel a bíróság felfüggesztés próbaidejére elrendelte a vádlott pártfogó felügyeletét is. Az ítélet nem jogerős, mivel a kihirdetését követően a vádlott és védője a bűncselekmény minősítésének megváltoztatása érdekében fellebbezést jelentett be. Az ügyész jogorvoslati nyilatkozatának előterjesztésére 3 munkanap gondolkodási időt tartott fenn.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
3: A pontos idő 16 óra 4 perc, május 28-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót. Mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Nora Till kezdi be ezt az órát. 2024-ből fogjátok hallani a Trigger Warnings, de még ebben az órában hamisítatlan pálfikati féle tudósítás is vár rátok. Érdemes lesz tehát velünk tartani. Let's go!
2: És most! Egy újabb

Ez volt Szigalától és Jack Summitől a 2025-ös Riptide. Nos, május 28-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Emil, Csanád, Ágoston, Vilmos, Vilma, Germán és Karád nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ön névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Kate Downey és Sam Feld kettőse következik a 2023-as Enough to Drink.

Olivia Dean-t hallottátok, ez volt a 2025-ös So Easy to Fall in Love. Nos, még két track következik, egy Conscience-től, Enrique Iglesias-tól és Matomától, egy pedig az Ocho Macho-tól, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, aztán jövök vissza zenékkel, és hamisítatlan pálifikati féle tudósítás is vár rátok az óra második felében, nem másról lesz szó, mint a nemrég lezajlott kalocsai repülőnapról. Izgis témák, de az most Matomai, Enrique Iglesias és Conscience, az I Don't Dance Without You következik 2018-ból.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám. 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
1: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Pünköst hétvégén a kalocsai repülőtéren Legendák a levegőben elnevezéssel repülőnapot rendeztek. A kétnapos esemény első napján Besenyei Péter műrepülő világbajnok is tiszteletét tette, több típusú merevszárnyú repülőgéppel és helikopterrel is lehetett sétarepülni és élményrepülni. De látható volt az MB-339 olasz fejlesztésű gyakorló és harci repülőgép méretarányos változata is, és a Cmelak Z-37-es modell is. A világ leggyorsabb ultrakönnyű gépe a Shark és a magyar fejlesztésű Magnus is jelen volt. A földön igazi majális hangulat volt kölyök játszótérrel, katonai hagyományőrző programokkal, lángossal, sörrel, sült kolbásszal és kürtös kalácssal. A gyerekek kedvencével, Süsüvel is találkoztattak a kilátogatók, a magyar honvédséggel célba is lehetett lőni. A repülhető típusok közül ott volt a Bulldog, a Shark, az AN-2-es, a Cessna 172 és a Diamond 20, de volt sárkányrepülő, autogíró és Robinson 44-es helikopter is. Vécsei Mihály főszervezővel, a médiából ismert egykori sportriporterrel, Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a kalocsai repülőnapon.
2: Itt vagyunk a kalocsai repülőtéren, ahol hát most már a végéhez közeledik ugye a kétnapos repülőnap, de rengetegen voltak, nagyon nagy volt az érdeklődés. Miket hoztatok? Mennyire vagy elégedett most itt a kétnapos kalocsai rendezvény vége felé? Kérdezem a főszervező, Vécsei Mihály.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. Hát igazából elégedett vagyok, most azért még így vasárnap délután, amikor itt beszélgetünk, kicsit hézagos volt a mai nap, tegnapi napon az nagyon jó volt, nagyon sokan voltak, maximálisan elégedettek lehetünk, ugye itt volt Besenyei Péter műrepülővilágbajnok, arra az időszakra nagyon megtelt a reptér, de előtte is, utána is azért voltak bőven. Ugye most másodszor vagyunk már itt a Kalocsa-Fogtői repülőtéren, tavaly voltunk először, akkor nem volt szerencsénk az időjárással, hiszen az egyik napot gyakorlatilag elmosta az eső, de bármilyen furcsa, abban a zivataros csúnya esős időben is jöttek el az emberek és szerettek volna sétarepülni. Ezen a hétvégén az időjárás az maximálisan kiszolgált bennünket, egy szavunk nem lehet. Kicsit szeles ugyan, ezt mi pilóták annyira bennünket nem zavar utasokat, az előbb kellett pont visszaszállom egy bácsival, mert felszálltunk, fölemelkedtünk, és már az első forduló után mondta, hogy nincs jól, vissza kellett vele szállni. Ilyen előfordul, de nem ez a gyakori. Azt mondom, az utasok többsége az a több száz ember, akit itt elveszünk sétarepülni, megnézi Paksa, Duna, Kalocsa, itt a térséget a magasból, az mindenki elégedett a látvánnyal és a lehetőségekkel, amit ez a repülés vagy ez a sétarepülés nyújt. Ugye nagyon népszerű a helikopter, ma az AN-2-es, a dupla fedelő, aki sokan ilyen permetező repülőnek ismernek, egy kicsit kevesebbet mozgott, reméljük a délután hátra lévő részében még ez is magára talál. De a többi gép az nagyon jól ment, itt vannak a Messerschmittek, van két ilyen második világháborús replika, azt nagyon szereti a közönség, nagyon szépen néznek ki az égen, tényleg olyan gyönyörű a rajzolatuk, hogy nagyon jó fotókat lehet róla készíteni. És persze itt van a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülőgépe, a Shark, amely több mint 300 km/h sebességgel utazik. Egy szlovák fiú, szlovák-magyar srác a pilótája, Peti, aki egy nagyon jó fej, és reggeltől estig repül egyébként, mert annyira szeretik az emberek, szépen is repül. Ilyen hívogatóan, csalogatóan repül a repülőgépen, és gyönyörű a repülőgép, tényleg ilyen cápa, ilyen sárk alakja van tulajdonképpen. Én azt gondolom, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz jövőre, hallunk a reptér tulajdonlásával, sorsával kapcsolatban több dolgot. Amennyiben marad a reptér, akkor mi jövünk jövőre is, hanem akkor talán ez a Kalocsa-Paks térség egyelőre ennyi volt.
2: Egyébként járjátok az országot, tehát a nyár folyamán, ugye tavasztól őszig rengeteg rendezvényetek van, és megismertetitek az emberekkel a repülésnek a szépségét, a repülés világát.
3: Hát ugye álszent lennék, ha azt mondanám, hogy ez csak arról szól, hogy szép a világ a repülésnek. Gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy olyanok vagyunk, mint a vásáros cigányok, és ezt nem bántásképp mondom, hogy annak, vagy a cirkuszosok annak idején, ők lovaskocsival, szekérrel járták a falvakat, városokat, mi pedig helikopterrel, meg repülővel. Igazából semmi nem változik, a technika változott csak az évszázadokhoz képest. De kicsit komolyra fordítva a szót, valóban 15 évvel ezelőtt kezdtük ezt a sorozatot. És én magam sem gondoltam volna, hogy akkor, amikor bennünket felvettek a Malév pilótaiskolába, ilyen pilóta növendéknek, ugye majd 2026-ban, májusában itt Kalocsán arról fogunk beszélgetni, hogy most már 94 rendezvény van mögöttünk 15 év alatt, és az idén július közepén megyünk majd a 100. rendezvényel a Hajdúszoboszlói repülőtérre. És tényleg egy ilyen roadshow, hiszen Kalocsa előtt Bőnyben voltunk, a Győr melletti repülőtéren Bőnyben, aztán jövő héten megyünk Gödöllőre, aztán Szolnokra, Balatonfőkajár, és úgy jön majd július közepén a 100. az jubileumi rendezvényünk a Hajdúszoboszlói repülőtéren.
2: Hát itt a kalocsai repülőtér hát nem éppen a legjobb állapotban van.
3: Hát hogyha barátok között beszélgetnénk egy fröccs mellett, akkor azt mondanám, hogy az egész repülőtér egy nagy, így van, a többit mindenki gondolja hozzá. Számomra nem is nagyon nem felfogható, de értem, elmeszthetetlen az, hogy egy ilyen infrastruktúra nagyjából azért ez egy jó repülőtér lehetne. Nyilván a fogtői önkormányzat nem nagyon bír vele, akik itt dolgoznak, vagy akik itt pilótaiskolát csinálnak, azok nem fektetnek bele pénzt, hiszen bérlők, miért tegyen bele pénzt, hosszú távon nem látja a megtérülést. Ez is valahol érthető, ugye Paksnak nem sokkal köze van a repülőtérhez, Kalocsának is van valami köze. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagy érték, de hogy ez most repülőtér lesz a jövőben, vagy nem. Ahogy itt beszélgettem sokakkal a hétvégén, azt gondolom, hogy sajnos a sorsa megpecsételődött a repülőtérnek.
1: Pap Péter repülés irányító Szlovákiából érkezett egy szlovák fejlesztésű Shark géppel, mely az ultrakönnyű kategória leggyorsabb repülőgépe, számos világrekorddal igazolva képességeit. 2022-ben Magyarország felett is átrepült egy ilyen Sharkkal Belgium irányába egy 19 éves belga tini pilótalánya több mint 150 napig tartó világkörüli útján. Pálfi Katalin kolléganőnk Pap Péter repülés irányítóval beszélgetett a kalocsai repülőnapon.
4: Ennek a cégnek, aki ezt a Sharkot gyártja, voltam az alkalmazottja hosszú ideig, és most megmaradt hobbinak ez a repülés ezzel a kis géppel. Kiképzés alatt vagyok, most repülés irányító képzés alatt vagyok, és ez még megmaradt hobbinak ez a repülés, ahol előtte dolgoztam ezzel a kis géppel, úgyhogy ezeket így hétvégenként szoktuk járni az országot, és akkor repülünk.
2: Mit kell tudni erről a gépről, mert ez itt most a kalocsai repülőnapon kuriózum.
4: Ez a kis gép több világrekordja is van, Guinness rekordja is. Ezzel a géppel repülte körbe a földet a legfiatalabb ember és a legfiatalabb hölgy is. Akkor van távolsági rekordja, ami a kategóriáját illeti, sebességrekordja. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon kis ügyes gép, kétszemélyes, kis fogyasztású, és nagyon jó vele utazni.
2: Sajnos én nem tapasztaltam meg, én egy másik géppel utaztam, mert hogy többen voltunk.
4: Nagyon szeretünk vele repülni, mert tényleg délben gondolunk egyet, és egy pár óra alatt több ezer kilométerre tudunk vele jutni, úgyhogy tényleg Európa szinten nagyon, nagyon könnyű ilyen kis gépekkel most már repülni a határok miatt is, és az Európai Unió miatt is, úgyhogy nagyon-nagyon jó így utazni. Csak jóval jobb, mint autóval például.
2: Egyébként ez a gép, ez a te tulajdonodban van?
4: Nem, ez egy barátomnak a gépe, és én üzemeltetem úgymond, a kölcsön adja, és mivel neki nincs rá ideje, én használom ki igazából, 90%-ában az időben én használom.
1: A kétnapos kalocsai pünkösdi repülőnap számtalan érdeklődőt vonzott. A Pakson élő 7 éves Nagy Bálint élete első repülésén vett részt, egy négyszemélyes Diamond kisgéppel volt lehetősége a levegőbe emelkedni. Bálint első repülési élményéről beszámolt rádiónknak.
5: Azt éreztem, hogy jaj, mikor már ennyi szint különbséget is emelkedtünk így, akkor már így. Akkor már csináltam, mert nem értem a magasságot. Hogyha ennyi szint különbséget mentünk, akkor éreztem, hogy jó, hogy megyem fel magas. Fej, az agyam meg a gyomri, mint maradt a helyén, én meg megyek felfele. Így az agyamat így a gyomrom helyén éreztem, és a gyomromat pedig így rétvált, és akkor így a két lábamba volt. És fordultunk egy nagyot a belváros körül. Láttam egy nagy tavat. De képzeld el, hogy láttam motorversenyt. És képzeld el, hogy voltunk gyipezni. És tudod, mekkorákat ugrattunk? És volt egy ilyen nagy domb, és azon úgy átmentünk, vagy 50-nel. És ott volt a világ leggyorsabb repülője.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Kungstól és Ephemerastól hallhattátok a 2016-os I Feel So Bad című számot. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hír összefoglalója következik, de mutatom zeneileg, mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Ez a Paks FM. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: A hétvégi listát is megtöltjük majd jó zenékkel, bemutatkoznak új felvételek, és már előjáróban egy jó hír, hogy nem csak Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter táncolhat az egykori Éhezők fiadala című film egyik betétdalának átdolgozására, hanem mi is, ez a Midnight. Ma Sakú Dávidék csapata is hozott egy újdonságot, megszólal a Halott pénz, ez a gyereke. A további jó zenéért pedig ne tekergesd a rádiót, maradj a Paks FM-en, szombat délután találkozunk.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50. A Paks FM hivatalos slágerlistája.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
3: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. 2-től szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Minisztérium irodáiban, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Tar Zoltán a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta, megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések és közpénz felhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása. Hozzátette, szerda reggel a NAV munkatársai megjelentek a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő, valamint a minisztérium irodáiban, hogy házkutatást tartsanak és összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül. A miniszter elmondta, a vizsgálat eredményeiről a NAV munkatársai beszámolnak majd, írja az MTI. Folytatódott a héten a nagy sikerű Paksi harmadik koregyeteme előadássorozat a Paksi Városháza földszinti nagytermében, mely ezúttal az állatvédelemmel foglalkozott. A Kortalan kapcsolódás, a gondoskodás, amit visszakapunk című előadásban az állatvédelem került fókuszba, mint az aktív időskor egyik kulcsa. Az előadó dr. Baklára egyetemi adjunktus, a Szövetkezeti Kutatóintézet vezető kutatója volt.
5: Az a tapasztalatom most már jó ideje, ahogyan tanítom egyébként az állatvédelmi jogot az egyetemen, és kutatom is, hogy ez a téma egyre inkább a fókuszba kerül. Ez egy nagyon-nagyon szerteágazó téma, sok mindenről lehet beszélni, állatkísérletekről, cirkuszokról, a házi kedvencek kérdéséről, például a házi kedvencek vegán étrendjéről.
6: Az idősek azok hogyan kapcsolódjanak

0: és mondjuk nem bolygatják meg, vagy például nem verik le a fecskefészkeket.
1: Dr. Bak Klára egyetemi adjunktus nemzetközi kutatásairól is beszélt a hallgatóságnak és rádiónknak is.
0: Azt látjuk Európában, hogy egyre inkább az állatvédelem egy ilyen központi téma lesz, és mivel én jogász vagyok, így a jogi részét vizsgálom leginkább a területnek, és az látható, hogy az, hogy az állatok nem puszta dolgok, hanem érző lények, ez egyre inkább jelentkezik a szabályozásokban úgy, hogy sajátos, tulajdonképpen hozzájuk kötődő jogosultságokkal ruházza fel a magyar jog is, és egyébként az egyéb jogrendszerek az állatokat. Mondok egy példát, a spanyol jogban már például arról is szól a polgári törvénykönyv, hogy egy válás esetén mi legyen a házi kedvence.
1: Június 2-án lesz a tavaszi szemeszter utolsó előadása, akkor professzor dr. Pálné, Kovács Ilona jogász, politológus, egyetemi tanár beszél majd az önkormányzatiság útelágozásáról. Tóth Gabriella, a Déli Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet elnöke, a Paksi harmadik kor egyeteme társszervezője a fél év zárásról is tájékoztatta rádiónkat.
2: Ugye itt a város, az egyetem és a Déli Szomszédok egy hármas együttműködésben szervezi időről időre, szemeszterről szemeszterre ezeket az előadásokat. Ez most az utolsó előtti alkalom, már közelítünk a záráshoz. Még egy alkalom van, jövő héten van itt a záró időpontunk. Déli Szomszédok Szövetkezet biztosítja itt a frissítőt a nyugdíjasoknak egy 10-15 percben, és utána pedig az oklevél átadások következnek, mint minden zárás során. Én bízom benne, hogy ez a 80 és 100 fő között fognak oklevelet kapni.
1: Újabb földrengés rázta meg szerda délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrábban és környékén is érezni lehetett, közölték az európai szeizmológiai szolgálatok. A rengést 9 óra 51 perckor észlelték. Epicentrum a Sziszektől mintegy 10-11 kilométerre délre, Zágrábtól pedig körülbelül 57 kilométerre délkeletre volt. A földmozgás erősségéről eltérő első adatok jelentek meg, egyes jelentések szerint 4,1-es magnitudójú rengésről számoltak be, míg az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ automatikus adatai szerint a rengés magnitudója 3-as volt. A lakosok erős lökésekről, rövid, de határozott rázkódásról, valamint a házak, ablakok és bútorok remegéséről számoltak be. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés, írja az MTI.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
4: A pontos idő 17 óra 6 perc, május 28-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy az végigértem az előző óra végén, Naked és Portugal The Man kezdi be ezt az órát. 2025-ben jön a Glide. Let's go!
3: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 25 Celsius fok van odakint, derült napsütéses időnk volt egész álló nap, gyenge hidegfronti hatás érvényesül, hőségmentes csütörtökünk van, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap péntek lesz, 24 fok lesz a várható napi maximum, és magas UVB sugárzás értékekre is figyelmeztet bennünket az oldal, erre majd feltétlenül figyeljetek oda, hogyha kimozdultok és kiteszitek magatokat a napsugarainak. Szombatra elérjük viszont a 30 fokos álomhatárt, vasárnap is 29-30 fok várható úgy tűnik, némileg felhős időnk lesz a hétvégén, de ez nem gátolja meg a nyár visszatérését. És a nyár az valójában el is kezdődik a jövő héttel, ugyanis június 1-e lesz hétfő, 27 fok lesz a napi max, úgy tűnik, hogy némileg csapadékosan, záporokkal, zivatarokkal fog indulni a nyár. Különösképpen harmadikára, június harmadikára, az a szerdára mondja a zivatarokat több helyütt az országban, de ennyire még felesleges előre szaladni. Most még egyelőre nagyon kellemes napsütéses időnk van a mai nap és a holnapi nap folyamán is, ez lesz a szitu. 30 fok közelébe kúszunk szombaton és vasárnap, szóval egy igazi nyárias átvezetés készülődik egyik évszakból a másikba.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Június 2-án, azaz kedden 17 óra 30 perctől Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta Galériájában a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola képzős növendékeinek vizsgakiállítása lesz. Köszöntőt mond, és a kiállítást megnyitja Matokné Misóczky Mária, az intézmény egykori igazgatója, és közreműködnek az intézmény növendékei. A kiállítás június 15-éig tekinthető meg a Babits Mihály Kulturális Központ nyitvatartási idejében, díjtalan belépés mellett. Június 5-én itt Pakson az Atom téren térzene koncert várja a zenekedvelőket a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében. 16 órától klarinét zenekar, 17 órától pedig vonós zenekar szórakoztatja majd az összegyűlt közönséget. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 29-én, azaz pénteken lesz vetítés. Három premier is várja majd a mozilátogatóit. Először 16 órától a Rufus, a legbátrabb tengeri szörny lesz, egy animációs családi film. 18 órától a Birka krimi következik, egy vígjáték. 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, az Utazó című horror.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Mert sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
5: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Bemutatjuk neked a

Tolvaj Renit hallottátok, ez volt az idei Good Without You. Nos, már megyünk is tovább, én nem törjük meg ennek a nagyon kellemes tavasz végi májusi gyönyörű verőfényes délutánnak a lendületét. Ben Zumbun következik a 2024-es Beautiful Things. For

Ariana Grande-t hallottátok, ez volt a 2024-es We Can't Be Friends, Wait For Your Love című szám. Nos, én ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok. Köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom. Én Gracza Levente vagyok, és holnap reggel az élesztőben találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!

0: FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
4: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
5: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén-tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros szívében.
4: Anya, ugye hazavisszük!
6: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
7: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Vasárnapig tehetik meg a fagykár bejelentéseket a gazdálkodók, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerdán az MTI-vel. A tájékoztatás szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, ha az agro.met.hu oldalon az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A Hungaromet tájékoztatása szerint ugyan folyamatban van az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatainak felülvizsgálata, mert a jelenleg alkalmazott módszerek egyes térségekben nem minden esetben tükrözték megfelelő pontossággal a kialakult hőmérsékletet. Az atomerőmű, a Paks 2 és a rendőri múltja is meghatározta, hogy milyen bizottsági munkákba delegálják a Tolna vármegyei 3-as körzet országgyűlési képviselőjét, Cseh Tamást. Erről a képviselő nyilatkozott rádiónknak. Kihangsúlyozta, mindkét terület fontos a számára, ami pedig az atomenergetikát illeti, a körzetben élők számára is meghatározó.
9: Az egyik az magától értetődő volt, a rendészeti bizottságba kaptam egy tagságot. Ugye ez munka kedvéért külön bomlik még kettő albizottságra. Ne legyen olyan egyszerű, egy rendvédelmi és egy honvédelmi albizottságra, tehát itt kettő miniszter munkáját felügyeljük, illetve támogatjuk. Ezen kívül pedig ugye nyilván Paks 1, Paks 2 kérdései miatt Kapitány István miniszter úr felkérésére a gazdasági és energetikai bizottságba kaptam lehetőséget. Ugye mind a két terület egyformán fontos, mind a kettő azt mondom, hogy a szívemnek is fontos, illetve hát a választópolgárok szempontjából.
8: Cseh Tamás arról is beszélt, hogy a napokban kinevezett energetikai államtitkárral, Tóth Andrással a személyes kapcsolattartás lehetőségét kérte. A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által kinevezett szakember többek között a Paks 2 projekttel kapcsolatos stratégia kialakításáért fog felelni.
9: Nem csak Paks 1 és Paks 2 kérdéskörre tartozik államtitkár úrnak a feladatai közé, hanem az egész hazai energetika szektornak az átvizsgálása és a megfelelő döntések meghozatala. Kapcsolatról annyit, hogy felvettük a kapcsolatot, és el is fogjuk kezdeni ezt a munkát. A Tisza berendezkedése általában véve is olyan, illetve ebben a területben én külön kiharcoltam ezt a dolgot, hogy országgyűlési képviselő nélkül ne szülessenek döntések, ne szülessenek olyan megállapítások, amik kihatással vannak mindannyiunk életére.
8: Nemrégiben egy dombovári hölgyet próbált rászedni egy telefonálós csaló, ám nem járt sikerrel, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A Napokban tett bejelentést a 112-es segélyhívóra egy idős nő Dombovárról, akit néhány perces különbséggel két számról is felhívott egy férfi. Az ismeretlen telefonáló azt állította, hogy valamilyen befektetési oldalon látják a hölgy regisztrációját, és 1.350.000 forintot szeret

0: Kapcsolatban a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhetők további hasznos és aktuális információk.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Értékelte a rájátszást és az elmúlt bajnoki szezont az ASE NB1-es kosárlabda csapatának szakosztály elnöke. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a paksi együttes hétfőn a Kaposvár ellen megvívott utolsó bronzmeccsén kikapott, így az Atomos Gárda a negyedik helyen zárta a magyar bajnokságot. Gulyás Róbert szakosztályelnök a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában kitért a bronzmeccsekre is. A bronzcsatában az egész évben kiválóan szereplő Kaposvárt kellett volna legalább egyszer legyőznünk idegenben. A hazai és az idegenbeli meccsek folyamán két különböző asét láthattunk, a Gesztenyés úton még közepes játékkal is sima győzelmet tudtunk aratni, a somogyiaknál azonban nagyon gyenge dobószázalékkal, sokszor gyermeteg eladott labdákkal és védekezési hibákkal esélytelenek voltunk a győzelemre. A Kaposvár megérdemelten szerezte meg a bronzérmet, sokkal jobban vágytak rá, mint a mi csapatunk, fogalmazott Gulyás Róbert. A szakosztályelnök szerint nem alakult ki igazi csapat és nem volt igazi vezére a gárdának ebben a szezonban. Hozzátette, tanulniuk kell a hibáikból, fejben sokkal erősebbnek kell lenniük, és a következő szezonban ezeket a hibákat nem szabad újból elkövetniük.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: FM.
1: Bocs FM.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Ultrahanggal sikerült vírusokat elpusztítaniuk kutatóknak, többek között influenza és COVID vírusokat is, és felfedezték a D-vitamin eddig nem ismert hatását. Egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át, és olyan hatással lehet a bolygónkra a rakéta indítások sorozata, amire eddig kevesen gondoltak. Többek között ezekkel foglalkozunk majd. Szó lesz arról a faanyagról is, amiért nem kell egyetlen fát sem kivágni. Ez egyébként a parafa, és azt is elárulom majd, hogy miért nincs egyetlen egy híd sem a világ leghosszabb folyóján. Hazai szenzációról is szó lesz, orvostörténeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem, embrióból szűrték ki a súlyos SMA betegséget, és így született meg egészségesen egy kisfiú, szóval érdemes lesz velem tartani, én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar önkormányzati rendszer reformjáról, közölte a szervezet szerdán Facebook oldalán. A szervezet a bejegyzésben pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága. Mindez ugyanis lehetőséget teremt arra, hogy a településen élők szempontjai hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos döntéshozatalban. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a szövetség több alkalommal is kezdeményezett tárgyalásokat Magyar Péter miniszterelnökkel, valamint Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, választ azonban egyelőre nem kaptak. A MÖSZ elengedhetetlennek tartja a mielőbbi tárgyalások megkezdését és a rendszeres egyeztetést, amelyre, mint írták, az elmúlt 16 évben nem volt érdemi lehetőség. A szervezet meggyőződését fejezte ki, miszerint a kormány programjának sikeres megvalósításához az önkormányzatok sikeres működése is szükséges. A teljes javaslatcsomag elérhető a MÖSZ Facebook oldalán, írja az MTI. Folytatódott a héten a nagy sikerű Paksi harmadik kor egyeteme előadássorozat a Paksi Városháza földszinti nagytermében, mely ezúttal az állatvédelemmel foglalkozott. A Kortalan kapcsolódás, a gondoskodás, amit visszakapunk című előadásban az állatvédelem került fókuszba, mint az aktív időskor egyik kulcsa. Az előadó dr. Baklára egyetemi adjunktus, a Szövetkezeti Kutatóintézet vezető kutatója volt.
2: Az a tapasztalatom most már jó ideje, ahogyan tanítom egyébként az állatvédelmi jogot az egyetemen, és kutatom is, hogy ez a téma egyre inkább a fókuszba kerül. Ez egy nagyon-nagyon szerteágazó téma, sok mindenről lehet beszélni, állatkísérletekről, cirkuszokról, a házi kedvencek kérdéséről, például a házi kedvencek vegán étrendjéről.
3: Az idősek azok hogyan kapcsolódjanak?
2: Például úgy, hogy menhelyeket felkeresnek, és sétáltatást vállalnak, hogy örökbe fogadnak akár egy állatkerti állatot, akár egy állatmenhelyi állatot, odafigyelnek arra, hogy mit esznek, és nem esznek mondjuk annyi húst, mint amennyit általában véve mondjuk a magyar társadalom szokott. Odafigyelnek a vadon élő állatokra, és megpróbálják biztosítani azokat a természetes élőhelyeket, amik akár egy a 2000 területen, amik itt vannak közöttünk, előfordulnak, és mondjuk nem bolygatják meg, vagy például nem verik le a fecskefészkeket.
1: Dr. Baklára egyetemi adjunktus nemzetközi kutatásairól is beszélt a hallgatóságnak és rádiónknak is.
2: Azt látjuk Európában, hogy egyre inkább az állatvédelem egy ilyen központi téma lesz, és mivel én jogász vagyok, így a jogi részét vizsgálom leginkább a területnek, és az látható, hogy az, hogy az állatok nem puszta dolgok, hanem érző lények, ez egyre inkább jelentkezik a szabályozásokban úgy, hogy sajátos, tulajdonképpen hozzájuk kötődő jogosultságokkal ruházza fel a magyar jog is, és egyébként az egyéb jogrendszerek az állatokat. Mondok egy példát, a spanyol jogban már például arról is szól,

0: záró időpontunk. Déli szomszédok szövetkezet biztosítja itt a frissítőt a nyugdíjasoknak egy 10-15 percben, és utána pedig az oklevél átadások következnek, mint minden zárás során. Én bízom benne, hogy ez a 80 és 100 fő között fognak oklevelet kapni.
1: Újabb földrengés rázta meg szerda délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrábban és környékén is érezni lehetett, közölték az európai szeizmológiai szolgálatok. A rengést 9 óra 51 perckor észlelték. Epicentrum a Sziszektől mintegy 10-11 kilométerre délre, Zágrábtól pedig körülbelül 57 kilométerre délkeletre volt. A földmozgás erősségéről eltérő első adatok jelentek meg, egyes jelentések szerint 4,1-es magnitudójú rengésről számoltak be, míg az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ automatikus adatai szerint a rengés magnitudója 3-as volt. A lakosok erős lökésekről, rövid, de határozott rázkódásról, valamint a házak, ablakok és bútorok remegéséről számoltak be. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés, írja az MTI.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most! Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of Élesztő összeállítással.
1: Élesztő.
0: A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Minisztérium irodáiban, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Tar Zoltán a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta, megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések és közpénz felhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása. Hozzátette, szerda reggel a NAV munkatársai megjelentek a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő, valamint a minisztérium irodáiban, hogy házkutatást tartsanak és összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül. A miniszter elmondta, a vizsgálat eredményeiről a NAV munkatársai beszámolnak majd, írja az MTI. Az atomerőmű, a Paks 2 és a rendőri múltja is meghatározta, hogy milyen bizottsági munkákba delegálják a Tolna vármegyei 3-as körzet országgyűlési képviselőjét, Cseh Tamást. Erről a képviselő nyilatkozott rádiónknak. Kihangsúlyozta, mindkét terület fontos a számára, ami pedig az atomenergetikát illeti, a körzetben élők számára is meghatározó.
3: Az egyik az magától értetődő volt, a rendészeti bizottságba kaptam egy tagságot, ugye ez móka kedvéért külön bomlik még kettő albizottságra, hogy ne legyen olyan egyszerű, egy rendvédelmi és egy honvédelmi albizottságra, tehát itt kettő miniszter munkáját felügyeljük, illetve támogatjuk. Ezen kívül pedig ugye nyilván a Paks 1, Paks 2 kérdései miatt Kapitány István miniszter úr felkérésére a Gazdasági és Energetikai Bizottságba kaptam lehetőséget. Ugye mind a két terület egyformán fontos, mind a kettő azt mondom, hogy a szívemnek is fontos, illetve hát a választópolgárok szempontjából.
2: Cseh Tamás arról is beszélt, hogy a napokban kinevezett energetikai államtitkárral, Tóth Andrással a személyes kapcsolattartás lehetőségét kérte. A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által kinevezett szakember többek között a Paks 2 projekttel kapcsolatos stratégia kialakításáért fog felelni.
3: Nem csak Paks 1 és Paks 2 kérdéskörre tartozik államtitkár úrnak a feladatai közé, hanem az egész hazai energetika szektornak az átvizsgálása és a megfelelő döntések meghozatala. Kapcsolatról annyit, hogy felvettük a kapcsolatot, és el is fogjuk kezdeni ezt a munkát. A Tisza berendezkedése általában véve is olyan, illetve ebben a területben én külön kiharcoltam ezt a dolgot, hogy országgyűlési képviselő nélkül ne szülessenek döntések, ne szülessenek olyan megállapítások, amik kihatással vannak mindannyiunk életére.
2: Értékelte a rájátszást és az elmúlt bajnoki szezont az ASE NB1-es kosárlabda csapatának szakosztályelnöke. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a Paksi együttes hétfőn a Kaposvár ellen megvívott utolsó bronzmeccsén kikapott, így az Atomos Gárda a negyedik helyen zárta a magyar bajnokságot. Gulyás Róbert szakosztályelnök a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában kitért a bronzmeccsekre is. A bronzcsatában az egész évben kiválóan szereplő Kaposvárt kellett volna legalább egyszer legyőznünk idegenben. A hazai és az idegenbeli meccsek folyamán két különböző asét láthattunk, a Gesztenyés úton még közepes játékkal is sima győzelmet tudtunk aratni, a somogyiaknál azonban nagyon gyenge dobószázalékkal, sokszor gyermeteg eladott labdákkal és védekezési hibákkal esélytelenek voltunk a győzelemre. A Kaposvár megérdemelten szerezte meg a bronzérmet, sokkal jobban vágytak rá, mint a mi csapatunk, fogalmazott Gulyás Róbert. A szakosztályelnök szerint nem alakult ki igazi csapat és nem volt igazi vezére a gárdának ebben a szezonban. Hozzátette, tanulniuk kell a hibáikból, fejben sokkal erősebbnek kell lenniük, és a következő szezonban ezeket a hibákat nem szabad újból elkövetniük.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most...

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Cseh Tamás országgyűlési képviselő, mielőtt elindul a parlament felé, egy gyorsat beszélgetünk. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt kívánok én is. Köszönöm.
1: Hányadik parlamenti napod lesz? Kiszámolja.
2: Igen, egyrésztről. Másrésztről az ötödik ülésnap lesz, a tavaszi ülésszak ötödik ülésnapja. Nekünk már a tizenvalahanyadik.
1: Uh-huh. Tegnap egyébként nem tudom, hogy hány órakor érkeztél haza. Igen, későn láttuk a posztodat, hogy bejelentkeztél a parlamentből, hogy ez a nap is eltelt, de azért nem annyira későn ért véget.
2: Hát nem sokkal előtte értem az haza. Igen. Még a parlament ülésnap után volt egy gyors megbeszélés a frakcióba, illetve utána maradnak még azok a

0: reakciók, azok a kapcsolattartás, amik ugye elmaradnak napközben, mert a plenáris ülésen nem illik felvenni a telefont.
1: Későn értél haza, erre akartam kiukadni, de hát elkezdődött a munka, elkezdődtek ezek a napok. Elsősorban azért invitáltunk a rádióba egy gyors interjúra, mert eldőlt, hogy milyen bizottsági munkákban fogsz részt venni, és erre nagyon kíváncsiak vagyunk.
0: Hát az egyik az magától értetődő volt, a rendészeti bizottságba kaptam egy tagságot. Ugye ez a munka kedvéért külön bomlik még kettő albizottságra, hogy ne legyen olyan egyszerű, egy rendvédelmi és egy honvédelmi albizottságra, tehát itt kettő miniszter munkáját felügyeljük, illetve támogatjuk. Ezen kívül pedig ugye nyilván a Paks 1, Paks 2 kérdései miatt Kapitány István miniszter úr felkérésére a Gazdasági és Energetikai Bizottságba kaptam lehetőséget. Ugye mind a két terület egyformán fontos, mind a kettő azt mondom, hogy a szívemnek is fontos, illetve hát a választópolgárok szempontjából.
1: Paks 2-t nyilván értjük, és az energetikát értjük, a rendészet pedig nyilván a korábbi rendőri munkát kapcsán jön. Egyébként pedig, ha már az energetikát említetted, Kapitány István, ugye Tóth Andrást nevezte meg a Paks 2-ért felelős államtitkárnak. Vele milyen lesz a kapcsolatot? Nagyon várjuk egyébként, nem tudom, hogy van-e reális esély arra, hogy meghívjuk egyszer őt ide a Paks FM stúdiójába?
0: Hát a meghívásra van, hogy el fog-e jönni, az egy más kérdés. Nyilván nem csak Paks 1 és Paks 2 kérdéskörre tartozik államtitkár úrnak a feladatai közé, hanem az egész hazai energetika szektornak az átvizsgálása és a megfelelő döntések meghozatala. A kapcsolatról annyit, hogy felvettük a kapcsolatot, és el is fogjuk kezdeni ezt a munkát. A Tisza berendezkedése általában véve is olyan, illetve ebben a területben én külön kiharcoltam ezt a dolgot, hogy országgyűlési képviselő nélkül ne szülessenek döntések, ne szülessenek olyan megállapítások, ami kihatással vannak mindannyiunk életére.
1: Tehát most kimondottan Paks 2-re gondolsz?
0: Én ezt egybe kezelem, tehát Paks 1, Paks 2, és aztán azon belül nagyon sok altéma van, mert mindegyik megér akár egy egész tárgyalási napot külön-külön is. De igen, tehát ez a két projekt együtt Tóth András és köztem egy folyamatos kommunikáció tárgya.
1: Viszont attól, hogy paksi vagy, még nem vagy energetikai szakértő, tehát gondolom itt a személyes kapcsolattartásban lehet neked erősséged az, hogy akár Paks 1 vagy Paks 2 vezetőivel, vezérigazgatóival őket tudnád valahogy képviselni, nem tudom mi erre vonatkozólag a terv, vagy történtek-e már találkozások, megbeszélések?
0: Hát nagyon sok találkozáson és megbeszélésen vagyok túl Paks 1, Paks 2 prominens tagjaival. Nagyon nagy öröm számomra az a nyitottság és az a fajta befogadása, hogy mint nem energetikai szakembert beengednek maguk közé. Nyilván egy országgyűlési képviselőnek a feladata kettős. Az egyik az, hogy egyfolytában mérlegelje és vizsgálja azt, hogy azok a döntések, amik megszületnek, azok a választókerületre nézve milyen következményekkel, inkább azt mondom, milyen előnyökkel járnak, és ezeket minél jobban aknázzuk ki. A másik pedig az, hogy visszafelé vinni azokat az információkat, hogy a szakma hangja az mindenképpen a politikában egy megfelelő súllyal megjelenjen. Ne születsessenek csak politikai alapon döntések, hanem igenis a legszigorúbb szakmai protokollok alapján szülessenek meg, és szerintem jó döntések fognak születni.
1: Ebben nagyon bízunk, de egyébként ha már így említetted, hogy nagyon sok megbeszélésen és találkozom vagy túl. Hát egy külön kérdés, hogy hát most, hogy már te vagy az országgyűlési képviselője a Tolna 03-as körzetnek, 56 ezer embert képviselsz, lesz neked apparátusod, titkárnőd, irodát, hogy lehet téged elérni? Mert eddig ugye, ha hívjuk a Tomit, és akkor majd a Tomi visszahív, és hát ugye eljön az a pillanat, amikor egyszer 56 ezer embert kéne visszahívni. Most nyilván ez erős túlzás, mindenkinek az elvárása ugyanaz, hogy a régi cimborát szeretné elérni, és ez nem biztos, hogy olyan egyszerű lesz, és ezt nekünk is meg kell érteni.
0: Hát egyik oldalról örülök minden régi cimborának, hiszen ezek tartanak a földön, és azt gondolom, ezek az emberek tartanak a megfelelő úton, hogy az ember ne szálljon el, és ne gondolja magát többnek, mint ami. A másik oldalról igen, egy technikai korlátja van ennek az egésznek, hogy egy nap 24 órából áll. Akkor kezdjük az apparátusnál, egy asszisztensem már van, őt Márton Szemeti Melindának hívják, egy belecskai hölgy, tehát a választókerületben lakik, de nem ezen a részén. Én ővele ugye a Tisza mozgalomban ismerkedtem meg, és dolgoztam vele és a férjével együtt. Melinda egy közgazdász végzettségű hölgy, az állami igazgatásban dolgozott korábban, egy kiváló asszisztenciám, és ő már fogadja ezeket a telefonhívásokat, e-maileket, messenger üzeneteket, szignál üzeneteket, WhatsApp üzeneteket és leveleket, amiket kapok, és ő igyekszik kordába tartani a naptáromat. Elsősorban, ami a legkézenfekvőbb módja a kommunikációnak, aztán egy e-mail cím, amit meg is adnék, nagyon egyszerű, mert végig csupa kisbetűvel egybeírva, cseh tamas@magyartisza.hu, tehát végig csupa kisbetűvel és egybeírva ezeket a szavakat. Itt biztos, hogy rövid időn belül találkozok a felvetéssel, vagy a javaslattal, vagy a véleménnyel, vagy a helyzettel, amit az emberek megosztanak. Nagyon sokan már aktívan használják is. És ezen kívül természetesen én nem fogok elszaladni senki elől és semmi elől. Kicsit furcsa, hogy a múltkor például a unokámmal a Barátság utcából az Ürgemezei Csúszda Parkba 2:10 tartott kiérni. Ezt főleg ő reklamálta meg, hogy még soha ilyen lassan nem mentünk. Hát van ez így, de igen.
1: Ennyien állítanak meg.
0: Igen, nagyon élvezik. Én sem vagyok szomorú miatta, mert azt gondolom, hogy a lehető legmélyebb merítésből tud az ember a legjobbat kihozni, tehát a legtöbbet tudni, a legjobban ismerni mindenkinek a véleményét, a problémáját. Úgyhogy hát alapvetően ezért ajánljuk ezt az e-mail címet, hogy egy kicsikét akkor tudjunk azért legalább elődolgozni.
1: Lesznek majd fogadó óráid egyébként, vagy van a hivatalos telefonszám, hol lehet majd ezeket fellelni, a Facebook oldaladon még nem láttam.
0: Akkor ott is közé tesszük. A telefonszámom egyébként nem változott, tehát Ez a merész kísérlet arra, hogy igenis maradjak elérhető. Fogadóráim vannak, lesznek, én ezt majd igyekezünk egy intézményes rendszerbe terelni, de attól függetlenül tényleg én azt szeretném, hogy mind a 34 település összes lakója érezze azt, hogy az ember nem azért ment el a parlamentbe, hogy aztán 4 évig ne találkozzunk, illetve nem csak a települési rendezvényeken szeretnék egy pörkölt erejéig megjelenni. Emellett egy iroda kiválasztása is folyamatban van, ez nyilván Pakson lesz a célszerűség kedvéért, bár ahogy elnézem így a táncrendet, az ember esetleg lepakolni, meg egyet szusszani fog bemenni az irodába, mert egész életét a terepen, illetve a parlamentbe fogja tölteni.
2: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Pax FM és a Best of Élesztő.
1: Nyilván az is nagyon érdekes kérdés, hogy hogy érezted magad, amikor a parlamentbe már úgy léphettél be, ahogy beléphettél, de rengeteg más aktualitás van. Engedj meg, hogy rákérdezzek arra, hogy ugye ahogy elkezdtétek a munkát a Tiszával, illetve Magyar Péter miniszterelnökként, a hangsúlyok ugye a hatékonyság mellett a költségcsökkentésen van, a racionalizáción van. Tegnap is a parlamentben Magyar Péter mindenekelőtt első felszólalásában erről beszélt egy 20-30 percen keresztül, és ezt magyarázta, amikor például az ő fizetésének, vagy egyáltalán a kormánytagok, képviselők, polgármesterek fizetésének a csökkentését bejelentette. Erről ti tudtok? Tehát ezt egyezteti a frakcióban?
2: Igen, tehát a döntéseknek van egyszer egy előkészítő része, ahol mindenki a tudása legjobbát beleadja. Nyilván a Tiszán belül is 141 fős frakcióról beszélünk, elengedhetetlen, hogy úgynevezett kabinetekbe tömörüljünk, tehát mindenki az hozzáértésének megfelelő kisebb csoportba tagozódik ilyenkor, és akkor a döntések, amiket maga a frakció hoz, azok pedig ugye közösen kerülnek elhatározásra. Tehát mi tudtunk erről, vállaltuk. Ugye ebben a költségcsökkentésben egyetlen szó összpontosul, a szolgálat, hogy mi nem másra, mint szolgálatra jelentkeztünk, és egy szolgálatként fogjuk azt fel, amit az elmúlt 4 évben fog történni. És hát ezt azzal kellett elkezdeni, hogy az ország valós költségvetési helyzetéhez igazítjuk egyrészt az illetményeket, másrészt pedig a országgyűlési képviselői munkához kapcsolódó juttatásokat.
1: Ugye Magyar Péter azt is hangsúlyozta, hogy bruttó 3,8 millió forint lesz a fizetése. Korábban Orbán Viktori bruttó 7,8 millió forint volt. Te tudod már azt, hogy a te fizetése te hány százalékkal lesz kevesebb az előző országgyülési képviselő Suli Jánoshoz képest?
2: Tehát ugye egyrészt ez úgy indul ez a számegyenes, hogy az köztársasági elnök fizetése lesz a legmagasabb, és aztán hozzá képest szépen jövünk lefelé, egészen az országgyűlési képviselői alapfizetésig. Ez az illetmény alap, ez 15%-kal lesz kevesebb, mint az elődeimé. Ezen túl van még egy olyan fajta korlát, hogy kíméletlenül oda fogunk figyelni arra minden országgyűlési képviselő esetében, hogy nincsen titulus halmozás. Tehát nincs az, hogy valaki 3-4-5 bizottságnak is a tagja, vagy a tisztségviselője, és ezen kívül felügyelőbizottságokban és kuratóriumokban és egyebekben még-még kvázi pusztán az anyagi előnyökért ott van, mert hogy ennyi fajta munkát egy ember nem tud ellátni azon a hatékonyságon, ahogy azt mi szeretnénk. Úgyhogy ez további költséges jövedelem csökkenést jelent, nem probléma. Minél több szakember kerüljön be ezekbe a pozíciókba, akár a parlamenten kívülről is, és tényleg mindenki azt érezze, hogy ez egy szolgálat, amit a köz felhatalmazásából és a köz érdekébe tesz.
1: Igen, mert ugye hangsúlyozva van a racionalizáció, és ott nagyon sokszor ugye van a képviselő fizetés, és van a keret, és én ezért percegettem, hogy lesz-e irodád, asszisztenciád, stb. Budapesti lakásbérlés, egyebek, ugye nagyon sok minden kerül napvilágra, és látjuk át mi is, hogy mondjuk egy keretből a fizetés mellett miből gazdálkodtak, és milyen igényeik voltak a képviselőknek, vagy milyen lehetőségeik?
2: Hát a keret az 40%-kal lett levágva. Ugye ezt úgy kell látni, hogy a 4 év alatt összesen 200 milliárd forintba került volna a régi számítás szerint ennek a parlamentnek a működése. Tehát kifejezetten ezek a juttatások és az illetmény. Ebből a 200 milliárd forintból most a jelenlegi számítások szerint a mai értéken 50 milliárdot megspórol ez a Tisza intézkedés, ez a döntés, ami nyilván egy parlamenti döntésé fog majd válni. Tehát egy negyedével olcsóbb lesz annak a 4 évnek a költségvetése, mint ahogy ezt eredetileg számolták. A illetmény mellé, tehát ami a juttatás, ugye ez egy keret, mire lehet ezt elkölteni. Én budapesti lakásbérlést nem veszek igénybe. A feleségemnek van egy budapesti ingatlana, ahova, hogyha ott szeretnék aludni, akkor vissza tudok térni. Van egy szolgálati autónk sem lesz, van egy üzemanyagkártya, amit használtunk, ennek is megvan egy racionális maximum érték, amit havonta üzemanyagra el lehet költeni. Autót, sajátot használunk, illetve én bérelni fogok egy autót, mert kiszámoltuk, hogy körülbelül havonta 4-5 ezer kilométert fogok megtenni. Ez ugye azt jelenti, hogy hetente minimum háromszor, de lehet, hogy négyszer kötelező parlamenti jelenlét miatt fel fogok utazni Budapestre, illetve hát amit én beállítottam, nagyon egyszerű volt, és most már mindenki tudja a Tisza frakcióban, hogy a Cseh Tamás a 70-30-as képviselő, ami azt jelenti, hogy 70%-ban a fókusz a választókerületen lesz, és nálam csak 30%-ot fog elérni a szakpolitika. Tehát hiába is van egy nagy szívó ereje egyébként a parlamenti munkának, hogy el lehet benne veszni, épp úgy, ahogy a házban is el lehet tévedni, én mindig eltévedek, de nem fog ez a kísértés erősebb lenni, én ide tartozok, Tolna 03-ért vagyok felelős.
1: Ezt a 70-30-at még nem hallottam, képzeld el, de most aki nem hallotta, az is tudja, nagyon jó, nagyon tetszik, rohan az idő, és 9 órára a parlamentbe kell lenned, ezért is nagyon hálásak vagyunk, hogy eljött egy két rövid kérdés, hogyha át tudunk venni, lévén, hogy jönnek egyre másra minden napon valami izgalmas bejelentés Magyar Péter részéről, és tegnap este jött ugye az a bejelentés, miszerint a mai nappal felmenti Hajdú János tábor urat a TEK főigazgatói pozíciójából, és hozzátette a bejelentéshez, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról, révén, hogy a rendőrségnél dolgoztál, kihagyhatatlan a téma. Mi fog történni, összeolvad a rendőrség és a TEK?
2: Tulajdonképpen igen, tehát neki külső szemlélő számára talán így lehet a legegyszerűbben ezt leírni, ezt a folyamatot. Nem szeretnénk semmilyen szervből, semmilyen testületből politikai bunkósbotokat képezni, illetve fent tartani a korábban ilyen célra használt testületeket. A TEK-nek alapvetően egy nagyon jó szakmai munkája volt, és egy szakmai munkája lesz. Ebben mindenképpen számítunk minden ott dolgozó kollégára. Tehát Hajdú János után senki nem lesz erőnek erejével elküldve ebből a szervezetből. Tehát mi igyekszünk mindenkinek megtalálni a rendőrség alapvető szolgálati felépítésén belül az őt és a munkáját megillető helyet, de a TEK-nek volt egy olyan funkciója, vagy egy olyan olvasata, nem is csak nekünk igazából, akik esetleg érintettek voltunk a TEK felderítő munkájába, tehát ilyen politikai célú adatgyűjtésben, hanem igazából az átlagpolgároknak is sokszor egy ilyen túlhatalom jutott az eszébe róla, ezt nem szeretnénk. Ezért szűnik meg a szuverenitásvédelmi hivatal is azonnali hatállyal, több lépés is ezt a célt szolgálja. Tehát én azt gondolom, hogy akik a TEK-nél valódi rendőri munkát végeztek, ők biztosan meg fogják találni a számításaikat.
1: Hát nyilván ez azért fontos, mert Pakson is van a TEK-nek egy központja, egy centruma, nyilván ismerjük azokat, akik ott dolgoznak, paksiak, nyilván a maguk módján szeretik a munkájukat, elvégzik tisztességgel, tehát nyilván nem mindegy, hogy munkanélkülivé válnak, nem. Vagy lesz lehetőségük máshova, vagy másként integrálódni, vagy mondjuk mi lesz azokkal az ingatlanokkal, ahol a TEK eddig székelt, de hát akkor várjuk majd ezeknek is a döntéseknek a miértjét, és azt, hogy hová jut. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, az utolsó kérdés pedig, hogy hogy érzed magad a parlamentben, hogy érezted magad először, amikor beléptél, lévén, hogy először léptél be a parlamentbe, és rögtön képviselőként?
2: Igen, tulajdonképpen először beléptem, és akkor is eltévedtem, úgyhogy utána, amikor már belőttem a helyes irányt, illetve segítettek, rengeteg nagyon jó szándékú alkalmazottja van a parlamentnek, mindenben és mindenhol segítenek, az alaksortól kezdve az első emeletig, én bárhol fellelhető vagyok sajnos, és akkor, mikor már belőttem a célt, akkor utána az egy óriási élmény volt, amikor az a nehéz függöny, ami az üléstermet a külvilágtól elválasztja, hogy ez felemelkedik, és akkor belép az ember egy olyan térbe, ahol tudja, hogy akkor innentől kezdve nem az én, vagy nem a múltja számít, hanem a jövő, és az egész országnak a sorsa is ott dől el.
1: Igen. Paks polgármestere Heringes Anita is volt országgyűlési képviselő, és tőle azt hallottam, képzeld, hogy tehát ő azt mondta, hogy a parlamenti alkalmazotti kör annyira professzionális, tehát akik évtizedek óta ott dolgoznak, és annyira jól teszik valá a képviselőknek azt, amit alá kell tenni, csak hogy említetted őket, hogy segítőkészek.
2: Nagyon, nagyon, nagyon.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Negyedik helyen zárta a szezont az Atomerőmű Sportegyesület férfi NB1-es kosárlabda csapata. Ebből az alkalomból Eilingsfeld János csapatkapitánnyal fogunk értékelni. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Köszönöm, hogy eljöttél. Már ki vagy pihenve, vagy még fáradt vagy?
2: Hát még nem pihentem ki a szezon fáradalmait, majd az elkövetkezendő két hétben fogom ezt megtenni.
1: A következő két hétben. Jó, hát véget ért a szezon, negyedik helyen zártatok, nem jött össze a bronzmeccs. Ez nagy fájdalom a csapat számára? Mindig nagy fájdalom?
2: Hát igen, ez egy nagy fájdalom volt számunkra, hiszen tényleg meg szerettük volna szerezni a harmadik helyet. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy siker lett volna. Sajnos itt a bronzmérkőzésen azért voltak problémáink, nagyon sokan megbetegedtek, illetve voltak is sérülten is vállalta a játékot, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy megtettünk mindent. Sajnos nem jött össze a Kaposvár, egy nagyon jó csapat, de sajnos nem sikerült azokat végrehajtanunk, amiket megbeszéltünk, illetve Kaposváron mind a három mérkőzést le tudtuk volna zárni, úgy gondolom, hiszen mind a három vereséget ugye Kaposváron szenvedtük el nagyon szoros csatába. Itthon pedig úgymond könnyebben nyertünk, kivéve a második mérkőzést, az is itt szoros volt, de meg lehetett volna ez a bronzérem, úgyhogy ez miatt csalódottak vagyunk.
1: Igen, ugye az ötödik mérkőzés a Kaposvár és az Atomerőmű között 73-66-tal végződött. Tavaly bronzosok voltatok, viszont nagyon érdekes volt a szezon, mert a szezon közepén, vagy hát a szezon közben, ha lehet így mondani, volt egy edzőváltásotok.
2: Igen, úgy gondolom, hogy ez az edzőváltás, ez nagyon jósult el számunkra, hiszen Kosztász érkezésével, ugye tavaly is jó volt az edző, hatalmas sikereket értünk el tavaly, sikerült visszakerülnünk ugye a top csapatok közé. Tehát Kosztász érkezésével hatalmas lendületet vettünk, jól emlékszem, hogy 11 mérkőzést nyertünk zsinórba január közepe óta. Ez óriási dolog, úgy gondolom, tehát gyakorlatilag a gödörből jöttünk vissza, és úgy lettünk az alapszakaszban negyedikek, ez óriási siker, úgy gondolom, tehát ahonnan indultunk vele, ez tényleg 11-et nyerni zsinórba, és nem is akármilyen ellenfelek ellen nyertünk, Szolnokon, Székesfehérvárat legyőztük, és nem is kis győzelmek voltak, tehát a Szolnokon nyertünk 40 pont, tehát ilyen nem is tudom mikor fordult elő, hogy valaki nyert volna ennyivel Szolnokon. Úgyhogy tényleg büszke vagyok a csapatra, hogy egy ilyet tavaszt tudtunk produkálni, illetve a play-offba is ugye az első körben az Albát gyakorlatilag darabokra szedtük, de utána sajnos nem úgy alakultak a dolgok, ahogy azt elképzeltük. Nyilván az elődöntőben, rájátszás elődöntőben egy nagyon erős Szolnokkal találkoztunk. Ott is lett volna esélyünk, tehát a győzelemre, hiszen a hazai mérkőzést gyakorlatilag pár ponttal buktuk el, illetve a harmadik mérkőzést ott is, ha jól emlékszem, két ponttal. Tehát nagyon szoros mérkőzések voltak. Hát sajnos ez így alakult. Most egy összességében nézem, akkor örülhetünk ennek a negyedik helynek. Ha azt nézem, hogy honnan indultunk, de azt nézem, hogy milyen tavaszt produkáltunk, akkor meg viszont a harmadik hely az, úgy gondolom, hogy az reális lett volna, hogy azt megszerezzük.
1: Ami az edzőtök visszatérését, ilyen értelme visszatérését illeti, ugye Kostas Leverakisról van szó, hogyha a következő szezonban is ő itt van, akkor mit prognosztizálsz? Mi a jövő áll a csapat előtt? Nyilván fontos az is majd, hogy kik jönnek, kik mennek, tehát játékos cserében mi történik, de mi az elképzelés?
2: Hát ezt nagyon nehéz megmondani. Nyilván ott szeretnénk maradni a top csapatok között. Azért nehéz ezt megmondani, mert ugye, amit mondtad is, a játékosok jönnek-mennek, illetve a jövő évi edző is kérdéses még, hogy ki lesz az edző. Ezt nehéz megmondani, mert nem tudjuk, milyen játékosokat tudunk hozni, nem tudjuk, hogy milyen kerettel fogunk kiállni, úgyhogy ez majd gondolom az elkövetkezendő egy-két hónapban ki fog derülni.
1: Amikor Kosztász visszatért, akkor egyébként a szurkolók úgy fogalmaztak rólatok, hogy nem is tudom most, milyen szót használtál, de úgy fogalmaztak, hogy megtáltosodott a csapat. Tehát amikor jött ez a veretlen szezon, hogy egyszerűen nem lehetett az asét megverni. Fantasztikus volt tényleg. Mit gondolsz, mi volt ebben a szezonban igazán a csapat erőssége? Fel tudott újra pörögni?
2: Nem, az előző edzőnél azért kicsit ilyen katonásabb volt a játék, és ott nagyon idegesen játszott a csapat, nem voltunk felszabadultak, ez Kosztász érkezésével ez gyakorlatilag felszabadult játékot hozott számunkra, illetve tényleg mindenki tudta hozni saját magát, tehát úgymond szabadabban mozoghattunk a pályán, és ez úgy gondolom, hogy ez jót tett a csapatnak, illetve lejött a csapatra az a feszültség, ami az előző edző által bennünk volt. Ugye sajnos a szezont azt nem várt feleségekkel kezdtük, ugye nyilván ez is rányomta a bélyegét arra, hogy a csapat ideges volt a folytatásban, de még egyszer mondom, ez az edzőváltás ez nagyon jót tett a csapatnak, hiszen mindenki felszabadult, felszabadultan tudott játszani, a játékunk is jobban összeállt, és ezért tudtunk ilyen jól szerepelni a tavasszal. Okay. Illetve azt ne felejtsük el, hogy a kupába megszereztük a bronzérmet, ez is egy óriási dolog, és a döntőbe jutás is nüanszukon múlt, hiszen ott is a Szolnokkal játszottunk az elődöntőbe, és tényleg ott is egy nagyon kiélezett csatába az utolsó másodpercekbe dőlt el gyakorlatilag, hogy a Szolnok kerül a döntőbe.
1: Abszolút, úgyhogy mindenképpen gyönyörű, így van. És ha már a játékosokat említettük, meg a jövésmenést, egyébként te azt tudod már, mint csapatkapitány, hogy kik jönnek és kik mennek? Ez mindig egy izgalmas kérdés, nyilván a szurkolói tábor előtt is.
2: Hát nyilván azt tudjuk, hogy kik maradnak, ugye azt nyilvánosságra is hozta az ASE. Azok, hogy az, hogy kik jönnek és még kik mennek, azt abban én most nem látok bele, hiszen most csak hétfőn végeztünk a bajnoksággal, ez a szakmai stábnak a dolga, illetve az irodába dolgozóké, úgyhogy ez is el fog dőlni itt az elkövetkezendő pár hónapban.
1: De te, mint csapatkapitány, hogy láttad a csapatot? Tehát kik voltak azok, akik mondjuk sokat léptek előre az idényben, vagy lehet, hogy nem is profikus állapdázóknál nem is illik ezt mondani, hanem tényleg kihozták a maximumot magukból, vagy Kosztász után mindenki kihozta?
2: Hát úgy gondolom, hogy Kosztász után mindenki ki tudta hozni magából a maximumot, illetve tényleg volt egy nagyon jó erőléti edzőnk is, aki a fiatalokkal tudott foglalkozni, ők is nagyon sokat fejlődtek. Ugye ez látszódott is például az U20-as mérkőzéseken, hogy Arnold Boti, a Nagy Dani, illetve Kohir Erik is gyakorlatilag ledominálták az U20-as mezőnyt. Nyilván nem sikerült nekik döntőbe jutni, de ott is volt olyan, hogy egyik meccsen az egyik játszott, másik meccsen a másik, tehát sose tudtak az U20-as csapat, sose tudott teljes kerettel kijárni. Ugye Géringer Gergő is kölcsönbe ment a PVSK-hoz. Ha ők is teljes kerettel állnak ki az U20-as mérkőzéseken, akkor úgy gondolom, hogy ott is most a döntőbe lennének, és gyakorlatilag a bajnoki címért játszhatnának, de sajnos ez nem jött össze nekik, de mindenféleképpen ő fizikálisan nagyot fejlődtek, az erőléti edző folyamatosan foglalkozott velük, illetve egyéni képzésekre is jártak folyamatosan, külön dolgoztak, úgyhogy fejlődtek ebbe az évben.
1: Igen, hát a fiataljaitokat azért szeretjük többek között, mert amikor tényleg hazai nevelésű fiatalokat tesztek a pályára, és közöttetek vannak, hát ezt elképesztő azért akkor is, ha keveset játszanak, vagy egy-egy meccs végén, mindig nagyon hálás a közönség érte, és a saját nevelésű játékosok, hát az egy nagy szó, és nem minden klub mondhatja el magáról. A szezon legemlékezetesebb meccse, mit gondolsz számodra? Nehéz?
2: Ez jó kérdés. Nem, tavasszal nagyon jó sok meccsünk volt. Uh-huh. Hát talán, ami tényleg ilyen igazán ilyen flow-ba voltunk, uh-huh. Az úgy gondolom, hogy ez a Szolnok ellen idegenbeli mérkőzés volt, amikor 40 ponttal nyertünk. Hát az eszméletlen volt, hogy milyen dobások bementek meg, hogy ott milyen második fél időt produkáltunk, úgyhogy talán azt a mérkőzést mondanám. Uh-huh. De mondhatnék még egyébként párat, mert tényleg ez a tavaszi menetelés az
1: óriási volt. Egyébként milyen érdekes, tehát hogyha azt mondom, hogy a szezon legemlékezetesebb meccs, akkor olyan jut eszedbe, ahol nyertetek, nem olyan, ahol veszítettetek, és ráadásul nem is feltétlenül úgymond centimétereken múlott a dolog, hanem mondjuk amikor sokkal nyertetek, az jut eszedbe.
2: Hát igen, mert Szolnokon nyerni, mondom, ott nem, igen. 40 pont, a pár ponttal is óriási dolog.
1: Hihetetlen volt, igen, hihetetlen volt. Na, de mi a következő, ami eszedbe jut?
2: Hát mondhatnám itt például a kupamérkőzést is. Tehát ott óriási dolog volt szerintem, hogy tényleg ott a közönség és a csapat egymásra találta, nagyon sokan ellátogattak Paksról, és még az elveszített elődöntő is, azt mondom, hogy óriási hangulatú volt tényleg, amit a szurkolók leműveltek, és köszönjük nekik az egész éves szurkolást, mert tényleg nélkülük nem jött volna össze ez a nagy menetelés, és ezért is sajnálom, hogy a harmadik helyet nem tudtuk megszerezni, persze én ezt ajándékba tudtuk volna nekik adni, és együtt értük volna el, de ne legyünk elégedetlenek, uh-huh. Együtt értük el ezt a negyedik helyet is, és köszönjük nekik az egész éves szurkolást, mert tényleg nagyon sokat segítettek nekünk.
1: Uh-huh. És ha azt kérdezem, hogy ki volt a szezonban a legkeményebb ellenfél, akkor a Szolnok vagy a Kaposvár? Vagy mondasz egy harmadikat? Most nyilván a Kaposvár friss élmény.
2: Friss élmény. Hát most erre nem tudok.
1: Jó, semmi vész.
2: Hát na. A fizikális, most nézzük, akkor fizikálisan azt mondom, hogy a kecskeméti mérkőzés volt a legkeményebb. Tehát a Kecskemét volt a fizikálisan a legkeményebb mérkőzés.
1: Na, én nem a Kecskemétre tippeltem volna.
2: Tehát hát gondoltam, hogy senki nem arra gondolt volna.
1: Komolyan, tehát tényleg, ez érdekes.
2: Nem, Szolnok ellen is fizikális volt, de ami tényleg ilyen legfizikálisabb volt, azt úgy gondolom, hogy Kecskemét elleni volt. Ezt sokan nem látták, nem érezték, mert ugye mi voltunk a pályán, de több csapattársam is mondta, hogy a Kecskemét elleni mérkőzés az nagyon fizikális volt, és kemény.
1: Neked hányadik szezonod volt ez? Számolod?
2: Itt az aséba?
1: Igen.
2: Az aséba, ha jól tudom, akkor jól számolom, 13. és jövőre kezdem a 14.
1: És aséval és minden mással együtt, azt nem számolod?
2: 19. talán 20.
1: Légy szíves, számold össze, hogy legközelebb ezt ki tudjuk mesézni. Ennyi év és ennyi szezon után egyébként téged mi motivál nap mint nap? Azon kívül, hogy nagyon szereted a kosárlabdát.
2: Hát engem az motivál, hogy minél tovább a pályán leessek, illetve tényleg én is most már szeretnék bajnoki címeket ünnepelni, vagy bajnokságot nyerni itt az aséval. Remélem ez jövőre összejön, vagy a közeljövőbe. Mondom, nem tudom, hogy milyen kerettel válunk neki a következő évben. Én mindig motivált vagyok, úgyhogy mindig a legjobb teljesítményt szeretném nyújtani. Aki ismer, azt tudja, hogy én mindent megteszek azért, hogy a csapat győzzön. Még most is ugyanolyan elánnal edzem, mint 18 évesen. Nyilván jobban oda kell figyelnem a regenerációra, illetve a testemre, de még mindig abszolút motivált vagyok.
1: Más ma bekerülni az NB1-be, mint amikor te bekerültél? Mit gondolsz?
2: Szerintem más. Régen sokkal nehezebb volt, úgy gondolom. Most azért a fiataloknak könnyebb dolguk van, szerintem. Hiszen olyan fiatalok is lehetőséget kapnak, akik esetleg a saját korosztályukban nem dominálnak annyira. Tehát régebben azért nehezebb volt bekerülni a felnőtt csapat közelébe.
1: Tehát régebben volt nehezebb.
2: Hát régebben sokkal nehezebb volt, hiszen ott az utánpótlásban nagyon kiemelkedőnek kellett lenni ahhoz, hogy te ott lehetőséget kapjál.
1: De miért több csapat volt a fiatal, több volt a játékos?
2: Hát többen akartak felnőtt játékosok lenni. Tehát többen, tehát ott nagyon, tehát ott minden fiatal kosaras akart lenni. Nem volt ez az elkényelmesedés, ami most megy.
1: Igen, de mikor kényelmesednek el? Mert emlékszem, hogy amikor a fiam kosarazott, tehát hogy azért emlékszem az évekre, hogy mondjuk mit tudom én, egy 12, 13, 14, még megkockáztatom, hogy 15 éves korukig is mindegyik azt mondta, hogy ő a felnőtt csapatban is profi kosaras szeretne lenni. Aztán valóban ez úgy megváltozik.
2: Hát igen, ugye ez a, hogy is mondjam, ez a Facebook, meg az Instagram, amikor ugye az ember csak azt látja, hogy a
1: Az NBA-ben
2: igen, igen, csak a sikerek jönnek, de azt senki nem látja, hogy ezek a sikerek mögött milyen munka van. Tehát inkább úgy mondom, hogy régen a gyerekek jobban belefektettek szerintem munkát abba, hogy kosarasok legyenek, mint most. Tehát most inkább azt hiszik, hogy egyből be fog nekik menni három pontos, egyből erősek lesznek, nekik nem kell ezt megcsinálni, azt megcsinálni, mert jön minden magától, hát ez nem így megy. Ha valamit el akar érni az ember, akkor nagyon sokat kell érte dolgozni.
1: Ez az üzeneted az utánpótlásnak?
2: Abszolút ez az üzenetem, hogy mindenki, aki kosaras szeretne lenni, az abszolút dolgozzon meg érte, főleg most. Úgy gondolom, hogy aki most fiatalként beletesz apait, anyait, annak van a legnagyobb esélye arra, hogy NB1-es kosárlabdázó legyen. Hiszen most szerintem annyira nem olyan nagy a konkurencia.
1: Itt Magyarországon.
2: Itt Magyarországon.
1: Jó, hát vége a szezonnak, most jön egy kis pihenés, ahogy te is említetted, majd esetleg a következő két hétben, de egyébként nyáron jut-e neked a pihenésből? Szoktatok-e nyaralni menni a családdal?
2: Hát igen, tavaly voltunk nyaralni, most valószínűleg csak egy kisebb nyaralás.
1: Ez jó, tavaly voltunk, idén nem
2: megyünk. Hát tavaly is hosszabbat voltunk nyaralni, de idén inkább kerítést fogunk csinálni, úgyhogy nyaralás helyett kerítés csinálás lesz, de azért egy kis hosszú hétvég azért bele fog férni szerintem.
1: Belföldöt vagy külföldöt preferáljátok jobban?
0: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: A hétvégi listát is megtöltjük majd jó zenékkel, bemutatkoznak új felvételek, és már előjáróban egy jó hír, hogy nem csak Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter táncolhat az egykori Éhezők fiadala című film egyik betétdalának átdolgozására, hanem mi is, ez a Midnight. Masaku Dávidék csapata is hozott egy újdonságot, megszólal a Halott pénz, ez a gyerekek. A további jó zenéért pedig ne tekergesd a rádiót, maradj a Pax FM-en, szombat délután találkozunk.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Vasárnapig tehetik meg a fagykár bejelentéseket a gazdálkodók, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerdán az MTI-vel. A tájékoztatás szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, ha az agro.met.hu oldalon az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A Hungaromet tájékoztatása szerint ugyan folyamatban van az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatainak felülvizsgálata, mert a jelenleg alkalmazott módszerek egyes térségekben nem minden esetben tükrözték megfelelő pontossággal a kialakult hőmérsékletet. Az atomerőmű, a Paks 2 és a rendőri múltja is meghatározta, hogy milyen bizottsági munkákba delegálják a Tolna vármegyei 3-as körzet országgyűlési képviselőjét, Cseh Tamást. Erről a képviselő nyilatkozott rádiónknak. Kihangsúlyozta, mindkét terület fontos a számára, ami pedig az atomenergetikát illeti, a körzetben élők számára is meghatározó.
2: Az egyik az magától értetődő volt, a rendészeti bizottságba kaptam egy tagságot. Ugye ez munka kedvéért külön bomlik még kettő albizottságra. Hogy ne legyen olyan egyszerű, egy rendvédelmi és egy honvédelmi albizottságra, tehát itt kettő miniszter munkáját felügyeljük, illetve támogatjuk. Ezen kívül pedig ugye nyilván a Paks 1, Paks 2 kérdései miatt Kapitány István miniszter úr felkérésére a Gazdasági és Energetikai Bizottságba kaptam lehetőséget. Ugye mind a két terület egyformán fontos, mind a kettő azt mondom, hogy a szívemnek is fontos, illetve hát a választópolgárok szempontjából.
1: Cseh Tamás arról is beszélt, hogy a napokban kinevezett energetikai államtitkárral, Tóth Andrással a személyes kapcsolattartás lehetőségét kérte. A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által kinevezett szakember többek között a Paks 2 projekttel kapcsolatos stratégia kialakításáért fog felelni.
2: Nem csak Paks 1 és Paks 2 kérdéskörre tartozik államtitkár úrnak a feladatai közé, hanem az egész hazai energetika szektornak az átvizsgálása és a megfelelő döntések meghozatala. A kapcsolatról annyit, hogy felvettük a kapcsolatot, és el is fogjuk kezdeni ezt a munkát. A Tisza berendezkedése általában véve is olyan, illetve ebben a területben én külön kiharcoltam ezt a dolgot, hogy országgyűlési képviselő nélkül ne szülessenek döntések, ne szülessenek olyan megállapítások, amik kihatással vannak mindannyiunk életére.
1: A szekszárdi törvényszék május 26-án börtönbüntetésre ítélte azt a férfit, aki a magyar miniszterelnök megölését helyezte kilátásba, illetve másokat is erre buzdított. A vádlott férfi 2025. június 10-én egy mobiltelefonnal Bölcskei otthonában önmagáról elkészítette azt a videófelvételt, amelyben Magyarország miniszterelnökének a megölését helyezte kilátásba, közölte a szekszárdi törvényszék. A férfi még aznap közzétette a videót TikTok oldalán, ami után egy néző bejelentést tett a hatóságokhoz. A rendőrök kiszálltak a vádlotthoz, akitől egy kovácsolt vaskardot és elektronikai eszközöket foglaltak le. A vádlott nyilvánosan közzétett felvételeken túl több videót is készített magáról, amelyekben ugyancsak a magyar miniszterelnök megölésére vállalkozik, illetve más személyeket is buzdít erre a cselekedetre. Ezekre tekintettel a bíróság felfüggesztés próbaidejére elrendelte a vádlott pártfogó felügyeletét is. Az ítélet nem jogerős, mivel a kihirdetését követően a vádlott és védője a bűncselekmény minősítésének megváltoztatása érdekében fellebbezést jelentett be. Az ügyész jogorvoslati nyilatkozatának előterjesztésére 3 munkanap gondolkodási időt tartott fenn.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Értékelte a rájátszást és az elmúlt bajnoki szezont az ASE NB1-es kosárlabda csapatának szakosztály elnöke. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a Paksi együttes hétfőn a Kaposvár ellen megvívott utolsó bronzmeccsén kikapott, így az Atomos Gárda a negyedik helyen zárta a magyar bajnokságot. Gulyás Róbert szakosztályelnök a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában kitért a bronzmeccsekre is. A bronzcsatában az egész évben kiválóan szereplő Kaposvárt kellett volna legalább egyszer legyőznünk idegenben. A hazai és az idegenbeli meccsek folyamán két különböző asét láthattunk, a Gesz

0: helyhíreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összekött.
0: Paks FM.

0: tegyünk valósággá egy mesét.
1: Csak hazai. A Paks FM.
2: Cica baba pipi csibe csajzi liba szívi bigge. Mindegy, hogyan nevezed, hogy magázod vagy tegezed, mert belőle csak egy van, ő a number one.

0: Csak hazai. Csak hazai. Hazai slágerek most a Paks FM-en.
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a Magyar Önkormányzati Rendszer reformjáról, közölte a szervezet szerdán Facebook oldalán. A szervezet a bejegyzésben pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága. Mindez ugyanis lehetőséget teremt arra, hogy a településen élők szempontjai hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos döntéshozatalban. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a szövetség több alkalommal is kezdeményezett tárgyalásokat Magyar Péter miniszterelnökkel, valamint Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, választ azonban egyelőre nem kaptak. A MÖSZ elengedhetetlennek tartja a mielőbbi tárgyalások megkezdését és a rendszeres egyeztetést, amelyre, mint írták, az elmúlt 16 évben nem volt érdemi lehetőség. A szervezet meggyőződését fejezte ki, miszerint a kormány programjának sikeres megvalósításához az önkormányzatok sikeres működése is szükséges. A teljes javaslatcsomag elérhető a MÖSZ Facebook oldalán, írja az MTI. Az atomerőmű, a Paks 2 és a rendőri múltja is meghatározta, hogy milyen bizottsági munkákba delegálják a Tolna vármegyei 3-as körzet országgyűlési képviselőjét, Cseh Tamást. Erről a képviselő nyilatkozott rádiónknak. Kihangsúlyozta, mindkét terület fontos a számára, ami pedig az atomenergetikát illeti, a körzetben élők számára is meghatározó.
2: Az egyik az magától értetődő volt, a rendészeti bizottságba kaptam egy tagságot. Ugye ez munka kedvéért külön bomlik még kettő albizottságra. Ne legyen olyan egyszerű, egy rendvédelmi és egy honvédelmi albizottságra, tehát itt kettő miniszter munkáját

0: nem csak Paks 1 és Paks 2 kérdésköre tartozik államtitkár úrnak a feladatai közé, hanem az egész hazai energetika szektornak az átvizsgálása és a megfelelő döntések meghozatala. Kapcsolatról annyit, hogy felvettük a kapcsolatot, és el is fogjuk kezdeni ezt a munkát. A Tisza berendezkedése általában véve is olyan, illetve ebben a területben én külön kiharcoltam ezt a dolgot, hogy országgyűlési képviselő nélkül ne szülessenek döntések, ne szülessenek olyan megállapítások, ami kihatással van mindannyiunk életére.
1: A szekszárdi törvényszék május 26-án börtönbüntetésre ítélte azt a férfit, aki a magyar miniszterelnök megölését helyezte kilátásba, illetve másokat is erre buzdított. A vádlott férfi 2025. június 10-én egy mobiltelefonnal Bölcskei otthonában önmagáról elkészítette azt a videófelvételt, amelyben Magyarország miniszterelnökének a megölését helyezte kilátásba, közölte a szekszárdi törvényszék. A férfi még aznap közzétette a videót TikTok oldalán, ami után egy néző jelentést tett a hatóságokhoz. A rendőrök kiszálltak a vádlotthoz, akitől egy kovácsolt vaskardot és elektronikai eszközöket foglaltak le. A vádlott nyilvánosan közzétett felvételeken túl több videót is készített magáról, amelyekben ugyancsak a magyar miniszterelnök megölésére vállalkozik, illetve más személyeket is buzdít erre a cselekedetre. Ezekre tekintettel a bíróság felfüggesztés próbaidejére elrendelte a vádlott pártfogó felügyeletét is. Az ítélet nem jogerős, mivel a kihirdetését követően a vádlott és védője a bűncselekmény minősítésének megváltoztatása érdekében fellebbezést jelentett be. Az ügyész jogorvoslati nyilatkozatának előterjesztésére 3 munkanap gondolkodási időt tartott fenn.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Értékelte a rájátszást és az elmúlt bajnoki szezont az ASE NB1-es kosárlabda csapatának szakosztály elnöke. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a Paksi együttes hétfőn a Kaposvár ellen megvívott utolsó bronzmeccsén kikapott, így az Atomos Gárda a negyedik helyen zárta a magyar bajnokságot. Gulyás Róbert szakosztályelnök a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában kitért a bronzmeccsekre is. A bronzcsatában az egész évben kiválóan szereplő Kaposvárt kellett volna legalább egyszer legyőznünk idegenben. A hazai és az idegenbeli meccsek folyamán két különböző asét láthattunk, a Gesztenyés úton még közepes játékkal is sima győzelmet tudtunk aratni, a somogyiaknál azonban nagyon gyenge dobószázalékkal, sokszor gyermeteg eladott labdákkal és védekezési hibákkal esélytelenek voltunk a győzelemre. A Kaposvár megérdemelten szerezte meg a bronzérmet, sokkal jobban vágytak rá, mint a mi csapatunk, fogalmazott Gulyás Róbert. A szakosztályelnök szerint nem alakult ki igazi csapat és nem volt igazi vezére a gárdának ebben a szezonban. Hozzátette, tanulniuk kell a hibáikból, fejben sokkal erősebbnek kell lenniük, és a következő szezonban ezeket a hibákat nem szabad újból elkövetniük.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Meghoztuk neked a legnagyobb slágereket.
1: Vox FM.
0: Készen állsz? Yeah. This is

0: Megmutattuk neked a legnagyobb slágereket.
1: Vox FM.
0: Készen állsz?
2: You fill me up to your

0: ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.

0: ezen a hegyen.
1: Jobbrát, balrát,
0: ha kerülöm a kapuját, nélküle még el vagyok, de kicsinálom a vacsorát. Bemegyek egy moziba és tönkretet, ahogy a jó nevű eszik éppen ölelkeznek. Ő is így csinált velem az ágyban, nagy bajban voltam és kisgatyában.